0: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szentai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinvaterasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett, vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. A levegő munkacsoport szerint méret alapján is adóztatni kell az autókat, mert egy nemzetközi felmérés szerint az egyre nagyobb gépjárművek miatt jelentősen csökkenhet a parkolóhelyek száma az európai nagyvárosokban, közölte a szervezet. Véleményük szerint a döntéshozóknak belföldön, tagállami és uniós szinten is egyaránt intézkedniük kell. Az EU-nak mielőbb korlátoznia kellene az autók magasságát és szélességét, a kormányoknak pedig sokkal magasabb progresszív regisztrációs adót és gépjárműadót kellene kivetnie az 1,6 tonnánál nagyobb tömegű személygépkocsikra. Javasolják továbbá, hogy a települési önkormányzatok ezeket az autókat kétszeres, a 2 tonnánál nagyobbakat háromszoros parkolási díjra kötelezzék, olvasható a levegő munkacsoport közleményében. Londonban 100 000-rel, Budapesten 15 000-rel kevesebb parkolóhelyet valószínűsítenek, amiatt, hogy az elmúlt 26 évben az új autók átlagos hossza évente 1,2 cm-rel, szélességében 0,5 cm-rel növekszik. A folyamat megnehezíti az autó használatot a városokban, az önkormányzatok pedig kénytelenek lesznek zöld és gyalogos területeket parkolókká alakítani, ami a klímacélokkal is ellentétes, olvasható a levegő munkacsoport jelentésében. A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak, a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház, az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz.
1: Az időjárásról.
0: Kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A Családfa magazin legújabb számát mutatták be ismeretterjesztő előadásokkal egybekötve a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abolcs-Zemplén megyei levéltárában. A köszöntőt Bodnár Mónika, a Megyei Honismereti Egyesület elnöke mondta, úgyis, mint az esemény társszervezője. Kovács Eleonóra a Családfa kutatás forrásairól, Kis József magyar hírességek és felmenőik történetéről, Somoskői Viktor, Zöld Marcia Ponyvák, Hős Betyár vezéré tartott előadást, míg a Családfa magazint az alapító tulajdonos kollega Tarsoly István ismertette. Vele kezdjük összeállításunkat. A Családfa magazin 2023-ban jelent meg. Mi az üzenete és ki a célpiac? Mert hogy egy olyan magazint vehetünk a kezünkbe, amiből a kutatók, levéltárosok, történészek, családfakutatás iránt érdeklődők, de akár a regényírók, filmforgatók, könyvírók is remek ötleteket szerezhetnek. Nos, ki a célpiac? A lap alapítója kollega Tarsoly István.
2: Szerintem mindenki, hiszen a családtörténet az egyfajta identitást is jelent, hiszen ebből tudjuk meg, hogy kik voltak az őseink, kire lehetünk büszkék, vagy nem lehetünk büszkék, de ettől független az igazságot mindig meg kell találni. Nagyon érdekes, hogy egy amerikai kutató megtalálta a legfontosabb három szabadidős tevékenységet, és ebben a családtörténet kutatás a harmadik helyen van a világon. Sajnos azt nem találtam meg, hogy melyik az első kettő, de vannak elképzeléseink. Mindenesetre, ha a világ ennyit foglalkozik az ősei történetével, akkor feltehetőleg ez nem csak egy hobbi, hanem azért ennél sokkal több. Valóban az identitás keresése, az identitás megtalálása, honnan jövünk, hová megyünk, hová tartunk. Aki nem ismeri a múltját, az nem tud a jövőjével semmit kezdeni.
1: Fel kellett építeni ennek a lapnak a szerkezetét, rovatok vannak, melyek ezek?
2: Négy rovatunk van, hárommal indultunk, aztán utána kibővítettük. Az első rovatunkat úgy hívják, hogy tanulmányok. A tanulmányok rovatában már megjelent, már befejezett, elvégzett kutatások eredményeit hozzuk le. Levéltárosok, történészek, valóban kutatók írják ezt meg, és ugye én pásztázom a szakirodalmat, azt a szakirodalmat, azt a történeti szakirodalmat, amiben a családtörténeti szerepet játszik, legyen az a középkortól egészen a 21. századig, és ugye ebben keresem meg azokat a szerzőket, akik akár doktori disszertációt is írnak, hogy számunkra egy magazin formában írják le úgy, hogy a szórakoztató, tanító szórakoztató, tanítva szórakoztató legyen, és hogy ezeket mi le tudjuk hozni. Természetesen nem tudományos a stílusunk, hiszen éppen a szórakoztatása fontos nekünk, nincsenek lábjegyzeteink, tehát ne keressen az olvasó, a tudományos olvasó benne lábjegyzetet, cserébe viszont a végén ajánló irodalmat hozunk, akit a téma jobban érdekel, az még ott ezt megnézheti és megtapasztalhatja, úgyhogy sőt, a levéltári forrásokat is felszoktuk sorolni. A szakmai műhely rovatunk, pedig olyan tanulmányokat hozunk le, ami kifejezetten a családkutatást, a családkutatót segíti. Tehát, hogy milyen levéltári források vannak, milyen internetes források vannak, milyen könyvészeti források, múzeumi, könyvtári források vannak, és ott milyen adatokat lehet megtalálni. Továbbá nagyon érdekesek az egyes irattípusok, hogy az irattípusokat hol lehet keresni, milyen irattípusok vannak mondjuk a levéltárakban. Tehát nem csak a levéltárakat mutatjuk be, hanem azt is, hogy ott például mondjuk egy országos összeírásban milyen adatot lehet feltalálni, vagy például mondjuk milyen iratokat keressen az ember, akinek mondjuk tanító ősei voltak. Azokat mondjuk a tanító mely irattípusban nézhet ezeknek utána, vagy például nem olyan régen a komáromi szekeres gazdákról írtak egy elég komoly tanulmányt arról, hogy kik is azok, és hogy ha valakinek az ősei között ilyenek voltak, akkor azt hol tudja megtalálni, vagy a Jászságról is egy külön tanulmány volt, a Jászkun kerületek levéltárai, tehát a szolnoki levéltárban az, akinek az őse Jász volt, mondjuk, hogy az milyen milyen levéltári iratokat talál meg, vagy a nemesség számára milyen fontos irategyüttesek vannak, akár az országos levéltárban, akár a megyei levéltárakban. Szóval, hogy ez a szakmai műhely erre terjed ki, itt elsősorban inkább levéltárosokat kérünk föl, hiszen ők ülnek a levéltári iratokon, és ők kezelik azokat, tehát ezeket meg tudják szólaltatni, és számunkra elérhetővé teszi, sőt, adott esetben beszámol arról is, hogy ez interneten felelhető-e vagy sem. Harmadik rovatunk az úgynevezett szemle rovat, a szemle rovatban pedig az épp mostanában, vagy nem olyan régen megjelent könyveket, folyóiratokat mutatunk be, azokat, amelyek segítségével a családkutatást elősegítik, és ugye az alapján tudnak további kutatásokat végezni. Végül pedig a negyedik rovatunk az a olvasói levél. Számos kedves olvasónk, aki már eddig végzett családkutatást, vagy aki menet közben éppen elkapta a gépszi, azok megírják, hogy éppen hol tartanak a családkutatásokkal, és tulajdonképpen ezeket megszerkesztve lehozzuk a labba. Nagyon tanulságos, nagyon érdekes történeteket lehet itt olvasni, és ezek mind inspirálják az olvasót, hogy ők maguk is végezzenek családkutatást, hiszen ez egy rendkívül szórakoztató és rendkívül izgalmas és érdekes foglalatosság.
1: A közönséggel, az olvasó közönséggel való kapcsolatot a social media is szolgálja, hiszen van Facebook oldaluk, milyen cím alatt találhatók meg?
2: Van internetes honlapunk is, a lapszámmal azonos időpontban megjelenik az interneten is az újság, természetesen internetes formában. Ugyanazokat a cikkeket lehet olvasni az interneten is. Ez egy éves előfizetést igényel, cserébe viszont az alatt a 365 nap alatt az összes eddig megjelent cikket is elolvashatja az olvasó. Facebookon pedig Családfa magazin néven lehet megtalálni a cikkeinket. Itt általában csak egy-egy érdeklődést felkeltő cikket teszünk föl, és mindig vizsgáljuk azt, hogy mennyi a megtekintés, és ennek megfelelően néhány naponta teszünk fel egy újabb érdekes adatot a Facebook oldalunkra.
1: A lap pedig negyedévenként jelenik meg, ez talán fontos elmondani.
2: Igen, negyedévente jelenik meg, most éppen július végén fog megjelenni az ezévi harmadik lapszámunk. Ez egy nagyon szép, színes, műnyomópapíron, 64 oldalon, tele képekkel, magazin jellegű, magazin formátumú lap, és ugye ez is inkább a szórakoztatás irányába viszi el az olvasót.
1: Somoskői Viktor az Egri levéltárból érkezett, és hát az ön cikke is megjelent a Családfa magazin legújabb számában. Egy egész kribit tárt elénk, mégpedig Zöld Márton történetét, aki egy nemes származású egyén volt, de betyár volt. Tehát a Zöld Marci név az eredeti név.
3: Így van, nagyon sok betyár használt álnevet, vagy ragadványnevet, de ugye tudjuk, a 1790-es bejegyzéséből a debreceni református anyakönyvnek, hogy valóban ezen a néven látta meg a napvilágot. És ez a zöld család, ez egészen a 17. századig visszavezethető, akkor kapta meg a Zöld Miklós ezt a nemesi címet harmadik Ferdinánd királytól.
1: No hát az ön kutatásai nagyrészt nem anyakönyvekben folytak, hanem periratokban. Mennyire nehéz vagy könnyű ezek között eligazodni, vagy tájékozódni, vagy találni ilyeneket?
3: Itt viszonylag könnyű volt a munkám, ugyanis nálunk a Heves Vármegyei Levéltárban megtalálható az a vallomás, amit Zöld Marci, illetve társai is tettek 1816-os elfogatásukkor, és eléggé kimerítő ez a forrás, ugyanis visszatekint a korábbi bűneseteikre.
1: Innen nézve 21. századból, már bocsánat, de nem olyan óriási bűnök ezek, hiszen verekedés, káromkodás, tűzzel való fenyegetés, ha jól emlékszem, ráadásul még a bíró ökrét is ellopta, és ez az állat jószág rablás, ez aztán végigkíséri az életet. Szóval nem olyan nagy bűnök ezek.
3: Igen, bár ugye más korszakról beszélünk, ahol egyrészt ugye a katona szökevényeket is, a legtöbb betyár egyébként katona szökevények közül került ki, és igen, súlyos büntetéssel sújtották, illetve ugye az is a számlájára írható, hogy visszaeső, hogy sorozatos bűntényeket követett el, illetve a Palatinszky banda, akihez csapódott, ott viszont Palatinszky Pista, aki ezt a rabló bandát vezette, az ő számlájára azért írható egy gyilkosság. Úgyhogy inkább ez a sorozatosság, ami ugye végig kíséri az ő életét, életének nagy részét, a folyamatos rablás, fegyveres rablás, verekedés, és a többi, ez az, ami végül is, illetve valószínűleg a hatóságok is ezáltal példát akartak statuálni a hozzá hasonló rablók, illetve betyárokkal szemben.
1: A katonasággal is kapcsolatba került, hogyan?
3: Ugye saját vallomásából tudjuk, hogy 1815 karácsony táján szökik meg a Nagyváradról, a hadsereg kötelékéből, és ezt csak gyanítjuk, hogy valószínűleg úgy kerültett ő ebbe a gyalogezredbe, hogy egy bűn elkövetése után a korabeli gyakorlat szerint választhatott, hogy vagy a börtönbüntetést tölti le, vagy pedig ugye katonai szolgálattal törleszti a számlát, és ugye utóbbit választva került ismét a gyalogezredbe. Egyébként már korábban is katonáskodott, az 1809-es nemesi felkelésben is részt vett, és tulajdonképpen ebből a felkelésből hazatérve lépett, ha mondhatom így, a bűn útjára, onnantól kezdődik majdnem minden évben egy-egy bűnper, ami az ő nevéhez kötődik.
1: Mi lett Zöld Marci életének a vége?
3: Két társával, Palatinszky Pistával, illetve Kapus Miskával együtt elfogják őket, a pandúrok, és hát a rögtönítélő bíróság élé kerül, illetve ahol akasztás általi halálra ítélik mindhármójukat, és ezt az ítéletet 1816 decemberében végre is hajtják. Egyébként nagyon sok írót, költőt, illetve ponyvairodalomnak a szerzőit, pont ez a haláleset az, ami megihletett, illetve maga az élmény Marci Hevesen is ebből a végkifejletből ered, ugye a rövid ideig jól élő, nagy hírnévre szertevő emberre, aki várhatóan csúfos véget ér, arra mondták eredetileg, hogy él, mint Marci Hevesen.
1: Na hát a néplélek azért valamiféle ilyen cinkos szimpátiával őrizte ezeknek a betyároknak a történetét. Hát még Petőfi is írt róla, ezt is elmesélte, színművet is, meg verset is.
3: Így van, 1845-ben írt egy színművet róla, viszont ezt a Nemzeti Színház nem fogadja el, ezért Petőfi mérgében elégeti sajnos ezt a kéziratot, viszont ugyanúgy foglalkoztatja Zöld Marcinak a személye, és két évvel később, 1847-ben jelenik meg a Zöld Marci című verse. Úgy gondolom, hogy valószínűleg ugye a többi betyárhoz hasonlóan az egyszerű néplélek, bár Zöld Marci nemesi származású volt, de úgy életvitelében tekintve valószínűleg ő is ugye alacsony, a szegényebb rétegekhez tartozott, és az urakkal packázni merő egyszerű embernek a iránt érzett szimpátiája az, ami valószínűleg nagyon sok szerzőt megihletett. Természetesen ugye ide köthető ez és az már csak, hogy nemes szülött volt, ez a nemes rabló toposza, aki egyébként tudtunk, ha nem követette egy gyilkosságot, vagyis nem tapadta kezéhez vér, ez még inkább szimpátiát keltetett, hát főleg ugye az utókorban a halálát követően azokban a szerzőkben, akik írtak róla.
1: Kis József a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abolcs-Zemplén megyei levéltárának igazgatója egy igazi sláger témát hozott, mert hogy híres embereknek a családfáját készítette el. Volt közöttük brit újságíró, regényíró, aztán világhírű színésznő, világhírű muzsikus, énekesnő, aki a Rolling Stones együttes Mick Jaggerének volt az élettársa, és közülük ketten miskolci szálakkal rendelkeznek. Azt hiszem, hogy Mark Knopflert, a Dire Straits együttes szerző gitárosát, azt sokan tudtuk. A többiekről én nem hallottam.
4: Így van, Mark Knopflernek az édesapja Knöpfler Ernő néven született Miskolcon 1908-ban. A család mintegy 40 éven keresztül élt itt Miskolcon. Maga az édesapa Ernő kevesebb ideig, mert 1932-ben kommunista szervezkedésért le akarták ültetni, ezért elmenekült az országból.
1: De itt mondott egy aranyos sztorit, hogy nagyon könnyen elfogták, mert hogy?
4: Piros szemüveget hordott, ami élénk piros szemüveget, és itt könnyen lehetett azonosítani a csendőröknek. Úgyhogy szegény, rendkívül okos ember volt, abban az időben műegyetemi hallgató, de hát az óvatosságra nem sokat adott, úgyhogy levette volna a szemüveget, akkor lehet, hogy még csak később fogják el. De minden esetre a Knöfler család az eredetileg Dunántúról jött Miskolcra, és végül is a háború időszakában tűntek el véglegesen Miskolcon. A másik család az a Köszler család, Arthur Köszler író, társadalom, filozófus, újságíró nevét az idősebb nemzedék tagjai ismerhetik leginkább. Ő volt az, aki bár eredetileg kommunista eszméknek a híve és hirdetője volt, szembefordult az eszmével is, ő adta az első legélesebb társadalomkritikát a sztálini diktatúrával szemben. Az ő édesapja született Miskolcon, illetve már a nagyapja is itt élt. Ez egy szintúgy zsidó származású család, amely Galíciából, mostani Ukrajna területéről jött Miskolcra, és ők rövidebb ideig, mindössze olyan 30 évig éltek itt a városban, majd utána Budapest érintésével költöztek ki külföldre.
1: No, hát akkor most beszéljünk a Rolling Stones együttesről, Mick Jagger élettársáról, hiszen ez is egy nagyon érdekes történet.
4: Igen, Marianne Faithfull, de magában is egy érdekes személyiség, hiszen rendkívül ellentmondásos és rendkívül tehetséges egykori művészről, zenészről, színészről van szó. Az édesanyjának a családja rendelkezik magyarországi ősökkel. Az édesanyját Zacher Mazoknak hívták, amely eredetileg egy német család, a Zacher néven. A Mazok család az viszont már magyarországi származású, Új-Moldovából, Krassó-Szerény megyéből származott, viszont már Lembergben egyesült a két család is, jött létre ez a kettős vezetéknév Zacher Mazok, ami azért is fontos, mert Az egyik tagja a családnak, Leopold, erotikus regényében olyan aberrált viselkedésekről is írt, ami után az ő vezeték nevét felhasználva nevezték el ezeket az aberrációkat mazohizmusnak, úgyhogy ez a hétköznapi szókincsünkben is szerepel. A Zachermazov család egy Cipris nevű karánsebesi, délvidéki, újvidéki karánsebesi családdal házasodott össze. Mondja, alapvetően egy orvos család volt, majd utána 1912-ben született Marianne Faithfull édesanyja már Budapesten.
1: No, hát akkor jöjjön most a világhírű filmsztárunk.
4: Sarah Michelle Gellar. A családja alapvetően valószínűleg Szabolcs megyéből származik, anyakönyvileg viszont Hajdú hadháztól kezdődően tudjuk felmutatni az őseit, apai ágon, anyai ágon szabolcsi, illetőleg debreceni ősökkel rendelkezik. Itt az az érdekes, hogy az édesanyjának a szülei egyaránt magyar származásúak voltak, de már kint New Yorkban ismerkedtek meg, és Bronxban házasodtak meg, és egymástól nyilván teljesen függetlenül vándorolt ki mindkét család az 1920-as években Amerikában. Ők amúgy a magyar származásukkal szintúgy tisztában vannak, mint a korábban említett személyek, sőt, tudomásom szerint Sarah Michelle Gellar viszonylag elég sokszor járt itt Magyarországon, többször, mint ahányszor cikkeztek róla az újságok.
1: Mark Knopfler, mert úgy tudom, hogy már ővel nem mondjuk a nevét, mert az őt nagyon sok nemzet nem tudja kimondani, ezért Mark Knopflernek mondjuk. Ő nem büszke Miskolcra, mert ő azt tartja, hogy azért kellett elvándorolniuk, mert az édesapját itt érte atrocitás. Hát ez valóban így volt.
4: Érte atrocitás, csak ő úgy tudja, hogy 1939-ben kellett apjának elmenekülnie Miskolcról, és azért van rossz élménye, vagy rossz érzése Miskolccal kapcsolatban, és nyilvánvalóan ez összefügg a zsidó ellenes korabeli közhangulattal, illetőleg a jogszabályokkal. Csak itt annyi a probléma, hogy mint ahogy említettem, Knopfler Ernőt, az édesapját 1932-ben akarták leültetni kommunista szervezkedés vágyával, és ő azért távozott már 1932-ben az országból, hogy ne kelljen leülni a börtönbüntetését, akkor még nem voltak zsidó ellenes törvények, azokat csak évekkel később vezették be. Amikor ő elment 1939-ben Skóciába, akkor már Bécsből kellett menekülnie, és nem Miskolcról, csak itt sajnos valahogyan az családi emlékezetben ez rosszul maradt meg, ezért Mark Knopfler összeköti a zsidó ellenes törvényeket, intézkedéseket Miskolccal.
1: Na, ezt az egész kutatást a Családfa magazin szerkesztője bravúrosnak nevezte, és valóban az lehet, mert azt az ember ilyen civil aggyal el tudja képzelni, hogy itt határokon belül, meg esetleg régi Magyarország területén, minket határoló országok területén könnyebb a kutatás, de hogyan zajlik a kutatás, amikor el kell menni Amerikáig?
4: Én mindig igyekszem a levéltári irattól kezdve lehetőleg felderíteni a történeteket, már csak azért is, mert bár anyakönyvi szinten is egy családtörténetet valamilyen módon össze lehet állítani, de például a Knopfler vagy Knopfler családnál, hogyha én nem nézem meg az adott személynek az élettörténetét a levéltári iratokon keresztül, a korabeli sajtót nem használom, akkor nem fog rájönni arra, hogy az a legenda, amit a családi emlékezet megtartott, az hamis volt. Úgyhogy nyilvánvalóan az ember nézi a szakirodalmat, vizsgálja közvetlenül a primer forrásokat, a levéltári iratokat, vagy az esetben a sajtót. Hál' Istennek most már nagyon sok online adatbázis van, tehát kivándorlással kapcsolatosan útlevél kérelmeket vagy útlevél fotót, ma is bemutattam egy ilyet, lehet már az interneten megtalálni, úgyhogy rengeteg kiegészítő, az már többnyire angol nyelvű irattal is lehet ezeket a történeteket kiegészíteni. Valóban nagyon sok helyen utána kell nézni valaminek annak érdekében, hogy egy közel teljes vagy elképzelhető teljes képet kapjon az ember.
1: Kis József tanulmányát pedig a júliusban megjelenő 2026 második negyedévi Családfa magazinban megtalálhatjuk, ha jól tudom.
4: Igen, valóban a mostani második számban jelent meg Szeremlisár Gellár őseiről, Hajdú Hatháztól Hollywoodig címmel a írásom.
1: A Családfa magazin legújabb számát mutatták be ismeretterjesztő előadásokkal egybekötve a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abolcs-Zemplén megyei levéltárában. A köszöntőt Bodnár Mónika, a Megyei Honismereti Egyesület elnöke mondta, úgyis, mint az esemény társszervezője. Kovács Eleonóra a Családfa kutatás forrásairól, Kis József magyar hírességek és felmenőik történetéről, Somoskői Viktor Zöld Marcia Ponyvák hős betyár vezéré tartott előadást, míg a Családfa magazint az alapító tulajdonos kollega Tarsoly István ismertette. A bemutatón készült iménti összeállításunk.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Fokozódik a hőség, az országos tiszti főorvos a június 23-án másodfokú hőségriasztás június 26-án 24 óráig meghosszabbította, és ezzel egy időben június 27-én 0 órától június 30-án 24 óráig pedig elrendelte a legmagasabb harmadik fokú hőségriasztást. Már közel 70 településen vezettek be elsőfokú vízkorlátozást. Ezeken nem végezhető a közparkok tömlős locsolása, házi kertek tömlős öntözése, járdák és utak csapvízzel történő mosása, automata öntözőrendszerek működtetése, gépjárművek tömlős mosása, valamint az úszómedencék feltöltése. Így fontos, hogy figyeljünk oda a tudatos, megfontolt vízhasználatra. Erről beszélgetünk a következő percekben. A legfrissebb híradások szerint a hétvégére már harmadfokú hőségriadót rendeltek el. Ebből következik, hogy nyilván a vízfelhasználásunk is növekedni fog, ezért nagyon fontos, hogy ezekben a napokban, netán hetekben fokozott figyelmet fordítsunk arra, hogy hogyan spóroljunk az ivóvízzel. Köszöntöm Kreitner Krisztinát, a Magyar Víziközmű Szövetség képviseletében. Jó napot kívánok! Hát mi mindent kell tudatni a hallgatók itt Miskolcon is, hogy hogyan tudunk környezettudatosan viselkedni ezekben a napokban.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat sok szeretettel. Hát ketté bontanám egy picit a dolgot, és az első és legfontosabbra hívnám fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon nagyon sok csapvizet, mert hogy a csapvíz a legjobb szomjúoltó, és ugye annyira meleg van már, és annyira sokat izzadunk, hogyha valaki eddig mondjuk megitta a maga 1-2 liter vizét, folyadékát, akkor azt most emeljük egy picikét, és az legyen 2-3 liter, mert hogy a szervezetünknek szüksége van arra, hogy folyamatosan hűtsük a vízzel, a folyadékkal, és így tudunk jól működni, és így lesz talán az orvosoknak, mentőknek kevesebb dolga. És a másik nagyon fontos, amire tényleg szeretnénk így szakmai szövetségként felhívni a figyelmet, az az, hogy próbáljunk most még környezettudatosabban, és még jobban bánni, és még kevésbé módon bánni ezzel a természeti kincsel, a csapvízzel, mert hogy egyre inkább érezteti már a klímaváltozás a vízellátásban is a hatását. És csak ilyen apró praktikák, figyelmek, kis odafigyelések is nagyon sokat tudnak tenni, például az, hogy nem használjuk a csapvizet locsolásra. Használjuk az otthoni furtkutakat, amennyiben van olyan szerencsés terület, ahol például hullik csapadék, akkor ott gyűjtsük össze az esővizet, és locsoljunk azzal. Aztán próbáljuk csökkenteni a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét, és a locsolás gyakoriságát, és ha locsolunk is, próbáljunk hajnalban, még amikor nincs meleg, akkor locsolni. Aztán, ami még nagyon fontos, hogy mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, és ne locsoljunk csapvízzel az utcákat, a járdákat, mert hogy ez őrült, pazarló mód.
1: Hogyan tudják figyelni a víz készenléti állapotát, tehát hogy van-e elegendő ivóvíz? Országos rálátásuk van erre?
2: Ugye van ma Magyarországon 34 víziközmű szolgáltató, és ők azok, akik az ország teljes területét lefedik, és mindenhol az adott víziközmű szolgáltató teljes rálátással rendelkezik a víziközmű rendszerekre. Nagy problémák nincsenek, helyi sajátosságok vannak, de minden szolgáltatónak az az elsődleges és legfontosabb feladata, hogy biztosítsák a folyamatos és biztonságos ivóvízellátást, valamint hogy a szennyvíz elvezetéséről és annak megtisztításáról gondoskodjanak. Ha probléma lép fel, vagy hogyha van valahol csőtörés vagy áramszünet, akkor nyilván sajnos akkor valamilyen probléma beáll, akkor akadozhat a szolgáltatás folyamatos biztosítása, de minden szolgáltató törekszik arra, hogy ez a lehető legrövidebb idő legyen, 1-2 órától reményeink szerint maximum egy félnapos vízhiány vagy vízkorlátozás, mert hogy sajnos lehet, hogy vannak olyan területek, ahol meg kell oldani azt, hogy pontosan mindenhova eljusson, még a legtávolabbi pontra is az ivóvíz.
1: Egyébként nagyobb odafigyelést igényel ez a klímaváltozás okozta sok-sok probléma, tehát önöknek több munkát okoz?
2: Folyamatosan igen. Most ugye ebben a nagy melegben ez még sajnos hatványozódik, de igen, folyamatosan nekünk is alkalmazkodnunk kell a klímaváltozáshoz és a megváltozott szokásokhoz. Igen, ez mindennapi feladatunk.
1: Igen, a szájos nyarat érünk meg, ez már egészen biztos, a talajvízszint nagyon lecsökkent, tehát mindenkinek a figyelmét arra hívjuk fel, hogy nagyon-nagyon tessenek spórolni a tiszta, iható csapvízzel, hiszen ez kincs. És hát most egy családi mondást idéznék, nekem nagyon természetközeli volt az édesapám, erdőmérnök volt, és ő mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, a dinoszauruszok is ezt a vizet itták, és még az ükunokáink is ezt szeretnék inni. Ez azt hiszem, hogy egy jó mondás, amit meg lehet jegyezni.
2: Igen, ezzel nagyon egyet tudok érteni, és tényleg, hogyha mindenki a saját maga környezetében megteszi azt az egy-két apró lépést, hogy odafigyel és környezettudatosan viselkedik, akkor én azt gondolom, hogyha összefogunk, az már közösen egy óriási lépés lesz a mi életünkben is, meg a gyerekeink, unokáink életében is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer arra hívjuk fel a hallgatók figyelmét, hogy tessenek spórolni az ivóvízzel. Köszönjük szépen az információkat, viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen, viszonthallás.
1: Kedves hallgatóink, a vízi közmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Fontos arra is figyelni, hogy a kánikulai vízhasználat során környezettudatosan, ne pazarló módon bánjunk a természet kincseivel, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Erről beszélgettünk Reitner Krisztinával, a Magyar Vízi Közmű Szövetség képviselőjével.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet csütörtökön. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000-re teszik. Egyes becslések szerint ez a szám elérheti a 100 000-et is. Újraindította a Magyar Államvasutak az Intercity kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az üzemben egy éve áll a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz majd igénybe, tette hozzá. A miniszter felidézte, úgy vette át a tárcát, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy éppen fővizsgára várt. Új elemmel bővül a hazai vármegyéket és vármegyeszékhelyeket bemutató emlékérmes sorozat. A Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolc megnevezéssel 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét bocsátott ki a gyűjtői sorozat negyedik elemeként. Az emlékérmék oldalai a vármegye székhelyet, illetve a vármegyét reprezentálják, ezt követve az előlapon Miskolc épített örökségének kiemelkedő elemei, míg a hátlapon a vármegye domborzati és vízrajzi tagolása jelenik meg. Az emlékérméket Keresztúri Gábor iparművész tervezte. Olasz rizlingeket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgált borok az élelmiszerbiztonsági és minőségi vizsgálatok, valamint a jelölés ellenőrzés szempontjából is megfeleltek, közölte a Nébih csütörtökön. A hivatal 27 olasz rizlinget hasonlított össze, a különböző borvidékekről származó italok mindegyike 2025-ös évjáratú volt. A hivatal azt is megnyugtatónak nevezte, hogy a vizsgált borok ténylegesen olasz rizling szőlőfajtából készültek. Kiemelték, hogy a Supermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatánál a szakértő és laikus borkedvelők értékelése alapján az első helyre a dobosi olasz rizling került, második helyen az ostorosi végzett, míg a harmadik a feind olasz rizling lett. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV csütörtökön. A közlemény szerint idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök többek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertettek közleményében az adóhivatal. Vizet osztanak és párakaput is kihelyeznek Miskolcon. Az önkormányzat szakemberei felvették a kapcsolatot a város ivóvízszolgáltatójával, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT-vel, és megrendelték a vízosztást, illetve a párakapuk kihelyezését. Ezzel párhuzamosan a miskolci városgazda is megkezdte a párakapuk kihelyezésének előkészítését, tájékoztatott a városházat csütörtökön. Ivóvizet osztanak a Centrum Áruháznál, a Villanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren, péntektől pedig a város 6 pontján is lehet párakapu alatt hűsölni.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumba látogatunk el, ahol a most érettségiző diákok egy búcsú ajándékot készítettek. Közösen olvasták fel Németh László Égető Eszter című regényét. Erről beszélgetünk Kádárné Zsoldos Edit igazgatóhelyettessel.
2: Ez egy az egybe vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írta Németh László, ezt a regényt. Ez vásárhely.
1: És Miskó Péter István végzős diákot is hallhatják erről a hangos könyvről.
3: Egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben, a tanári karnak ez egy jó ajándék.
1: Aztán beszélgetünk még Dombovári Nándor tizedikes diákkal, aki pedig önképzőkört szervez a Betlemben.
4: Egy értelmiség az két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig.
1: Mai műsorunkban tehát a Bethlen Gábor református gimnáziumban látogatunk el Hódmezővásárhelyre. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hangos könyvvel búcsúznak el a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumtól a most érettségiző végzős diákok. 80-an olvasták fel a Kossuth Díjas író Égető Eszter című hódmezővásárhelyi kötődésű regényét, ezzel emléket állítva a 125 éve született szerzőnek, a Bethlen egykori tanárának, és tulajdonképpen a végzős évfolyamoknak is. Erről a munkáról hallhatnak a következő percekben, illetve a hangos könyvből is egy-egy részletet ízelítőként a beszélgetés közben.
5: Hogyan született meg az ötlete a hangos könyvnek? Miért ezt a formát választották, hogy Németh Lászlóra emlékezzenek? Kádárné Zsoldos Editet kérdezem elsőként erről, a Bethlen igazgatóhelyettesét, a könyvszer vezetőjét és magyar szakostanárt.
2: Az ötlet az még kicsit korábbról indult. Tavaly szerveztünk Németh László halálának évfordulójára egy konferenciát, amelynek a helyszín az Ótemplom volt, a református Ótemplom a gimnázium fenntartója, és ott mindenkit megszólítottunk, akivel Németh László valamilyen kapcsolatban volt annak idején, vagy a nevét vette föl, vagy szóval valamilyen kötődése van a Németh László hagyományhoz itt Hódmezővásárhelyen. Ez jelentette a városi könyvtártól elkezdve a kollégiumot, a másik gimnáziumot, ami itt a városban működik, illetve több alapítványhoz kapcsolódó szemét is megszólítottunk, és mindenki benne volt a kezdeményezésbe. Az iskolai főgondnokunk is felszólalt ezen az alkalmon, Grezsa Ferenc, és most is az ő ötlete volt az, hogy az évfordulóra valamilyen nagyobb apropójú dologgal készüljünk, emlékezzünk meg méltó. Nyilván a megemlékezésre mi is készültünk, most nem konferenciával, egyéb programot terveztünk, de megtetszett mindenkinek ez, hogy legyen valami összetettebb. Az ő alapvető ötlete az volt, hogy az összes diák szólaljon meg a Németh László kötet kapcsán, olvasson fel egy részt, és ebből egy videóanyag készüljön. És ezt kicsit tovább gondoltam, mert hogy ezt videóanyagba rögzíteni úgy, hogy több mint 500 diákunk van, nem állt annyi idő rendelkezésre, hogy ezt megcsináljuk, megvágjuk, felvegyük, kivitelezzük, és akkor jött az ötlet, hogy hanganyag. A hanganyaghoz Prikler Ágnes tanárnőt megkérdeztem, hogy szervezne diákokat, és az egész munkát le is koordinálta. A végzősök vállalták ezt, három végzős 12-es osztályunk van, és Prikler Ágnes tanárnő két technikus segítségével, Dudás Róbert és Gonda Bence segítségével felvette az egész könyvet. A diákok szépen beosztva minden alkalomra, minden napra jöttek sorba, és itt a könyvtárban, ahol most is ülünk, ez a tanári könyvtár, itt egy kis stúdiót berendeztünk, és napi szinten olvasták fel a hanganyagot, ami majdnem 40 óra lett, és ezt Dudás Róbert vágta utána úgy össze, hogy most 6 részletben meg tudtuk osztani.
6: Németh László, Égető Eszter. Első fejezet, árnyékok. Az első dolog, ami Esztika fejébe szöget ütött, olyan volt, mint egy tréfa. Nagytata a székiben ült, s az újságot olvasta, ő a sublód előtt a babáját énekeltette. Helyet csinált neki a zsámolyon maga mellett, s fölváltva énekeltek. Egyszer ő, egyszer a baba.
5: Megvan az ötlet, hogy legyen valami nagyívű legyen egy videó, szerepeljen minden diák, ön tovább gondolja. De hogy lett akkor ez egy hangos könyvötlet, és azon belül miért az égető esztert tartotta alkalmasnak, vagy megfelelőnek? Hogy emlékszik erre?
2: A hangos könyvötlet úgy jött, hogy ugye a mostani diákok azért magát a formailag a fizikai könyvet annyira nem forgatják. Nyilván írott formában letölthető, elérhető, a polcainkról is le tudnák emelni, de egy hangos könyv az egyrészt könnyen megosztható, másrészt nem foglal akkora helyet, a harmadrészt meg akármilyen tevékenység közben is elolvasható. Sportolás, autóvezetés, utazás, hogy ez egy olyan formátum, aki mindenki számára érdekes lehet, hogy egy használható formátumot hoztunk, azt gondolom, így létre. És akkor a fájl mennyiség is, hogy bárki tudja kezelni, le lehet tölteni egy telefonra, le lehet tölteni egy laptopra, és a megosztása is így könnyen kivitelezhető volt. 48 kapcsán csináltunk már videófelvételt, mikor a Covid volt, egy hatodikos osztályjal csináltam. Nagyon nehéz volt, pedig csak 32 gyereket vontunk bele, és hogy ugyanaz a háttér legyen, és ugyanúgy álljanak, és hogy összevágható legyen, az egy hatalmas mérvű munka. 550 diáknál meg hát nem tűnt megvalósíthatónak. És így egyszerűbb volt a hangos könyv, és szerintem a végtermék jobban használható ebben az esetben, mert itt nyilván az olvasásnak a hanganyag része használható, hogy a diákok felolvasták fizikailag a könyvből, de mégis mi ennek a végtermékét hangként végül magunkkal vihetjük bárhova.
5: Hogy kérdezzem a körünkben itt ülő Miskó Péter Istvánt, végzős betlenes diákot, most érettségizik, hogy itt, ahogy a tanárnő beszélt a hangos könyvről, ezt te hogy látod akár a te személyes fogyasztásodban, akár a kortársaidban? Ez előfordult az elmúlt években, amikor valamit el kellett olvasni irodalomórára, magyar órára, hogy akkor azt nem a hagyományos könyv alapon olvastátok el, hanem meghallgattátok egy hangos könyvben, mert szerintem erre utalt a tanárnő, vagy részben erre is utalt.
3: Igen, volt nálam is rá példa, hogy egy kötelező olvasmányt hangos könyvben hallgattam meg barátaimnál is, szóval ez szerintem egy létező dolog, meg egy jó dolog. Igen, nem az összes könyvet, meg nem az összes kötelező olvasmányt hallgattuk meg a hangos könyvben, de egy 2-3-at biztosan.
5: És ez az égető Eszter Németh László regény, ezt itt a Betlemmel el kell olvasni egyébként?
2: Nem kell elolvasni, de azért utaltam, hogy Péter válaszolhatna, mert például neki szóbeli tétele az égető Eszter.
7: Valami baj van? Kérdezte halkan, meg sem mozdítva a fejét. Az anyja épp háttal volt neki. Úgy szedegette a színeseket, meg kellett fordulnia. Egy idő óta a csengőt sem hallotta meg mindig, hogy lássa, mondtak-e valamit. Valami baj van? Ismételte meg anyuska a kérdést.
2: Mi a Németh László hagyatékát azért forgatjuk, hogy ő jelen van, majd megmutatom a könyvtárba, az olvasóterembe is. Képek, dombormű, szobor, dedikált könyvek, kötetek, fotók, minden formában. Hogy az itt idejáró diákok, ezt majd szerintem Péter is meg tudja erősíteni, a tanulási mindennapjaik során is találkoznak az ő hagyatékával, hagyományával, amit itt hagyott az ő nevével. És most, hogy nem olvassák el az összes könyvüket, szerintem meg is kell érni ahhoz, hogy Németh Lászlót olvasson valaki. Lehet, hogy nem 16-7 évesen kell az ő köteteit forgatni, de szerintem így, hogy például tételben is találkoznak vele, azért nekik már van egy kötődésük a témához, meg itt mondom, a mindennapokban is találkoznak az ő hagyományával.
5: Ráadásul a könyvtárhoz sok mindenen túl, amit mond, csak egyet hagy emeljek ki, hogy hogyan kötődik ide. Németh László, azt szerintem nagyon szívmelengető történet, hogy ő ugye felajánlotta a Kossuth díjáért járó pénzjutalmat a könyvtár bővítésére, tehát feltételezem, hogy a mai napig vannak itt olyan kötetek, amiket ebből az összegből szerzett be akkor a könyvtár.
2: Igen, nagyon jelentős könyvmennyiséget tudtunk ezáltal beszerezni, vagyis tudtak az elődök. 50 000 forint volt ennek az összege. Olyan szinten bővült akkor a könyvtár, hogy előtte egy osztályteremben volt a diákok részére egy könyvtár, meg ugye ahol most ülünk, ez van, ez a tanári könyvtár, de nem járhatnak be gyerekek, csak felügyelettel, vagy ha óra van. És a diákkönyvtár mennyisége úgy tudott gyarapodni, hogy egy könyvtárhelyiséget kellett a diákkönyvtárnak az emeleten kialakítani. Ez a mostani olvasóterem, és 74-be nyílt meg a diákok számára ez az olvasó, és a mai napig ott vannak azok a könyvek, amit a Kossuth díj összegéből vásároltak. Dedikált példányok, akkor van olyan, amiben csak bele van nyomva a pecsét, csináltatok egy pecsétet, hogy Németh László ajánl. Úgyhogy ezeket is van, sokszor olyan könyvet kölcsönöznek még a mai diákok is, hogyha szükséges valamiből készülni, amiből bele van ez a pecsét rakva, és annak a Kossuth díjának a itteni emléke gyakorlatilag.
5: Hát ennyire élő ez az emlékezet, amit fenntartanak például ezzel a hangos könyvvel is. És akkor visszatérve a szervezésre, felvételre, említette, hogy 80 diák vett részt ebben, meg hogy itt a könyvtárban vették föl, de akkor erről beszélgessünk még egy kicsit. Hogyan képzeljük el ezt a felvételt? Olvastam egy cikkben, hogy itt sorban álltak a diákok, református.hu jelent meg egy összefoglaló erről, tehát tényleg itt kigyóztak a sorok, hogy mikor következik a következő felolvasó diák, hogy volt ez, mesélj erről nekünk. Adom vissza a szót Miskó Péter Istvánnak.
3: Hát ez a kígyózás, ez úgy nézett ki, hogy volt egy táblázat, ahova be volt osztva a 80 diák, és akkor mindenki tudta, hogy mikor kell jönni olvasni, és hogy úgy nézett ki, hogy egyszerre ketten voltunk bent a teremben, és fölváltva olvastunk, tehát egyszer egy 10-20 percet az egyik diák, és utána még egy másik diák is 10-20 percet.
5: És tudtad, hogy mit fogsz olvasni, vagy ahogy közeledett az idő, akkor ahol éppen ki volt nyitva a könyv, onnan kellett folytatni?
3: Hát ugye mindenkinek más a tempója az olvasásban, szóval nem nagyon tudtuk behatárolni, hogy ki mikor mit fog olvasni. Úgy nagyjából tudtuk, hogy melyik részeknél tarthat majd a könyv, amikor mi jövünk. Szóval igen, ez inkább úgy nézett ki, hogy amikor kinyitottuk a könyvet, akkor ott volt, hogy itt fejezte be az előző, és onnan folytattuk. Ha jól emlékszem, ilyen 3 alkalommal jöttem, de voltak, akik kevesebbet, meg voltak, akik többet.
5: És miért jelentkeztél? Mert ha jól értem, akkor nem mindenkinek kellett ebbe részt venni, te döntöttél így, hogy szeretnél. Mi volt a te belső motivációd?
3: Nekem a belső motivációm az volt, hogy én ezt egyébként egy jó ötletnek tartottam, és társaimmal is egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben. A tanári karnak ez egy jó ajándék, szerintem. Tehát emiatt.
5: Mert hogy ez itt marad. Ti elmentek, de ezt most már bárki meghallgathatja, meg nektek is gondolom egy emlék, hogy így hagytátok ott a Betlent, hogy a hangotok itt marad.
3: Igen, ez mindenki számára egy emlék marad, és jött ez a lehetőség, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel mi szeretnénk élni.
5: És a felvétel közben van-e valami olyan emléked, ami elmesélhető, akár vicces, váratlan helyzet, vagy bármi sztori?
3: Érdekesek voltak, ugye nincs ez a terem teljesen lehangszigetelve, szóval amikor mondjuk csapkodták a folyosón az ajtókat, az behallatszott, úgyhogy azokat a részeket újra föl kellett venni, így ezt tudnám érdekes eseménynek említeni, amikor a folyosó zaja az alkalmanként behallatszott és okozott kellemetlenséget, de megoldottunk mindent.
6: Így mentek ki a kapun. Mindketten új cipőben, de míg az ő aggodalmasan kopogó félcipőjébe lávanövése is bele volt számítva, Justinén is hajgó bütyke és diadalmas szerepe ellentétes érzéseivel himbált a maga szűk bársonycipellőjében.
5: És az, hogy olvasás közben esetleg félreolvastatok valamit, én olvasok szövegeket rádióban, napi szinten olvasok félre dolgokat. A jobb eset, ha észreveszem, a rosszabb eset, ha valaki szól adás után, hogy elrontottam. Figyeltétek egymást, hogy ketten, akik bent voltatok, hogy a másik mit olvas? Vagy utólag valaki, aki hallgatta, az kiszűrhette ezeket? Vagy volt olyan, amit te észrevettél, hogy itt félreolvastam, akkor azt a mondatot újraolvasom.
3: Azért is voltunk benn ketten diákok, ugye egy valaki olvasott, egy másik valaki pedig egy másik asztalnál ült, és követte szemével a szöveget ugyanúgy, és hogyha volt valami félreolvasás, amit mondjuk az olvasó nem vett észre, akkor szólt, és újra vettük azt a részt.
5: És volt ilyen, amikor te olvastál, hogy közbe kellett lépni? Akár a te szövegedbe, akár neked kellett közbe lépni?
3: Nekem nem volt, tehát én is olvastam félre, igen, azok nekem föltűntek, kijavítottam.
5: Egyébként most az jut eszembe, hogy ezt mesélt, hogy a 6 éves kisfiamnak, hogy olvasok, hányszor mellé olvasok valamit, és már ő szól, hogy bogarász szemetüket, hogy apa, nem az van odaírva. Szóval ez teljesen életszerű, hogy főleg ennyi szövegnél, hogy az ember eltéveszt valamit. Neked volt előzetesen bármi infód az Égető Eszter regényről egyébként? Azon kívül, hogy tudtad, hogy ezt Németh László írta, beleolvastál, tudtad a történetét, volt bármi kötődésed hozzá?
3: Ugye nekem Németh László szóbeli érettségi tételem, a tételnek része valamilyen szinten az Égető Eszter is. Részleteket olvastunk belőle órán, illetve beszéltünk róla, de a tételnek nem az Égető Eszter a fő eleme, úgyhogy csak így megismertük igazából a művet, olyan nagyon sokat nem beszéltünk róla, megemlítettük egy néhány gondolatot, úgyhogy azzal a néhány gondolattal jöttem ide olvasni az Égető Eszter bővebben.
5: És akkor itt kérem meg Káderné Zsoldos Editet, hogy egy kicsit a hallgatóinknak is segítsen elhelyezni a Németh László életműben Égető Eszter című regényét, és menjünk oda-vissza, hogy miért ezt a regényt választotta, mi a kötődése az intézményhez, az íróján kívül, és hát ahogy manapság szokták mondani a fiatalok, spoiler nélkül, azért a fő gondolatait, vagy a fő ívét, vagy a fő szállat gondolatot el tudja mondani a történetről, hogy aki ezt kézbe veszi, vagy inkább meghallgatja, amit a diákok felvettek, akkor milyen történettel találkozhat?
2: Alapvetően Égető Eszter történetével fog találkozni. Tényleg nem akarok spoilerezni. A regény az egy az egyben Hódmezővásárhely. És az, a választás pontosan ezért esett erre a regényre. Németh László életében egy nagyon nehéz időszakot töltött itt. Őt meghívták ide tanárnak, és ő itt egy védelmet talált, amire egész életében szeretettel és megnyugvással tekintett vissza. Ezt a regényt ennek az időszaknak köszönheti, és a benne szereplő emberek, azok az emberek és azok a helyszínek, amiket ő itt megélt, és már akkor, akik szerepeltek ebben a regényben, felismerhető volt, hogy kikötődik a gimnáziumhoz, bár megváltoztatták nyilván a neveket, kikötődik ahhoz a helyhez, ahol ő lakott, ahol ezeket a nyugalmas éveket eltölthett abban a nehéz időszakban, és ami ebben a regényben is megmutatkozik, ez egy új kifejezés volt Németh László kapcsán, illetve Vásárhely kapcsán, és a csomorkányizmus. Ahhoz el kell olvasni, hogy ez az ember ezt a kifejezést megértse, de fontos megérteni, és szerintem ezért is mondtam azt, hogy nem biztos, hogy gyermekolvastmány ez, de nyilván a végzősök azért már közel állnak ahhoz, hogy ezt megértsék. Itt Vásárhelyen azért mi egy komoly, nem is tudom, vásárhelyi tudattal létezünk. Ez abban is megmutatkozik, hogy aki a torony alatt született, az vásárhelyi. És ez a csomorkányizmus, meg ez az Égető Eszter regény, ez annyira szépen bemutatja ezt a közeget, amiben mi ezt megéljük, ezt a vásárhelyiségünket. Ő ezt átlátta és szerette, és a például a lánya is ugye csak néhány évet töltöttek itt, hogy azért nekik kicsik voltak, még nem volt olyan erős tudatuk abba, hogy milyen közegben is vannak, de ennek ellenére egy 3 évvel ezelőttig folyamatosan a Németh László díjat jöttek és átadták itt is, meg a Németh László gimnáziumban is, úgyhogy a család 1000 szállal kötődik ide, és ebben a regényben nagyon szépen lehet látni, hogy miért és hogyan élték meg az itt töltött éveket, és azok a rajzok is, ahogy a helyeket leírják, ahogy a környezetet bemutatják, ahogy egyáltalán az, hogy épp a napszaknak melyik részébe vagyunk, ez mind el kell olvasni az, hogy megértsük, meg átéljük ezt, amiről ez a regény szól. Az Égető Eszter még talán annyit, hogy azok közül a regények közül például a Cseresnyéshez is nagyon kötődik Németh László. De az Égető Eszter a mondani valójával a leginkább a Betlehemhez kötődő, de viszont a Cseresnyés drámát is választhattuk volna, mert például arról itt a kollégium akkori diák otthon kapta a nevét, vagy választották azt elnevezésül. De ugye Németh László nevét vette fel a városi könyvtár, vagy a Németh László gimnázium. Úgyhogy igen, választhattunk volna mást is, de az Égető Eszter a szereplői által leginkább ránk formált írás a Németh Lászlónak.
8: Mondjak egy titkot, de esküdj meg, hogy nem mondod el. Eszti nem esküdött, de Micike azért csak elmondta. Kalocsán azért könyörögtem Szűz Máriához, hogy az egyikünk vakbélgyulladást kapjon. Vakbélgyulladást? Kacogott fel Esztike. Te kis bolondos, tette hozzá, mert még egyszer el kellett nevetnie magát a Micike imádságán.
2: Illetve az, hogy a tanári mi volt, tehát itt élte meg, és ennek köszönheti, hogy ő itt volt, és hogy itt nyugalomba volt, és hogy ilyen szeretettel kötődik Vásárhelyhez.
5: De akkor jól értem, amit mond, én nem olvastam az Égető Eszteret itt, akkor töredelmesen bevallom. Szóval, hogy jól értem abból, amit mond, hogy akkor Németh László merített akár az intézményből is szereplőket, akiket lehet azonosítani, még ha a neve meg is van változtatva?
2: Igen. Épp ez a lényeg. Azért mondom, hogy ezt így elmondani annyira nem érdemes, ezt tényleg forgatni kell, meg így a vásárhelyek azért látják át ennyire, mert igen, itt a Betlemből is szereplők, aki otthont adott neki, ott is szereplők, vagy a lánygimnáziumban, ahol tanított, és ez így összeszövődik az egész, hogy ez egy az egybe Vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írt a Németh László, ezt a regényt. Ez Vásárhely.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Bethlen Gábor Református Gimnázium igazgató helyettesével, Kádárné Zsoldos Edittel, illetve Miskó Péter István végzős diákkal. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cigándon, és újul meg a Királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog köz egy egységes, vonzó és fenntartató turisztikai célponttá válhasson. A szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrog közi múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrog közi város sajtó anyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, mely a Bodrog köz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A projekt szlovákiai helyszínén Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete. A cigándi látogatóközpont a Bodrog köz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A projekt megvalósítására cigán csak nem 400 ezer eurót, azaz 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 évvel égett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kedveskedett Ildikónak. Szép vagy! Érted? Ildikó elmosolyodva bólogatott. Érted? Szép vagy! S nevettek. Ötvenhetedik fejezet. Megint rábasszonynak a szobájában. Dehogy is engedett volna másut laknom. Inkább ő költözött egy kisebb kamrába. Fáradt voltam már. Megkértem az öreg mindenest, hogy ne osszor rám dolgot még azon a napon. Hát ebéd után befeküdtem a szobámba. Jó hűvös szobácska volt az. A falát egy hervadt koszorú ékesítette. Emőké volt az a koszorú valami nászünnepen. Mikor kidobták, fölvettem, és fölakasztottam a falra, szemben a nyoszójámmal. Az volt az egyetlen dísze a szobának. Másutt mindenütt a szakácsasszony kivasalt szoknyái lógtak, s keményítő illattal telítették a szobát. Még jóformán el sem aludtam, hallom, hogy a fakilincs halkan megkattan. Az ajtó megnyílik, és Gigi a kandít be félénken.
1: Alszol?
0: Nem. Mit akarsz, Gigi-a? Halvány volt és kissé komoly. Belépett és megállt előttem, mint az iskolás leánya tanítója előtt. Milyen nagy ez a leány, hogy megnőtt, gondoltam. Mikor elmentem, még gyermek volt, most már férjhez érett hajadon. Nyúlánk és kebles, az arca is megtelt. A cselédek pajkosan kisasszonynak nevezik, talán, hogy emőkének a viselt ruháiban jár. Bántotta is a szememet mindig. Beszélni szeretnék veled, mondotta aggodalmasan. S állt az ajtó mellett, ujját az arcára téve, mintha attól tartana, hogy kikergetem. Egy foszlott szalmaszék volt a szobában, arra intettem. Leülhetsz. Leült. Csak azt kérdezném, rebegett, csak azt, hogy mit vétettem neked. Miért gyűlölsz engem?
1: Én?
0: Nem megszégyenítettél-e tegnap 20 ember előtt? Ó, azt hittem, kisül a két szemem, és a szeme elnedvesült. Miért? Magad szégyenítetted meg magadat, jó leány. Furcsádon furcsa, hogy kérdőre vonz engem, mint valami bíró. Nem kérdőre vonás ez, Zéta, csak alázatos kérdés. Tudni szeretném, mivel bántottalak meg, hogy magamat igazoljam, és hogy máskor ezt a hibát el ne kövessem. A leánynak ez az okos beszéde meglepett. Örülök, mondottam, hogy ilyen értelmes vagy. Így legalább könnyen tisztázhatjuk az ügyünket. Szép volt és jól esett nekem, hogy olyan szívesen fogadtál, mikor hazatértem, de ami sok, az sok. Mit szólnál arra, ha Attila megjön, és örömömben a nyakába rohannék, és megcsókolnám? Te nem vagy Attila. És én mindig testvéremnek éreztelek. Köszönöm. De látod, az emberek nem tudják, mit érzel, s barra magyarázhatnák. Ez se neked nem jó, se nekem. A kezét az arcára tapasztotta. Láttam, hogy sír. Nem volt szándékom, hogy fájdalmat okozzak neked, Gigi-a. Mit is beszélsz testvéri érzelmekről? Te is rab vagy, én is rab vagyok. A sorsunk szomorú. Beszélj inkább arról, hogyan éltetek a másfél esztendőn, amíg oda voltam. Mit szólt a gazdánk, mikor megjött? Gigi a kötényébe törölte a könnyeit. Azt mondta, hogy akkor látott utoljára, mikor a harc megkezdődött. És a vitézségemről nem beszélt?
1: Nem.
0: Csak azt mondta, hogy a sebesültek között láttak utoljára, de te nem sebes voltál, hanem csomás. És Csát halottnak vélt?
1: Annak.
0: Sajnált-e?
1: Sajnált.
0: Hogyan sajnált? Mit mondott rólam?
1: Azt mondta, hogy
0: kár érte, többet ért a szája, mint másnak a keze, és igen ügyes fiú volt. Az új pajzsomra vele irattam volna rá az aranycifrát. Hát az asszony, az is sajnált.
1: Az is, igen.
0: Hogyan? Mit mondott? Azt mondta, hogy bolondság az ilyen rabot elvinni a házból. Senki se tud ilyen szépen meghajolni, köszönni, beszélni. Az ilyen rab ékessége a háznak, mint a sejem kárpit. Ugyancsak szitta az urát, hogy elvesztett.

0: És a kisasszony mit szólt?
1: Kérdeztem ásítva. Milyen jól sikerült az az ásítás. Mit szólt? Semmit. Hát ő nem sajnált? De. Sajnált? Sajnált. De hát hogyan? Mit mondott? Mit is? Bizony elfeledtem már. Mit is? Igaz, egyszer azt mondta, hogy azt mondja, talán jobb neki így. Percekig tartó csend következett. Elfelejtettem, hogy Gigi-je ott van. A szavai forgó szélként kavarogtak a lelkemben. Nem kérdezel-e többet? Szólalt meg végre. Engem nem kérdezel-e? És szinte hallottam a szíve dobogását. Nem, feleltem a szememet lehunyva. Eredj a dolgodra.
2: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén.
5: A gogyós gyümölcskertész.
6: Szent Péteresen.
7: Fűr Elézer.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: A gyerek.
8: A gólyakalifa.
7: Rosti fiú esete.
9: Pacsirta.
6: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet csütörtökön. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000-re teszik. Egyes becslések szerint ez a szám elérheti a 100 000-et is. Újraindította a Magyar Államvasutak az Intercity kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az üzemben egy éve áll a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz majd igénybe, tette hozzá. A miniszter felidézte, úgy vette át a tárcát, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy éppen fővizsgára várt. Új elemmel bővül a hazai vármegyéket és vármegyeszékhelyeket bemutató emlékérmes sorozat. A Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolc megnevezéssel 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét bocsátott ki a gyűjtői sorozat negyedik elemeként. Az emlékérmék oldalai a vármegye székhelyet, illetve a vármegyét reprezentálják, ezt követve az előlapon Miskolc épített örökségének kiemelkedő elemei, míg a hátlapon a vármegye domborzati és vízrajzi tagolása jelenik meg. Az emlékérméket Keresztúri Gábor iparművész tervezte. Olasz rizlingeket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgált borok az élelmiszerbiztonsági és minőségi vizsgálatok, valamint a jelölés ellenőrzés szempontjából is megfeleltek, közölte a Nébih csütörtökön. A hivatal 27 olasz rizlinget hasonlított össze. A különböző borvidékekről származó italok mindegyike 2025-ös évjáratú volt. A hivatal azt is megnyugtatónak nevezte, hogy a vizsgált borok ténylegesen olasz rizling szőlőfajtából készültek. Kiemelték, hogy a Supermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatánál a szakértő és laikus borkedvelők értékelése alapján az első helyre a dobosi olasz rizling került, második helyen az ostorosi végzett, míg a harmadik a fejnd olasz rizling lett. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV csütörtökön. A közlemény szerint idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök többek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Vizet osztanak és párakaput is kihelyeznek Miskolcon. Az önkormányzat szakemberei felvették a kapcsolatot a város ivóvízszolgáltatójával, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT-vel, és megrendelték a vízosztást, illetve a párakapuk kihelyezését. Ezzel párhuzamosan a miskolci városgazda is megkezdte a párakapuk kihelyezésének előkészítését, tájékoztatott a városházat csütörtökön. Ivóvizet osztanak a Centrum Áruháznál, a Villanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren, péntektől pedig a város 6 pontján is lehet párakapu alatt hűsölni.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A mostani adásban egy olyan embert, nőt ismerhetnek meg, aki több mint 16 éve Olaszországban él, amelyet szenvedélyesen szeret, csak nem annyira, mint a magyar nyelvet, a könyveket és magát az írást. Bármerre is fordítja a két nemzet trikolórját, mindkettőben otthon érzi magát. Ő Gyuvai Helén, akinek 5. Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét nemrég mutatták be országszerte.
2: Ezzel én egy ilyen kronológikus dologban gondolkodtam, és akkor ezért indultam el, már nem is az ókortól, hanem még korábban egyébként, és éppen így felfűztem egészen a 21. századig a párokat, és ugye utána pedig már másképp kerültek be a könyvbe, de hát az alapvető szempont, ami alapján kiválasztottam őket, azon kívül, hogy legyenek érdekesek, hogy ezért a nevek azért Magyarországon is mondjanak valamit. Mert hogy találhattam volna még beléjük Olaszországban ismert olasz párokat, de lehet, hogy Magyarországon egyikük sem lett volna ismert, és épp ezért voltak olyanok, amiket emiatt így elvetettem. Pirandellót azt egyébként azért választottam, mert ő bár szicíliai volt eredendően, de volt egy testvére, aki a mi Torino melletti egyik kis falunkban volt tanítani, és Pirandello sokszor jött hozzá látogatóba, és ezért nálunk Pirandello fesztivál, meg elég sok mindeni Pirandellóról szól, és akkor éppen most Pirandellóról tudtam, hogy neki egy érdekes története van, amit meg kell írni. Puccini magánéletéről én nem tudtam. Ahogy elkezdtem kutatni a többi pár után, már nem is tudom, valamilyen könyvben jött velem szembe az, hogy most nem akarom nagyon lelőni a poént, inkább mindenki olvassa el, de hogy Puccininak nem volt túlságosan harmonikus a házassága, és volt egy felesége, aki borzasztóan féltékeny volt, és ez egyébként egy öngyilkossághoz is vezetett, de ezt például a könyv írása közben tudtam meg. És amikor megismertem ezt a sztorit, akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ennek benne kell lennie, kész, nincs mese.
1: Tartsanak a most is velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyuvai Helén immár 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott. Családjával, amikor csak tudnak, utaznak. Ezekből az élményekből születtek első művei. Hitvallása szerint az írás felelősség saját tapasztalataiból táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonaltervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a dolce vita alatti rétegeket is. Nemrégiben hazalátogatott, többek között szülővárosába Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek.
2: Szeged és Olaszország között volt egy nagyjából 7 éves budapesti intermezzo is, szóval nem volt teljesen közvetlen az én utam. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 10 éves korom óta teljesen odáig vagyok Olaszországért, nem vagyok egyedül ezzel a betegséggel, ezt tudom. Gyakorlatilag az első olyan külföldi utam, amikor nem a szüleimmel utaztam, az Olaszországba vezetett, és innentől kezdve teljesen meg voltam őrülve. Olaszul akartam tanulni, tehát én már úgy választottam gimnáziumot, hogy olaszul tanuljak, akkor utána egyetemen is szerettem volna ezt folytatni, de végül a jogi kart választottam. De azért volt egy egyéves Erasmus kitérőm megint csak Olaszországba, és egyetem után klasszikus felkerültem Budapestre, dolgoztam, éltem a magam életét, aztán egyszer csak berobbant az életembe az olasz szerelem.
3: Egy olasz úri ember személyében?
2: Igen, aki akkor Magyarországon dolgozott, és miután egy pár évig otthon együtt voltunk, neki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt, és egy rövid ideig tartó ingázás után dönteni kellett valakinek, hogy vagyis hát, hogy nekem, leginkább, hogy költözök-e Olaszországba, vagy akkor vége a kapcsolatnak, mert valakinek lépnie kell egy ilyen helyzetben, és mivel ő már volt Magyarországon, ezért az ott volt, hogy majd én leszek ez a valaki, és így történt, hogy 2010-ben aztán ide költöztem.
1: És nem bántad meg? Olyan volt, mint ha hazamentél volna?
2: Hát olyan volt, mint ha hazamentem volna, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz volt az első, nagyjából 2 év. Én úgy jöttem ki, hogy már terhes voltam a kislányommal, az utolsó trimestert értem meg Olaszországban, a gyerek születését, majd az ezt követő gyermekágyi depressziót és ennek minden mellékhatását. Plusz ugye ehhez hozzá csatlakozik az, hogy ráadásul ugye kiszakadtam a megszokott környezetemből, nem volt a közelemben a családom, a barátaim, szóval nem volt egyszerű az eleje. Ráadásul nem igazán az a kalandvágyból külföldre költöztem, életkorban voltam, tehát én azért már majdhogy nem 30 éves voltam, amikor ide kerültem, volt már otthon biztos egzisztenciám, volt lakásom, tehát hogy így sok szempontból azért meg kellett birkozni. Direkt úgy szerveztem meg a kiköltözésemet, hogy azért nem égettem föl mindent magam után, tehát ingyesre jöttem Olaszországból, tehát ott volt a lehetőség, hogyha valami nem sikerülne, akkor majd én visszamegyek a munkahelyemre, ahonnan eljöttem, a lakásom ott volt, tehát igazából volt visszaút, csak azért mégiscsak egy hatalmas váltás ez, amit fel kellett dolgozni, amikor ide kerültem. Aztán elmúltak ezek a kezdeti agybajok, és utána minden beállt a rendes kerékvágásba, onnantól kezdve pedig, hogy találtam magamnak munkát, onnantól kezdve pedig teljesen sinem az élet.
1: De egyébként az írás segített át azon az időszakon? Mert hogy akkor kezdted el írni a baba blogodat.
2: Igen, eleinte egy baba blogot írtam, klasszikus, de hát az csupán a családnak, meg csupán az ismerősöknek. Aztán ugye elcsöperedett a gyerek, már kevésbé volt érdekes a külvilágnak, de már megszokott volt. Nem voltak olyan hatalmas újdonságok, milyen most mikor kezd el lépni, vagy mikor jön az első fogal, vagy ilyesmi. És akkor már nem is tudom, hogy mi volt az apropója, de egyik nap felnyitottam a laptopot, és akkor úgy döntöttem, hogy változtassunk tematikát, és Olaszországgal kapcsolatban kezdtem el blogposztokat írni, amit szerintem akkoriban rajtam kívül még nem nagyon olvasott senki. Aztán egy ponton egy magyar internetes portálnak a blogos részlegén kezdtem ezt csinálni, akkor talán a legismertebb internetes portál volt, és egyszer-kétszer kiemelték a főoldalra a cikkeket, és akkor onnantól kezdve jöttek az olvasók.
1: És ezek már teljes mértékben Olaszországról és az ott szerzett tapasztalataidról szóltak?
2: Igen, igen. Hát akkor még magam sem tudtam, hogy milyen irányba akar ez indulni, vagy most a szóba fog vezetni, hanem klasszikus blog posztok voltak, tehát nem tudom, egy hétvégén elmentünk kirándulni valahova, akkor én ezt leírtam. Tehát akkor még inkább ilyen, de most már 10 évvel ezelőtt volt, tehát ilyen igazi klasszikus napló típusú bejegyzések voltak ezek. Aztán kezdett el később ugye átváltozni kicsit mássá.
1: És hogyan lett ebből könyv?
2: Hát a könyv az későbbi születés, ugye 2020 végén járhatunk.
1: De Covid időszaka?
2: Igen, mert Covid van, és mi nagyon be vagyunk zárva Olaszországban, és felfedezek a Facebookon egy regényíró kihívást, aminek az a lényege, hogy novemberben minden nap írni kell 10 000 karaktert, és hogyha ezt teljesíted, akkor a hónap végére ugye megvan a 300 000 karakter, ami általában egy regénynek a terjedelme, és hát én ezt teljesítettem, majd elküldtem a kéziratot Fejős Évának, mert ő hirdette ezt a kihívást, és eltelt egy hónap, semmi hír nem volt felőle, nem is tudom, hogy mit vártam, én csak így elküldtem, és akkor egyszer valamikor decemberben, sőt, az is lehet, hogy már januárban felhívott telefonon, és nekem meg éppen kiesett a kezemből a pohárkis, mert hogy az volt a kezemben, erre emlékszem, és mondta, hogy hát, hogy elolvasta, és hogy mennyire szuper, és ő úgy gondolta, hogy ő ezt kiadná.
1: És melyik volt ez az első könyved? Ez a Hogyan lettem olasz mamma?
2: Igen.
1: Nem volt nehéz írni?
2: Nagyon könnyen ment, mert egyrészt ugye nem volt semmi más jobb dolgom, és nem lehetett kimozdulni a lakásból, mivel is töltsük el a felszabadult időnket. Ez volt a hívás, mivel töltsük el, és ugye elég gyorsan ugye megtaláltam erre a megoldást az írással. Ő azt nem mondom, hogy én minden nap 10 000 karaktert írtam, mert azért az író sem egy robot, úgyhogy azért átlagot kell számolni. Tehát lehet, hogy egyik nap 5 000 volt, ha pedig hétvége következett, akkor 15 vagy 20. De a lényeg az, hogy a hó végére összejött.
1: De te magyarul írtál, ugye? A magyar olvasóknak.
2: Persze, persze, persze.
1: De miért? Úgy gondoltad, hogy tudsz nekik újat mondani, vagy olyat, ami hasznukra válhat?
2: Hát egyrészt, mert magyar az anyanyelvem, tehát én magyarul szeretek írni. Olaszokat is nagyon jól ismerem, de azért azt talán még mindig jobban tudom, hogy mik azok a dolgok, amire a magyarok kíváncsiak, hogy mi érdekli őket. úgyhogy igazából fel sem merült bennem, hogy ez nem magyarul szülessen meg, vagy nem magyar közönségnek szülessen meg.
1: És igazság szerint ezekben a könyvekben, mert ugye most már 5 könyved van, Utikalauz az édes élethez, 50 felejthetetlen élmény Olaszországban, uh-huh. Hol vagytok olasz amarózók, akkor ott van az Óazok az olasz szerelmesek, igen. Ez az utolsó könyved, most itt voltál, igen. Magyarországon, és 4 napon át mutattad be a könyvedet. De hogy tipikusan olasz témákat választottál, tehát azokat a témákat, amikből igazság szerint megtudjuk, hogy az olaszok miért is olaszok, és miért olyan híresek az ételeikről, az életmódjukról, a mentalitásukról, a habitusokról.
2: Hát egyik hozta maga után a másikat. Tehát miután megírtam a Hogyan lettem olasz mammát, utána automatikusan jött a Hol vagytok olasz amorózók, majd le akartam egy kicsit csatlakozni erről a szerelmes vonalról, és akkor kezdtem el írni az Utikalauz az édes élethez. Az kicsit ugye más jellegű, tehát ott van 50 élmény, illetve a második részében az édes élet újra tölt egy másik 50 élmény, amit szerintem nagyon érdemes kipróbálni Olaszországban. És az egyértelmű volt, hogy Olaszország. Mi az, amiben én tudnék még valami érdekeset, vagy újat mondani, amiben annyira autentikus vagyok, mint ebben a témában. Tehát, hogy ehhez azért így ragaszkodtam. Édes élet újra tölt volt a negyedik, és akkor utána azért eltelt egy pár év most, amit kihagytam. Amikor végre újra visszatértem az írás berkeibe, és akkor visszatértem a szerelemhez is. Született azok az olasz szerelmesek.
1: De ugye ezekhez a könyvekhez kellett az is, hogy rengeteget utaztok.
2: Igen.
1: Olaszországon belül utaztok legfőképp, vagy azért jártok külföldre is?
2: Járunk külföldre is, de Olaszországon belül nagyon sokat utazunk. Pár évvel ezelőtt vettünk egy lakóautót, úgyhogy gyakorlatilag, amikor van egy szabad hétvégénk, ahol mondjuk nincs a gyereknek sportversenye, vagy ilyen típusú kötelező program, akkor mi állandóan megyünk.
1: Rengeteg hely van még, amit fel kell fedezni?
2: Hát azért nem annyira rengeteg, tehát eléggé jól lefettük mi már ezt az olasz térképet, de azért egy-kettő még ott maradt, amit ki kellene próbálni, csak nem annyira egyszerűen megvalósíthatók.
1: De miért azok, mely részei Olaszországnak?
2: Hát nekem 2 olyan sziget van, amit még így ki szeretnék mindenféleképpen próbálni, vagy meg szeretnék látogatni. Egyik Lampedusa, a másik pedig Pantelleria. És hogyha kicsit valaki ismeri az olasz földet, akkor tudja, ezek Olaszországnak azon szigetei, Szicíliához tartoznak, amelyek már közelebb vannak az afrikai partokhoz, Olaszországhoz. És eléggé problémás őket megközelíteni. És a távolság miatt nem az a típusú hely, ahova egy hosszú hétvégére az ember elutazik, mert elég bonyolult megszervezni. Úgyhogy ez még szervezés alatt áll. Főleg azért, mert én nem nagyon bírom a meleget, tehát hogy én főszezonon kívül mennék ezekre a helyekre. Ilyenkor pláne nem olyan egyszerű.
1: De egyébként tudtok is utazni, nem? Mert hogy Olaszországban általában nagy a család, tehát elég népes, és hogy nem biztos, hogy ők egy helyen laknak. Nálatok is ez van?
2: Hát nálunk is ez van, a családnak egy része az Campania régióban, tehát Nápoly környékén él, illetve többi része, az pedig külföldön, az olaszok is ilyen óriási kivándorló nemzet, úgyhogy a férjem családjának egy része az Svájcban, másik része Argentínában él, úgyhogy ha meg akarnánk mindenkit látogatni, akkor simán bejárhatnánk egy pár kontinens, több.
1: De te egyébként megmaradtál magyarnak, magyar-olasznak, olasznak, tehát hova lehet téged most már besorolni? Mert ugye a kislányod az kint született, tehát ő ugye teljesen olasz. De azért nagyon sok időt tölt, ha jól tudom, itthon is.
2: Igen, hát a gyerek az nyilván Olaszországban szocializálódott, sok időt töltött Magyarországon, tud magyarul, úgyhogy ő inkább olasz, mint magyar, de azért megvannak benne a magyar vonások is. Én már magam sem tudom, hogy hova soroljam magam, tehát nyilván azért alapvetően magyar vagyok, és 30 évig azért csak Magyarországon éltem, az pedig elég nehéz, hogy is mondjam, így egyszerűen zsebre tenni és megfeledkezni róla, de azért 16 év alatt már eléggé sokat változtam én is, sokat idomultam az olaszokhoz, sokat tanultam tőlük, alkalmazkodott hozzájuk, meg a környezetemhez az életstílusom, úgyhogy
1: nagyon hát mások, nagyon mint mi?
2: Az olaszok? Hát sok mindenben különböznek. Még akkor is, hogyha természetesen Európán belül vagyunk, és azért alapvetően ugyanazon a vonalon mozgunk, de azért vannak kulturális különbségek.
1: Jó ételek, a lazaság, ráérünk arra még.
2: Igen.
1: És ez az életnek a szeretete. Igen. És ugye a család, mert a család, ha jól tudom, Olaszországban az nagyon fontos szerepet tölt.
2: Igen. Ezeket csak megerősíteni tudom. Nem táfolok rá egyikre sem. Pontosan. Úgyhogy én is, amikor meg szokták kérdezni, hogy mi az, amit legjobban szeretek itt, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy az élethez való viszonyulásuk. az életigenlésük, az optimizmusuk, az, hogy soha nem keserednek el igazából, hanem mindig, hogyha valami problémájuk van, vagy ha valami nehézségbe ütköznek, akkor az az első dolog, hogy tudta szirizolva, minden megoldódik. Nem az, hogy úristen, most akkor mi lesz, és biztos, hogy nem.
3: És negatívum. Igen, mert mi csak a negatívumra tudunk. Tehát, hogyha valami probléma adódik, akkor mi nem azt látjuk, hogy hogyan lehet megoldani, és pozitívan fog ez végződni, hanem kész, itt a világ vége, és ennyi. És csak a negatívumokat látjuk.
2: Ők pedig pont az ellenkezője. Ezt kell tanulni tőlük.
3: Igen, van mit tanulni tőlük. Uh-huh. Hogyan változtál te, mint író az elmúlt évek alatt, ha a könyveidet nézzük?
2: Szerintem alapvetően nem sokat változtam, tehát hogyha valaki olvasott már tőlem, de nem muszáj könyvet, elég, hogyha egy blogposztot, vagy esetleg egy közösségi média posztot elolvasott, én azért szeretek kicsit ironikusan fogalmazni, szeretek kicsit kiszólni a közönséghez a sorok közül, és ez szerintem mindegyik könyvben megmaradt, még az utolsóban is. Néha már annyira túlzásba viszem ezeket a kiszólásokat, hogy a szerkesztőnek azért halkítani kell rajtam az ironizálás tekintetében.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Gyovai Helén íróval, előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cigándon, és újul meg a Királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog köz egy egységes, vonzó és fenntartató turisztikai célponttá válhasson. A szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrog közi múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrog közi város sajtó anyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, mely a Bodrog köz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A projekt szlovákiai helyszínén Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete. A cigándi látogatóközpont a Bodrog köz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A projekt megvalósítására Cigán csak nem 400 ezer eurót, azaz 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 éve leégett miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdő komplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

Magyarországra, tehát a Magyar Királyságra és Erdélyre vonatkozó ismeret, és ezt lehetőleg idegen nyelven kell tolmácsolni a magyarok által és a nem magyarok által, akik megtanulnak magyarul, vagy nem tanulnak meg magyarul. Tehát egy nagyon fontos, hogy ez egy összehasonlító tudomány, ami mindenfajta történeti jellegű disziplinát magába foglal. A második világháború után azonban ugye egyrészt a Klebersberg érában megalapított magyar intézetek és magyar tanszékek átalakultak, főleg a magyar intézetek, jószerével kémközpontok lettek a nyugat-európai régióban, de egyébként másutt is, és kiszorultak onnan a tudósok. Sajnos a mai napig nem térhettek igazán vissza, mert ma meg egy ilyen közművelődési intézet, kultúrházzá próbálják őket átalakítani. Így sem működnek igazán jó, tudományos értelme pedig sajnos egy-egy fellángolástól eltekintve nem működnek. Az 56-os forradalom után azonban, külső 63 után, ugye ez volt a megbékélés korszaka, ami most sem a Fidesz, sem a Tisza idején még nem jött el, de majd csak rájönnek az okos politikusok, hogy a történelem tanít, ugye? Klanicei Tibor tett egy olyan javaslatot, hogy ugyanúgy, mint a nemzetközi szlavisztika, germanisztika, vagy a frankofon mozgalmak, vagy anglisztika, legyen egy hungarológia, legyen egy olyan társaság, amelyik összefogja a világ magyarokkal kapcsolatos, tudományos érdeklődésű embereket. Tehát ez egy szakmai közösség, ahol csak a magyarságra vonatkozó ismeret számít, ráadásul úgy, és ez a Klanicei Tibornak élete végéig egy következetessége volt, hogy akár, mi úgy szoktuk mondani, az őrülteket is meghallgatjuk. Tehát a sumerológusokat, volt Havajon egy nyelvészeti iskola, például a Tamana nyelviskola, amelyik azt hirdette, hogy a világ összes helyneve tulajdonképpen magyar származású, vannak is ilyen Tamana World Map térképek, ugye, hogy öt Szeged van Indiában, szóval rengeteg minden. Egy kicsit majdnem olyan, mint a reformkori Abisz Abeba, ugye az Abisz Abbát, mert így meg a Karthágó, a Karthágó, stb. De körülbelül ilyen színvonal. Tehát őket is hallgassuk meg, és a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia közösség, tehát ez azt jelenti, hogy a minősített emberek az összes magyar egyetemen, pedig legyen egy kontroll, egy minőségbiztosítás, és legyen egy állandó párbeszéd. Na most hát ezt el lehet képzelni, hogy a 60-as, 70-es években ez nem volt egy szívesen látott dolog. Ráadásul ugye a Szovjet Központi Bizottság azt is meg akarta szabni, hogy kétharmada legalább Szovjetunióból legyen a válaszmánynak tulajdonképpen. És 63-tól 77-ig tartott a küzdelem, mire Nyíregyházán 1977-ben meg tudták alapítani, úgy, hogy nem foglalkozhat a történelemmel, tehát csak a magyar irodalommal, a magyar nyelvvel, magyar nyelv oktatásának módszertanával és a néprajzal. Tehát történelem nem. Így alakult meg 1977-ben Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, mert a magyarság tudomány az egy revizionista, soviniszta, nacionalista elnevezés. És 1981-ben rendezték az első világkongresszus Budapesten a magyar vers és a magyar nyelv tanítása tematikával. 86-ban azonban már Bécsben volt, a magyar nyomok a dunamenti kultúrákban, ez már egy szélesebb téma volt, és aztán Szegeden 1991-ben már a művelődés történetet beemelhettük a filológia körébe, és a régi és új peregrináció, tehát a magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon volt a téma, és ugye a rendszerváltás után 1996-ban volt az első, az a negyedik hungarológiai kongresszus, az már Rómában volt, a kereszténység és a magyar kultúra címmel, ez Róma-Nápoly helyszínnel történt, és aztán 2001-ben Jyväskylében, Finnországban pedig már általános elvi megközelítés volt, és onnantól kezdve folyamatosan, akkor a hatalom és a kultúra tematikája volt, és ekkor határozta el a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, hogy most már újra Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságnak lehet nevezni. Tehát tulajdonképpen 77-től 2001-ig Filológiai Társaság, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, onnantól Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. De akkor is még olyan, hogy a film, a képzőművészet, pedig hát gondoljuk meg a filmnek milyen magyarságképalakítási ereje van, vagy a képzőművészeinknek, pláne nem mondjuk a mérnököknek, meg a természettudósoknak, ez még nem volt a disziplinák között, és akkor most érek a 9-re, ami Miskolcon lesz,
és Sárospatakon, Miskolcon pedig lesz még olyan szimpózion is, hogy a mérnökök és a természettudósok szerepe a magyarság képalakításában. Tehát azt jelenti, hogy most értünk vissza,

0: vissza a Gragger Robert 1921-es elképzeléséhez, hogy minden a magyarságra vonatkozó ismeret, és mindenkit szeretettel látunk, aki érdeklődik magyar témák iránt, akkor is, ha esetleg nem tud, vagy nem tud jól magyarul, tehát mondjuk egy általános témák, hatalom és a kultúra, hogyha már ennél tartunk, és akkor összehasonlító témának egy magyar esetet is belevesz. Ez nekünk már hungarológia. Tehát tulajdonképpen ez az ív, ami elvezetett a Miskolci konferenciához.
1: Ahogy olvastam az előzetes anyagban, több száz embert várnak erre a rendezvényre, és részben már említette is, hogy gyakorlatilag nyitott ez a történet, de mégis elsősorban, hát ugye beszéljünk arról, hogy milyen témaköröket dolgoznak föl idén, és hát azért mégiscsak van egy köre, hogy honnan számítanak hallgatóságra, vagy akik esetleg ott vitatkozni szeretnének.
0: Ugye ez mindig probléma a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaságban, a magyar filológusok csórók, ráadásul van egy olyan magyar mentalitás, hogy mi nem fizetünk azért, hogyha konferencián veszünk részt. Persze, hogyha Londonban hirdetik meg, vagy Párizsban, akkor szívesen kifizetik a részvételi költséget, és el is mennek, de azért jobb szeretik, mint ahogy annak idején jobb szerették, hogy mondjuk Rómába vagy Jüveszkülébe közpénzen el tudtuk vinni gyakorlatilag majdnem mindenkit. Ugye van egy olyan elem, hogy a határon túli magyarság ténylegesen anyagilag is nagyon rossz állapotban volt, ugye most ez igaz Kárpátaljára egyértelműen, Vajdaságra is jelentős mértékben, de azért mondjuk Romániában vagy Szlovákiában már nem élnek rosszabbul a filológusok, mint Magyarországon. Annak idején ugye minden költségüket sikerült a magyar államtól megszerezni. Ma sajnos úgy állunk, hogy a nemzeti magyar kormány, vagy a magyar nemzeti kormány nem támogatja ezt a tevékenységet, hiszen túlságosan toleránsnak, nyitottnak, nem irányított gondolkodásúnak tartotta a társaságot. Ez meghozta azt az eredményt, hogy először a történelemben magyar állami vezető, kivéve az állam elnököt, nem is fogadta el a felkérést a támogatásra. Az egész rendezvény szervezésének a végén Gulyás Gergely miniszter úr fogadta el a védnökséget, Súlyog Tamás államelnök úr mellett, és hát persze az akadémia elnöke eleve elfogadta, de az állami szereplők közül valóban csak Gulyás Gergely vár pozitívan, de ő is csak a határon túli résztvevők költségeihez járult hozzá. Ez egyik dolog. A másik probléma az, hogy ez egy hétig tart. Eredetileg például Budapesten vagy Bécsbe, de még Szegeden is 200 alatt volt az előadások száma azon az egy héten. Ez azt jelenti, hogy egymást tudták hallgatni a résztvevők. A rekord 534 előadás volt a Pécsi Kongresszus, ami 16 kötetben jelent meg. Ez azt jelenti, mikor ilyen sokan jelentkeznek, hogy igazából egymást hallgatják az előadók. És külső résztvevő nagyon nincs, nyáron van, augusztusban mindig, ugye ez az akadémiták akkor érnek rá, mert ugye nem kezdődött meg még az egyetemi tanév. A hallgatók meg nincsenek jelen, úgyhogy ez nekünk egy állandó problémánk, hogy hogy tudjuk a külső hallgatóságot megszólítani, de mindig jönnek azért, főleg meg kell, hogy mondjam, hogy helyben lakó idősek, akik érdeklődnek a témák iránt. Miskolcon is így van, jelen pillanatban 380 jelentkező van, tehát kevesebb, mint Pécset, aki 700 fölött volt, és 322 elfogadott előadás van, ugye ott 534 volt. Így is én remélem, hogy 300 alatt lesz az előadások száma, sokkal kezelhetőbb az egész. A tematika valóban szerteágazó, a magyarságkép a középkorban, a különböző korszakokban, tehát vannak ilyen korszakák, ezen kívül pedig vannak kifejezetten olyan típusú, főleg irodalomtörténeti szimpóziumok, amelyek egy-egy szerzőnek a európai beágyazottságát kutatják, az európai idegen nyelvre fordításainak a történetét. Tehát egyáltalán, hogy a magyar irodalom, vagy például egyes történeti iskolák Magyarországról hogy jelennek meg külföldön. Illetve vannak olyan előadások is egyértelműen, amelyek azt vizsgálják, hogy a egyes országok tankönyveibe hogy szerepelnek, akár Romániában, akár Lengyelországban, akár Franciaországban, a magyarságra, Magyarországra vagy Erdélyre vonatkozó témák. Tehát ezek adják a gerincét. Ugye jelen pillanatban 38 szimpóziumra oszlik ez az egész, 322 előadás. Nagyjából lesz, és mondom, az egy nagyon nagy eredmény, hogy végre lesz a műszaki értelmiségünk és a természettudományos értelmiségünknek a kicsit történetüknek a áttekintése, hogy miként járultak az ő tudásukkal, tevékenységükkel ahhoz hozzá, hogy Magyarországról pozitívabb kép alakuljon ki.
1: A szervezői gárdának, illetve ennek a szervezetnek és a Tokaj-hegyalja Egyetemnek van-e valamiféle kapcsolata, tehát hogy ugye most bekapcsolódik az egyetem ebbe a rendezvénybe, hogy mi a kapcsolat önök között?
0: A magyar felsőoktatásnak és tudományos közösségnek egyik legnagyobb hibája, hogy mindenki külön-külön akar saját nevéhez kötődő folyóiratokat, könyvsorozatokat kiadni, mert hogy ez minősíti az intézményt. A Tokaj-hegyi Egyetem alapításkor felismerte azt, hogy induló egyetemként sokkal jobb egy már működő intézményhez kötődni, illetve már működő folyóirat kiadásába bekapcsolódni. Ezért 2021-ben szerződést kötött a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és a Tokaj-hegyi Egyetem arra, hogy a társaság idegen nyelvű lapja, amelyik 1979-ben indult egyébként, és a tudományos minősítésben nemzetközileg a minősített rangú folyóiratok közé tartozik, egyetlen magyarországi lap, amelyik ehhez tartozik, ennek a kiadásába belép a Tokaj-hegyi Egyetem úgy, hogy az évi két szám mellé egy harmadik számot csak a Tokaj-hegyi Egyetem szerkeszt, Orbán Áron a szerkesztő, ezeknek a speciális számoknak, koncentráltan koraújkori témájúak, amiben nagyon gazdagon megjelenik Hegyalja és Zemplénnek a történelmi múltja. Úgyhogy a társaság már régóta partner tehát ebben a dologban, és így természetes volt az is, hogy két szimpózium idejön Sárospatakra.
1: A sárospataki történésekről Nemesné dr. Kis Tíme a tudományos fő munkatárs, a Tokaj-Hegyalja Egyetem Kulturális Örökségtudományok Tanszékének tanszék vezetője számolt be rádiónknak.
2: A Tokaj-Hegyalja Egyetem Kulturális Örökség Tanszéke jóvoltából, annak oktatói jóvoltából érkezhetett el ez a konferencia Sárospatakra. Nyilván egyetemközi megállapodások voltak ehhez szükségesek, de nagy örömünkre szolgál, hogy a Hungarológiai Kongresszusnak két szimpózium előadóit is mi láthatjuk vendégül Sárospatakon. Ebből az egyik egy humanista témával, humanizmus és irodalmi nyelvhasználat témakörét körüljárva érkeznek az előadók, a másik pedig Tokaj-hegyalján vagyunk, mi más lehetne, mint a bor. Méghozzá a bor szerepe a magyarság kép alakításában, hiszen, ahogy professzor úr az előbb kitért rá, számos olyan tényező, kulturális közeg, akár ipartörténeti fejlesztés, természettudományi vonatkozású információ is mind nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a külföld valahogy definiáljon bennünket, magyarokat, és ugyanez igaz a borainkra is. Úgy gondoljuk, hogy a borok képesek voltak arra, hogy azokon keresztül, azoknak a segítségével valami féle karaktert, valamiféle láthatóságot adjanak a magyarságnak, és ennek a minősített eseteit szeretnénk körüljárni.
1: A helyszín mellett ad-e szellemi muníciót is a rendezvény sikerességéhez az egyetem? Magyarul lesznek előadók innen?
2: Természetesen a egyetemünk Spéculum kutatócsoportjának a tagjai dedikáltan foglalkoznak a bortörténeti kutatásokkal, ahogy humanizmus kutatással is egyébként, úgyhogy számos kollégánk is az előadók között szerepel.
1: Hallottuk, hogy ez egy meglehetősen nagy történelmi évet bejárt kezdeményezés. Mit jelent az intézmény számára az, hogy be tudja fogadni ezt a valószínűleg nagy érdeklődés mellett futó rendezvény?
2: Úgy gondolom, ha bár kis egyetem, kis intézmény vagyunk, mégis megálljuk a helyünket az akadémikum világában. Ezt számos tudományos, számos szakmai programmal bizonyítottuk már, és ennek lesz az egyik legkiemelkedőbb rendezvénye, hogy valóban partnert láttak a szervezők a Tokaj-Hegyalja Egyetemben, és sikerült idehozni ezeket az előadásokat.
1: A helyi erőkre valamiféle feladat hárul-e az előkészítésben?
2: Természetesen, hiszen nem csak szakmai programok lesznek, hanem kulturális terítékkel is készülünk. Szeretnénk bemutatni nem csak Sárospatakot, hanem minél nagyobb részben Tokaj-Hegyalját is, úgyhogy e vonatkozásban is számítunk a helyiek segítő közreműködésére.
3: Kedves hallgatóink, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem közösen szervezi meg augusztus 24-e és 29-e között a Miskolci Egyetemen, valamint a sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amely központi témája az önismeret forrásai, a magyarság változásai. A rendezvényről hallották Bódisz Attila összeállítását.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vöröskút protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, Csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Mi hamarabb rendezd a konfliktusokat. Második rész. Törekedjetek mindenki iránt a békességre. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 14-es vers. Ezeket tedd a konfliktusok megoldása érdekében. Először is koncentrálj az illető viselkedésére és tartózkodj a jellemére vonatkozó megjegyzésektől. Érdemesebb azt mondani, hogy elfogadhatatlan, hogy kinyitottad a levelemet, mint azt, hogy nem hiszem el, hogy ennyire kíváncsi vagy. Másodszor próbáld megérteni a másik viselkedését, ahelyett, hogy a magadét igazolnád. Ehhez figyelmes hallgatásra van szükség. A másik meghallgatásával elismered az érzéseit, ez pedig arra fogja késztetni, hogy ő is hallgasson meg téged. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Ézsaiás könyve 50. fejezet, 4-es verstől az 5-ös versig. Harmadszor egyszerre egy problémával foglalkozz. Ne tereld vakvágányra a beszélgetést a témához nem kapcsolódó ellentéteitek megemlítésével. Azokat majd később is ráértek megbeszélni. Negyedszer állapodjatok meg abban, hogy miként fogtok viselkedni, ha a jövőben újra felmerülne a probléma. A viszálykodás feszültséget szül, ezért érdemes korlátok közé szorítani. Teljes egészében nem tudod kiiktatni a konfliktusokat, mivel mind mások vagyunk, eltérő a neveltetésünk, másként kommunikálunk, mások a vágyaink. Ugyanakkor szembenézhetsz a problémákkal, megoldhatod őket, és így egyre érettebb leszel. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér a köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. 133. Zsoltár első verstől a 3. versig. Ha békességre vágysz, és Isten áldásában akarsz járni, igyekezz kibékülni mindenkivel. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. június 26-a péntek van. Ma ünneplik névnapjukat a Jánosok és a Pálok. Isten éltesse név viselőjét, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány mondatban a tartalomról. A magyarországi református egyházban a 2026-os év az imádság éve. Gyülekezeti programok, imádságos, zenés estek, elcsendesedésre buzdító napló hívja fel a figyelmet az imádságra ebben az esztendőben, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Reforrásban, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában az imádság éve kapcsán.
2: Ha csend van, és imát mondunk, ha Istennel való személyes kapcsolatunkat ápoljuk, vagy erősítjük meg, akkor egyúttal kiemelkedünk abból az életünkből, amit élünk. És azt hiszem, hogy ez is a mai kor emberének életéből teljesen hiányzik a kiemelkedés, a megemelkedettség.
1: Végül egy ma esti programra hívjuk fel a figyelmüket, egyedülálló nyáresti sétára hívja a látogatókat, a Miskolci Állatkert 19 órától. Az intézmény egészen új éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatják.
3: Egy kellemes esti időtöltést szeretnénk biztosítani mindenkinek, hogy egy kis kellemes sétával itt végigjárják az állatkertet, közben megismerhetik az állatkertnek egy olyan arcát is, amit ritkán lehet látni, ugye sötétedés után nem sokszor lehet bejönni az állatkertbe.
1: Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve. Elcsendesedésre buzdító napló, gyülekezeti programok, imádságos, zenés estek hívják fel a figyelmet az imádságra, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. A következő percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában, a Reforrásban, az imádság éve kapcsán. 2026-ot a Magyarországi Református Egyház az imádság évének nyilvánította. A következő percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában, a Reforrásban. Ennek kapcsán köszöntelek, Márti, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Az imádság évének vezérigéje a csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Mi lehet ennek a központi üzenete?
2: Azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez tulajdonképpen minden korban, minden hívő ember számára aktuális és fontos, de ha lehet azt mondani, most itt nekünk 2026-ban még sokkal aktuálisabb, hiszen éppen ezek a dolgok hiányoznak a mi mindennapi életünkből, az elcsendesedés, hiszen ebben a rohanó világban, ahol állandó zajok vesznek körül, ahol magunk se bírjuk ki a csöndet, gyakran hazaér valaki, egyedül van otthon, azonnal bekapcsol valami hangforrást, mert hogy épp elcsendesülni nem tudunk, nem akarunk, nem merünk, és tudni, hogy van Isten, hogy Istenhez fordulni. Ez megint csak nagyon sok ember életéből nagyon fájdalmasan hiányzik. Tehát azt gondolom, hogy nagyon ránk fér és jókor jön ez az üzenet.
1: Hogyan tudunk valódi csendet teremteni a mindennapi rohanásban? Hogyan nyújthat kapaszkodót számunkra az Isten felé fordulás, az imádkozás ebben a keszekusza felbojdult világban?
2: Azt hiszem, hogy miközben az emberi kapcsolataink, a bennünket körülvevő mindennapi életterünk is tele van bizonytalansággal, valahol a lelkünk mélyén mindannyian hiányoljuk azt, hogy valakivel jó személyes kapcsolatba kerüljünk. Ugyanakkor félünk is ettől, mert hogy ez a mai világ annyira rászoktatott arra, hogy senkiben nem érdemes megbízni, nem lehet hinni, mindig csak rossz dolgok történhetnek, és azt gondolom, hogy az első lépés valóban az, hogy elhiggyük, merjünk bízni abban, hogy van valaki, aki velünk van, ahogy megígérte, a világ végezetéig minden napon velünk van, tehát az imának azt hiszem az első feltétele, hogy tudjuk, hogy itt van velünk, van kihez fordulni, és azt is tudjuk, hogy ő figyel ránk, ha senkinek nem vagyunk fontosak, nem vagyunk fontosak a zsúfolt autóbuszon, a bevásárló központokban, a munkahelyünkön, netalántán már a családunkban is olykor úgy érezzük, hogy igaziból nem is én vagyok fontos, csak a funkció, amit betöltök, akkor is tudjuk, érezzük, hogy van valaki, akinek fontosak vagyunk, aki figyel ránk, aki meghallgat, nem nézi közbe az óráját, nem mondja, hogy de most rohannom kell, mert kezdődik az edzés, mert a sorozatom megy, mert ez van, az van, hanem figyel ránk, és ráadásul nem úgy hallgat meg, hogy közbe azon töri a fejét, hogy majd a viszont válaszában hogy fogja ránk olvasni, amit mondtunk, amit elárultunk neki, és hogy hogy él vissza vele, hogy gúnyolódik rajtunk, hanem aki szeretettel hallgat meg. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hiánybetegségünk nekünk, a szeretet hiány, hogy úgy találjuk, úgy érezzük, hogy nem szeretnek eléggé bennünket, és ebből fakadóan aztán mi sem merünk szeretni igazán embereket. Ezért is annyira fontos, hogy elhiggyük, tudjuk, megtapasztaljuk, hogy Isten szeret bennünket, szeretettel figyel ránk, meghallgat, hozzá mindig fordulhatunk. És hogyha ezek az előfeltételek megvannak, szerintem akkor tudunk igaziból imádkozni, vagyis ezt a nagyon-nagyon személyes kapcsolatot Istennel kezdeményezni, vagy megerősíteni.
1: És éppen erre reflektálva, amikor imádkozunk, akkor általában ugye nem kapunk választ. Hogyan kezeljük ezeket az érzéseket magunkban, az, hogy nem kapunk választ az imáinkra?
2: Ez is mennyire érdekes, hogy mennyire hajlamosak vagyunk tényleg így találni, hogy nem kapunk választ, mert hogy számunkra a válasz az, amikor szavakban megfogalmazottan elmondják, amit a fülünkkel hallhatunk, vagy leírják, amit a szemünkkel olvashatunk, holott a válasz az nagyon sokszor a cselekvés, a válasz, ahogy a szeretet, ugye, ahogy tudjuk a Bibliából, hogy a cselekvő szeretet mindennél fontosabb. Tehát nekünk jó lesne persze biztos, ahogy embertársainktól, úgy Istentől is, hogyha azt mondaná, hogy szeretlek, igazad van, segíteni fogok, de ezt valóban nem halljuk, nem olvassuk el tőle. Viszont hogyha egy kicsit is nyitott szemmel és nyitott füllel, meg főleg nyitott lélekkel éljük az életünket, akkor ezerféle választ ad. A természet nyújtotta szépségek, a hirtelen kivirító, a virágok. Most mondhatok személyes példákat ezekre a válaszokra, hogy az én személyes életem úgy alakult, hogy az anyák napja az életemnek az egyik legfájdalmasabb napja. Pár éve az édesanyám is meghalt, de ami korábban megtörtént, hogy az egyetlen gyermekünk 27 évesen meghalt. Idén is volt anyák napja, közelgett anyák napja, május 1-e volt, és elindultunk sétálni itt Miskolc belvárosában. És milyen érdekes, hogy én miskolci vagyok, itt születtem, de a Jézus kutyánál soha életemben nem jártam. Most elindultunk, és csak úgy céltalanul mentünk, és egyszer csak ott volt előttünk ez az önmagába is csoda, a Jézus kutya. Ahogy már közeledtünk felé, már feltűnt, hogy gyönyörűen virágzó gesztenyefák, és hogy ott valami különlegesség lesz. És ott volt a Jézus kutya, és lenyűgözve mentünk felé, és akkor egyszer csak megjelent egy kislány, egy 10 éves forma, hosszú hajú, szemüveges, helyes kislány, és megszólított bennünket, rám nézett, és azt mondta, hogy ő írt egy verset az anyukájának anyák napjára, és felolvashatná-e nekünk, hogy vajon jó lesz-e. És a kezében lévő papírlapról felolvasott egy gyönyörű, szép anyák napi verset, amit az anyukájának írt. Nagyon szép volt tényleg a vers, amire visszaemlékszem, ami megragadott, az különösen az volt, hogy és reggeltől estig táncolunk. Nekem a tánc az egy ilyen különleges önkifejezési forma, és Dávid, a fiunk, ő is nagyon szerette a zenét és a táncot. És ez a kislány elolvasta, és azt mondtam neki, hogy nagyon szép, biztos nagyon fog örülni az anyukád, és megöleltük egymást, megköszönte, és ahogy ott termett szinte a semmiből, már ott sem volt. És hogyha nincs velem a párom, akkor utólag ezt azt gondolnám, hogy ez az én fantáziámnak a műve volt, és hogy ilyen egyszerűen nincs, és mégiscsak megtörtént, és akkor onnantól kezdve tudtam, hogy a Jóisten és reményeim szerint Dávid, a fiam, meg a férjem, meg akik oda ott vannak, már így üzentek. Tehát tele van az életünk üzenettel. A pont anyák napjára kivirító, gyönyörű, hófehér, orgona, bokor, sajóvámoson. És lehetne naphosszat sorolni, hogyha az ember meri így nézni a világot, hogy igen, vannak neki szóló üzenetek, neki szóló válaszok, hogy minden vasárnap a templomban az ige, a prédikáció, az azt gondolom, hogy személyesen nekem szóló válasz az én imáimra, az én életemre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy próbáljuk egy kicsit így nézni az életet, hogy bármilyen szomorúságban vagyunk, bármennyire lent vagyunk, és bármennyire borzasztó ez a világ, és sok rossz történik, hogy azért vegyük észre a szépet, a jót, és tudjunk örülni neki.
1: Tehát nyitott szemmel és nyitott füllel járjunk, eljünk, és így megtapasztaljuk. Én azt látom, hogy az emberek többsége akkor fordul Isten felé, amikor bajban van. Számodra mit jelent az ima, az imádkozás a mindennapjaidban? Te is akkor imádkozol, főként, ha valami rossz ér.
2: Igyekszem a hálának is, a hálámat is kifejezésre juttatni, de kétségtelen tény, hogy az ember a nehéz helyzetekben, amikor nagy bajban van, akkor hajlamosabb imádkozni és Istenhez fordulni, ami önmagában hát azért nem egy túl helyes dolog, mert hiszen nem csak a rosszat kellene észrevenni, és akkor Istenhez fordulni. A másik viszont, hogy az imádkozást, hogy mire használjuk, hogy én bevallom őszintén, hogy én olyan kapcsolatban vagyok a Jóistennel, hogy én ilyen konkrét dolgokat nem szoktam kérni tőle. Tehát, hogy én nagyon komolyan veszem azt, hogy ő jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem, mint hogy én elkezdjem sorolni, hogy van néhány olyan ember, barátnőim, akikkel ilyesmiről szoktunk beszélni, és az egyik ők mondta, hogy ő már szinte szégyelli magát, mert hogy ők mezőgazdasági vállalkozással foglalkoznak, és hogy ő gyakran azért imádkozik, hogy essen már eső, vagy ne essen már eső, vagy ilyen idő legyen, olyan idő legyen. És akkor ez persze érthető, hogy időnként ilyesmiket is kérünk, de azért azt nagyon fontosnak tartom, hogy az imádság az ne váljon egy ilyen kívánságlistává, egy ilyen bevásárlás előtt összeírandó, mit kell megvennem imádkozás előtt, hogy mit kell kérnem a Jóistentől, tehát hogy azért az imának hagyjuk meg azt a fajta szentségét szerintem, hogy az ima az ne váljon ilyen a mindennapjainkban konkrét segítség kérésé.
1: Az imádság évének egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy megszólítsák a fiatalokat is, hogy megtanítsák fiatalokat arra, hogy Istenhez forduljanak. Na most a mai világunkban, amikor mindenki a mesterséges intelligenciát hívja alapul, hiszen azonnali választ kaphatunk a kérdéseinkre, akkor hogyan lehet a fiatalabb korosztályt arra megtanítani, hogy máshol keresse azokat a válaszokat, amelyek felmerülnek benne az élete során?
2: Hát sajnos nem tudok konkrét receptet mondani rá, de hogy ezen nagyon komolyan kellene gondolkodnunk, dolgoznunk és tenni érte szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, a mindennapi életünket együtt, a fiatalokkal együtt élő emberekként, abban egészen biztos vagyok, mert hogy hajlamosakká váltunk mi idősebbek arra, hogy bedőljünk annak a látszatnak, hogy hát ezek a fiatalok ilyenek, ezeket semmi nem érdekli, ezek nyomkodják a okostelefonjukat, ezek csak a buli, csak a könyvélet, csak a nem tudom mi. És ez egyáltalán nincs így. Most a napokban Pesten vizsgáztattam, ahol filozófia szakos, meg gazdaságtudományi szakos hallgatókat, és hát ugye ott nem teológiát, nem bibliát tanítok, hanem én különböző filozófiai társadalom elméleti nézeteket, meg művészetszociológiát, és akkor ott döbbenten tapasztaltam a vizsga során először is azt, hogy mennyire örültek annak, hogy szóban vizsgáztatok. Több kollégám, ismerősöm szinte a szemembe kinevetett, hogy komolyan én úgy vizsgáztatok, hogy bejön a hallgató, és tételt húz, és elmondja a tételt, és mondtam, hogy igen, én így vizsgáztatok, és úgy találom, hogy ezt nagyon jól veszik őt is. Ugye a mai világban online vizsgák, írásbeli, beadandó feladatok, tesztek, ezek mennek, és szinte nincs is alkalmuk arra, hogy megszólaljanak, és fontos dolgokról beszéljenek. Mert ugye az életünk, valljuk be, fecsegéssel van teli. De arról, hogy egy művészi alkotás például milyen hatással van rájuk, vagy hogy tényleg mi az ember lényege, vagy hogy tényleg mit jelent nekik a szabadság, vagy ilyen fontos dolgok, amikre akár a Bibliában is találhatnak választ, amivel nagyon jó lenne, hogyha Istenhez fordulnának. És akkor azt tapasztaltam, mert hogy erre ugye megtanulják és elmondják az adott filozófiai elméleti választ, de hogy többen utána szinte ilyen maguk sem észrevéve belementek a saját életük vonatkozó gondjainak az elmondásába. És hát nagyon meglepő volt, hogy egy néhány egyetemi óra után egy olyan embert láttak bennem, akihez ilyen dolgokkal fordulhatnak. Tehát megvan bennük az igény, és nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nem engednénk át a terepet valóban a mesterséges intelligenciának, és főleg annak a tudatiparnak, amely nagyon felhasználva a legkorszerűbb tudományos, nem csak technikai, tudományos módszereket, azon van, hogy egy irányba terelje a fiataloknak és mindenki másnak a gondolkodását, hogy az a fajta agymosás és az a fajta éppen az emberekben azt a tévhitet elültető gondolkodás, hogy igazodni kell egy vagy a sok közül, élj úgy, ahogy a többi, ez ne engedjük, hogy uralkodóvá váljon, hanem tegyük föl, ha tetszik, Isten által megbízottként, ha tetszik, akkor Szókratész követőjeként, tegyük fel úton, útfélen, piacon, családi ebédeknél azt a kérdést, hogy és tényleg mi a te életed értelme, és tényleg te mit akarsz elérni, mi a célod, mi az igazán fontos, hogy beszéljünk ilyenekről, mert ha nem beszélünk, akkor utána nincs mint csodálkoznunk, hogy a fiatalok bizony a mesterséges intelligenciától kapott válaszok szerint fognak élni. És ez a szörnyű, hogy nem csak meghallgatják, hanem elhiszik, és úgy fognak élni.
1: Hogyan látod, mennyire változott az imádkozás hagyománya az elmúlt évtizedekben?
2: Azt hiszem, hogy az a fajta közös imádkozás élmény, ami a hagyományos családokban, vagy akár a hagyományos helyi közösségekben, szomszédságokban megvolt, hogy a családokban esetleg minden étkezés előtt és után, vagy akár reggel és este is együtt imádkoztak, vagy legalábbis a unokákat, a nagymamák megtanították az imádságra, és együtt imádkoztak. Ez mintha háttérbe szorulóban lenne, az meg aztán végképp kimenőben, úgymond a divatból, mert nem divat volt, hanem egy nagyon fontos eleme az együttélésünknek, hogy mondjuk karácsonykor együtt örvendjünk Jézus születésének, vagy a húsvét, hogy ne egyszerűen csak a nyuszi, meg a locsolkodás ünnepe legyen, hanem a feltámadásnak örvendés, és ezért való közös imák, ezek minthogyha háttérbe szorultak volna. Másrészt viszont azt gondolom, hogy éppen az elmagányosodás, éppen a sok-sok feszültség, amivel nem tudnak az emberek hová fordulni, az talán ezt a magam vagyok ugyan, de legalább Istentől próbálok valamiféle támaszt kérni, ez talán több embert ilyen egyéni, személyes, elmélyült imádkozásra késztet. Sajnos sokszor éppen a krízis helyzetek, amit kérdezett is az imént, hogy amikor bajban vagyunk, akkor imádkozunk, igen, amikor éppen a kórházi ágyon fekszünk, amikor éppen egy komoly betegséget diagnosztizáltak valamelyik hozzátartozónknál, vagy elválunk éppen, vagy valami nagy baj ér, akkor nagyon fontos, hogy rátaláljunk Istenre, rátaláljunk az imára, és ehhez, hogy rátaláljunk, vagy rátaláljanak azok az emberek, akik eddig nem találtak rá, ahhoz nekünk, hívőknek, imádkozó embereknek ott kell lenni, és nem erőszakkal, és nem kényszerítéssel, és nem valamiféle hittérítői, negatív attitűddel, hanem a pozitív példánkkal és szelíd szóval, valóban Jézus tanítványaiként kellene járnunk ebben a világban, mert nagy szükség lenne rá.
1: Fontos-e szerinted, hogy hol imádkozunk? A helyszínnek van-e az imádság szempontjából jelentősége, hogy Isten házában imádkozunk, vagy bárhol, ahol szeretnénk?
2: Nekem mindig jelent azért egyfajta emelkedettséget, egyfajta más minőséget, más érzést, amikor templomban, illetve hát én imaházba járok, a Csabai Kapui Gyülekezet imaházába, tehát hogyha ott együtt imádkozunk, azért az valahogy egy kicsit más, mint amikor egyedül otthon, de az is azt hiszem, hogy végül is nem ezen múlik, mert ha éppen a vonaton imádkozom magamban, vagy otthon egyedül a szobában, az is nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon felemelő. Szerintem ez is nagyon hiányzik az életünkből. Ugye az elején beszéltünk a csöndről, hogy nem merünk elcsendesedni, hogy ugye miközben megy a tévé, szól a rádió, ilyen-olyan hanghordozók, közben ugye nem tudunk kilépni, kiemelkedni a mindennapi létünkből. Az ima, az ugye csendet igényel. És hogyha csend van, és imát mondunk, ha Istennel való személyes kapcsolatunkat ápoljuk, vagy erősítjük meg, akkor egyúttal kiemelkedünk abból az életünkből, amit élünk. És azt hiszem, hogy ez is a maikor emberének életéből teljesen hiányzik a kiemelkedés, a megemelkedettség, hogy mindig beilleszkedni, belesimulni akarunk a világba, vagy hogyha ki, akkor a kikapcsolódás, elutazunk, üdülünk, nyaralunk, nem felfelé, nem a felemelkedés, az Istenre tekintés, az ég felé nézés, egy ilyen ma divatos dolog különben is arról beszélni, hogy milyen testtartással éljük az életünket, hogy azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy az ima az mindig fölfelé tekintés, mindig egyfajta kiemelkedés, és egy erőforrás ahhoz, hogy változtassunk magunkon, hogy jobbá legyünk, hogy próbáljunk.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Magazinunk végén egy ma esti programra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Egyedülálló nyáresti sétára invitálja a látogatókat a Miskolci Állatkert 19 órától. Az intézmény egészen új, éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott, nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. Az este egyik legnagyobb vonzereje a különleges éjszakai látványetetések, amely során a látogatók megfigyelhetik, hogyan viselkednek az állatok sötétedés után. A szervezők emellett külön figyelmet fordítanak az edukációra is. A Nem szeretem állatokkal való találkozás célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a sokszor félreértett vagy elutasított fajokat, például a hüllőket és más különleges állatokat. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatják. Elsősorban kiket várnak a nyáresti sétára, mikor kezdődik a különleges program?
2: Mint ahogy a neve is mutatja, ez egy esti program, 19 órától egészen 23 óráig várjuk a látogatókat, és hát mindenkit igazából sok szeretettel várunk, aki szereti az állatokat, szeretne egy különleges esti programon részt venni, vagy akár finom borokat, vagy finom falatokat kóstolni, mert most olyan programmal készültünk, amilyen eddig még nem volt az állatkertben.
1: Mi a céljuk igazából a rendezvénnyel?
2: Egy kellemes esti időtöltést szeretnénk biztosítani mindenkinek, hogy egy kis kellemes sétával itt végigjárják az állatkertet, közben megismerhetik az állatkertnek egy olyan arcát is, amit ritkán lehet látni, ugye sötétedés után nem sokszor lehet bejönni az állatkertbe, és ilyenkor nagyon sok állatunk ekkor mutatja meg az igazi arcát. Nagyon sok éjjel aktív állatunk van, úgyhogy elsősorban ők vesznek akcióban, velük is lehet találkozni, illetve számos egyéb programmal is készülünk. Eljön hozzánk a Herman Otto Múzeum, akik különleges világító ásványokkal és kövületekkel készülnek, és lesz egy makrofotó bemutató is, Szabó Gergő makrofotósnak a kiállítását lehet megnézni, és az érdeklődők akár a makrofotózást is kipróbálhatják.
1: Akkor nézzük részletesebben ezeket a programokat, aki megérkezik az állatkertbe a délután folyamán este felé, mire

0: számíthat?
1: Már itt rögtön az állatkert bejáratánál lehet, ha nem szeretem állatokkal találkozni, ugye ez egy igazán különleges program, itt testközeli kapcsolatba lehet kerülni különböző kígyókkal, gyíkokkal, ízelt lábúakkal, kétéltűekkel, úgyhogy aki szeretne egészen közelről megismerkedni ezekkel a különleges állatokkal, akkor annak is lehetőséget biztosítunk erre. Vannak olyan állatok, amit adott esetben kézbe is lehet venni, úgyhogy érdemes már itt az állatkert elején megnézni a nem szeretem állatainkat. De lesz tapogatózó is, ahol pedig különböző állati alkatrészeket lehet szintén kézbe venni, agancsokat, koponyákat, különböző tojásokat, tollakat, szőröket, bőröket, úgyhogy tényleg itt egészen foghatóvá válik az állatkert ezen a két programunkon. És azért, hogy senki ne maradjon éhes vagy szomjas, ezen az estén kitelepül hozzánk a gajdó, akik finom falatokkal készülnek, és két pincészet is a vendégünk lesz, úgyhogy szomjasak sem maradunk, nem csak borokat, hanem akár üdítőket is lehet majd vásárolni.
0: Az állatok látványetetése mindig népszerű program a látogatók körében. Melyek lesznek a legkülönlegesebb attrakciók, melyek lesznek azok az állatok, akiket közelebbről is megszemlélhetnek az érdeklődők?
1: Ugye elsősorban az éjjel aktív állataink lesznek Porondon. Meg lehet majd nézni a perzsa leopárdjainknak a látványetetését. Ugye náluk még nemrég ott élt a kölykük, akik már azóta felnőtt és elköltözött tőlünk, úgyhogy az elmúlt években a perzsa leopárdjainkat kihagytuk az esti programokból, de az idei évben ők is akcióba lendülnek. Természetesen nem maradhatnak ki a szibériai tigriseink a sorból, de meg lehet majd nézni az oroszlánoknak a látványetetését, a mosómedvéket és a gyűrűs farkú makikat is. És természetesen Dorka és Borka az európai barna medvéink, akikre minden etetésen lehet számítani, hogy valami igazán különleges produkcióval készülnek.
0: Az eseményen külön figyelmet szentelnek majd az edukációra. Milyen ismereteket szeretnének átadni az odalátogatóknak?
1: Mi szeretnénk mindenkihez egy picit közelebb hozni a természetet, ugye ez egy nagyon fontos feladata az állatkerteknek. Minden látványetetésnél meg lehet közelebbről ismerkedni az állatokkal, van egy rövid előadás is az állatokról, az ő természetvédelmi helyzetükről, élőhelyükről. Ugye nem szeretem állatokat is, nagyon sokan itt legyőzik a félelmüket, úgyhogy mindenképp ez a célunk, hogy egy picit közelebb kerüljenek az állatok az emberekhez, és így a természetvédelem is talán egy picit fontosabbá válik mindenkinek a hétköznapjaiban is.
0: Az állatkert munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy felhívják a figyelmet rendszeresen a felelős állattartás fontosságára. Ezen az estén is előtérbe kerül majd?
1: Így van, szóba kerül akár a felelős állattartás is. Nagyon fontos ezt kihangsúlyoznunk, hogy mindig csak olyan állatot vállaljunk, olyan állatot fogadjunk a családba, akinek a szükségleteiről megfelelően tudunk gondoskodni, belefér az életünkbe, mert rengeteg megunt házi kedvenc kerül később akár hozzánk ide az állatkertbe is, úgyhogy erről is mindig szót szoktunk ejteni, mert tényleg nagyon fontos, hogy az az állat, akit befogadunk a családba, aztán ne élj át azt a stresszt, hogy egy teljesen idegen környezetbe új helyre kell kerülnie.
0: Ahogy azt Katalin is elmondta, partnerként csatlakozott a nyáresti programhoz a Herman Otto Múzeum is. Hogyan kapcsolódik az intézmény az eseményhez?
1: Régóta kapcsolatban állunk a Herman Otto Múzeummal, rendszeresen részt szoktak venni az esti programjainkon, segítenek egy kicsit színesíteni itt az esti rendezvényeinket, és mindig nagy érdeklődés övezi. Ugye nekik is ezek a különleges, sötétben világító ásványaik, amit nagyon jól meg tudnak mutatni ezen a rendezvényen, de ugye akár a régen élt állatoknak a fosszíliái is érdekesek lehetnek az állatkertbe látogatóknak, úgyhogy ezeket is meg lehet majd egészen közelről nézni.
0: Elsősorban gyermekek számára szervezik a programot, vagy pedig egyaránt felnőttek és gyermekek számára is?
1: Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt készülünk programokkal, úgyhogy igazából 0 évestől a 100 évesig mindenki megtalálja az érdeklődési köréhez illő programot, mert tényleg az arcfestéstől a makrofotózáson át a borkóstolóig mindenféle programmal készülünk, úgyhogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják, amiért kijönnek hozzánk.
0: Néhány szóban azért beszéljünk az állatkert lakóiról is. Pár hónapja érkezett a Miskolci állatkertbe az európai vadmacska hím egyede. Hogy érzi magát Miskolcon? Mennyire szokta meg új helyét a Németországból érkezett jövevény?
1: Nagyon jól érzi magát. Ugye a vadmacskák rejtőzködő életmódúak, a természetben is a legzártabb, legsűrűbb erdőket kedvelik a leginkább, úgyhogy őt is a kifutójában, hogy valaki megpillantsa, ahhoz elég türelmesnek kell lenni, mert tényleg nagymestere a rejtőzködésnek, nagyon jól érzi magát, belakta a kifutóját, de ugye ő is elsősorban éjjel aktív, úgyhogy türelmesnek kell lenni annak, aki meg szeretné pillantani, de nagyon-nagyon jól érzi magát nálunk.
0: Érkeztek-e, illetve érkeznek-e más új lakók az állatkertbe?
1: A macskaféléknél volt még egy új jövevényünk, ugyanis a kárpáti hiúz lányunk mellé érkezett egy hím, és nagyon hamar egymásra találtak, nagyon jól sikerült az összeszoktatásuk, úgyhogy már a hiúz kifutóban is két állatot lehet látni, és annyira jól kijönnek egymással, hogy bízunk benne, hogy a jövőben akár még családot is alapíthatnak nálunk, úgyhogy reméljük erről is beszámolhatunk majd a jövőben.
0: Volt-e az állatkert más családjaiban is bővülés, esetleg várható a közeljövőben?
1: Reméljük, hogy még a nyár eleje is tartogat újdonságokat a számunkra. A hullámos papagájoknál már az Oduban hallottam a csipogást, úgyhogy reméljük onnan is hamarosan kirepülnek majd a fiókák, és a kiskenguruk most már nem csak a fejüket dugdossák ki az erszényből, hanem most már teljesen ki is másznak belőle, úgyhogy őket is most már nagyon alaposan szemügyre lehet venni. Gyakorlatilag már most az egész napot az erszényen kívül töltik. Valamint ugye érkezett hozzánk egy észak-amerikai kúszósül nőstény is, egy Wilson kapott egy párt Daisy személyében, úgyhogy már ők is ketten vannak a kifutóban. Hát itt is a családalapítás volt a célunk, hogy ezt az új párt összehoztuk, úgyhogy reméljük, hogy jövőre ott is örülhetünk majd apróságnak. És érdemes a Nagymara kifutónál is kicsit várakozni, ugyanis ott is rengeteg játékos nagymara kölyköt láthatunk, úgyhogy rengeteg kis állat van most az állatkertben, ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka volt, és ezek a kölykök most már egészen nagyok és játékosak, úgyhogy meg lehet őket alaposabban nézni, mint kisebb korukban.
0: A hagyományoknak megfelelően Magyarországon augusztus végén tartják az állatkertek éjszakáját, ehhez Miskolc is rendszeresen csatlakozott. Idén csatlakozik-e a miskolci intézmény az akcióhoz?
1: Természetesen az idei évben is csatlakozni fogunk az állatkertek éjszakájához. Ezt a programot mindig a nyár végén, augusztus utolsó péntekén tartjuk. Ez lesz a következő esti programunk, természetesen napközbeni programjaink lesznek a nyár folyamán is, de az esti programjaink az három szokott hagyományosan lenni egy évben. Az első a nyáresti séta, ez mindig a nyári szünet elején, az éjszakázó, ez ugye a nyári szünetnek a végén, és még a Halloween estünknek is nagy sikere szokott lenni, úgyhogy egy évben összesen ez a három alkalom van, hogy zárás után beleshessenek a látogatók egy kicsit az állatkert életébe, úgyhogy érdemes kihasználni a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, egyedülálló nyáresti programra hívja a látogatókat a Miskolci Állatkert ma este 19 órától. Az intézmény egészen új éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatták.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét a Prédikátor könyve 12. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Gondolj teremtődre ifjúságod idején. Mifelénk, amikor valakit harangszó és imádság nélkül búcsúztatnak el, mindössze 7-8 perc időtartam alatt azt mondják, na, ezt is elkaparták, mint egy kutyát. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy hiába tartjuk minimális szinten a harangozási díj mértékét, nemhogy egyházi búcsúztatást, de egy harangszót sem kérnek a hátra maradottak. Elkaparják a rokont, még akkor is, ha vagyont hagyott maga után. Mindeközben zakatol az élet tovább, melyben azon megy a verseny, hogy ki mit kapar ki, vagy össze magának. A van megbabonázza az embereket. 10 körmükkel kaparják össze azt, amit az időközben elkapart magzatok meg sem látnak, és aminek végén őket is csak úgy elkaparják a vagyonért ácsingózó örökösök, mint egy kutyát. Szomorú, nyomorúságos körforgása ez az életnek, melyből kilépve a Prédikátor könyvének írója szólít meg bennünket, és hív arra, hogy ki gondoljon a Teremtő Istenre még ifjúsága idején. Hiszen ha valaki ifjúsága éveiben ragadja meg a hit lehetőségét, meglátja, az Úr az, aki az értékválság sokféle megnyilvánulási formája miatt földön fekvőket ma is kész a földről felkaparni, hogy életük Jézus Krisztusban elrejtett örök élet legyen. Olyan hittel, szeretettel övezett élete, mely nem arra törekszik, hogy kikaparja a szerencséjét, hanem arra, hogy hálaadással élje meg annak az életnek a napjait, melyet az Úrtól kapott ajándékba. Mi az, amit megragadsz, testvérem? Mit szorongatsz? Miután futsz? Gondolj teremtődre, hogy a hited legyen életed ékessége, mert egyedül az Úr, akitől megtartásod, megváltásod, lelked békességét remélheted. A mai igemagyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovács háza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
2: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest. A kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a kosárlabda lesz a fókuszban. Vendégünk a szegedi csapat, a SZEDEÁK ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs lesz. A szegediek heroikus küzdelemben érték el, hogy a következő szezonban is az első osztályban játszhassanak.
2: Próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntő negyedikek lettek.
1: Vendégünk tehát Kerpel Frónius Balázs, a SZEDEÁK ügyvezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hősies küzdelemben kivívta az NB1-ben maradás jogát az SZEDEÁK. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. De hogyan várják a következő szezont? Kik mennek, kik maradnak és milyen eredményre vágynak? Kerpel Frónius Balázzsal az egyik tanítványom, Molnár Benedek, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
3: Először is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és első körül is gratulálni szeretnék a bennmaradáshoz, nem lehetett egyszerű, az alapszakaszt is figyelembe véve. Az első kérdésem az erre reflektálna, hogy milyen érzések kavarognak benned jelenleg így a bennmaradás után.
2: Hát először is köszönöm a meghívást. Hát ez egy összetett kérdés, alapvetően mindenki fellélegzett, azt gondolom. Van egy nagyon erős büszkeségérzés, nagyon büszke vagyok a fiúkra, a játékosokra, mindenkire, aki a csapat körül dolgozott. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy munka volt, főleg így a legutolsó másfél-két hónapja ennek a szezonnak. Nyilván egy nagyon hosszú és vontatott idény volt, de mindenki olyan extra munkát rakott bele, mind a játékosok, mind a csapat körüli emberek, illetve a szurkolók is, ami azt hiszem, hogy elvezetett végül ez a sikerhez, úgyhogy most egy kis megnyugvás van bennem alapvetően.
3: Ez a nagy győzelem, ugye a Zalaegerszeg elleni utolsó mérkőzésen adott valami plusz löketet a csapatnak a következő szezonra?
2: Hát, hogy ad-e plusz löketet, az mindig egy nehéz kérdés, ugye most eltelik azért egy 2-3 hónap a következő mérkőzésig. Én ugyanakkor ugye játékosokkal is beszélve, illetve szurkolókkal találkozva, azt hiszem, vagy azt érzékelem, hogy nagyon-nagyon sokat adott ez a mérkőzés mindenkinek. Szerintem a lelátón is, akik szurkoltak, vagy csak nézték a mérkőzést a tévén keresztül, ők is érezhették, hogy milyen hangulat van. Tényleg nagyon régóta nem tapasztalt atmoszféra volt szerintem az újszegedi sportcsarnokban. Az biztos, hogy a játékosok is mondták, hogy ez nagyon-nagyon sokat jelentett nekik, és azt gondolom, hogy ez nem ilyen üres szavak, hanem tényleg lehetett érzékelni azt az energiát, amit a közönség adott a fiúknak.
3: Korábban ugye az arénának is adtál ezzel kapcsolatban interjút, és ott említetted, hogy egy újfajta tűz jelent meg a csapatban, amit már régóta nem láttál bennük. Ez minek volt köszönhető szerinted?
2: Az egész idény során elmondtam, hogy azért nem tudok haragudni erre a csapatra olyan értelemben, hogy nagyon jól edzettek, nagyon jól dolgoztak, és nagyon jó karakterű és jó személyiségű játékosok alkották az idei keretet is. Egyszerűen valahogy nem jött ki a lépés, amiben azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a felelőssége nyilvánvalóan. Ezeket a nyár erre is való, hogy ezeket próbáljuk levonni. Ezt alapvetően arra értettem, hogy a playout során a többi csapathoz képest látszott az, hogy mennyivel karakteresebb és mennyivel motiváltabb és ilyen férfiasabb, agresszívabb játékot tud játszani a SZEDEÁK. Ebben azt gondolom, hogy önmagunkhoz képest is léptünk, vagy léptek a srácok egy nagyot előre. Úgyhogy én alapvetően itt erre gondoltam. Az oroszlányi mérkőzés ugye az zalaegerszegi előtt nem sikerült úgy, ott talán egy kicsit nagy volt a nyomás, hogy megilletődtek a fiúk. Ilyen van, de azt hiszem, hogy az zalaegerszegi meccsen pedig, vagy az zalaegerszegi elleni mérkőzésen megmutatták azt, amire próbáltam találni ebben az interjúban is.
3: Voltak úgynevezett meglepetés karakterek a rájátszás során, mint például Jarvis Moss személye, azért ő alapszakaszhoz képest nagyot tudott előrelépni. Ezt hogy látod, ez minek köszönhető szerinted?
2: De ugye Jarvis Mossnak ez volt az első éve Európában, ez minden játékosnál egy nagy váltás, úgyhogy ezt beszéltük már akkor is a szakmai stábban, hogy az ő szezonja valószínűleg kicsit hullámzóbb lesz, tehát benne van. Az látszott már videófelvételek, amiket róla kaptunk, hogy egy hihetetlen jó dobókészségű játékos és egy extra potenciál van benne. Az alapszakasz az hullámzó volt szerintem, ott nyilván egy más kosárkultúrát, egyetlen egy más kultúrát kellett megszoknia, de ezt szépen lassan egyébként azt hiszem, hogy megugrotta. És hát amit mondtam a karakterekről, az rá is igaz, tehát hihetetlen jó versenyző, hát a playout az azért a nagy színpad, ha már a playoffban nem sikerült bejutni, legalább olyan tétje van. Ugye most lehet azon gondolkozni, hogy milyen nagyobb tét az 5.-6. helyért játszani, vagy a kiesés ellen. Tehát egy nagy nyomás, ami látszólag rá azért úgy hatott, hogy felspanolta, illetve hát Vukovicsnek a szerencsétlen kiválása adott neki egy olyan lehetőséget, hogy egyszerűen több labdája volt, illetve több nyomás volt rajta is, amit ő azt hiszem, hogy ezt a szerepkört ezt nagyon élvezte, és hát látszott, hogy milyen extra képes játékos ő.
3: Ugye mentális szakember is dolgozott a csapattal a rájátszás alatt, Fekete György személyében. Nagyon nagy jelentősége van szerinted, hogy ilyen mértékben tudott hatni a csapatra, hogy végül ez a bennmaradás meglett?
2: Többször mondtam, igen, hogy szerintem ez alapvetően 3-4 összetevős ez a dolog. Nem akarom még egyszer a játékosok személyiségét említeni, de valóban ez. Utána ugye az edzőváltás, ami történt a szezon második felében, azt hiszem, hogy az is adott egy új impulzust, újfajta energiákat, újfajta taktikai elemeket a játékba, amik kellettek. Az ellenléti rész nagyon fontos volt ebben az utolsó másfél-két hónapban, azért hihetetlen nagy terhelést kaptak a srácok, tehát az ellenléti és regenerációs részt ezt kiemelném, de igen, én azt hiszem, hogy ilyenkor, amikor ennyire közel vannak egymáshoz csapatok, mert itt azért valójában az alsóházban nincsenek nagy különbségek a csapatok között, ezt szerintem jól mutatják az eredmények is, nagyon nagy hangsúlya van ennek, hogy a csapat mennyire felkészült mentálisan, illetve hát ez volt az egyetlen konklúzió, amit le tudtunk vonni, hogy jó képességű játékosok, és amennyiben úgy érezzük, hogy bízunk a játékosokban, akkor valószínűleg valami mentálisan nem áll össze, és ebben próbáltunk valamilyen segítséget nyújtani nekik. Én azt gondolom, hogy ez utólag is egy jó döntés volt.
3: Ezt szeretnétek tovább vinni a következő szezonra, szezonokra akár?
2: Igen, szerintem ez megmutatkozott, hogy ez nagyon fontos része tud lenni a csapat életének. Ugye ezek tulajdonképpen ilyen mesterségesen kikényszerített csapat összetartások, tehát egy olyan fél óra, amikor nem lehet telefonálni, mindenkinek valamilyen véleményt kell formálnia, még jobban megismerhetik egymást a játékosok különböző helyzetekben. Erre nagyon sokféle ilyen gyakorlat van. Ezeket a Gyuri szerintem nagyon jól találta meg és váltogatta. Nyilván én ezeken a foglalkozásokon nem voltam benn, de azt hiszem, hogy ez egy olyan gyakorlat, amire érdemes építeni a jövőben is.
3: Említetted azt, hogy levontatok konzekvenciát a szezonból. Van-e még, amit levontatok esetleg, vagy ami így tanúságként szolgál, hogy akkor jövőre másképp kell csinálni?
2: Hát persze, az ember azért mindig végig gondolja ezeket a dolgokat. Szerintem egyébként, hogy mondjam, amellett, hogy ez egy nehéz szezon volt, ez részben különböző sérüléseknek is volt köszönhető. Ugye volt egy levont pont tőlünk egy sportorvosi igazolás miatt, ez nyilvánvalóan az én felelősségem, tehát ezt nyilván nem kellett átgondolnom, ebből tanultam, megtanultunk szervezeti szinten is. De persze van egy csomó apróság, döntések meghozatalakor, esetleg játékos kiválasztáskor, amit tanultunk az idei évből is, ezeket nyilván beépítjük a következő körben. Most nem akarnék ebből semmit kiemelni, de tanulságos volt, annyi biztos.
3: Kicsit hasonlított a vége a tavalyi szezonhoz, ugye ott is a bennmaradásért küzdött a csapat, idén is bennmaradásért küzdött a csapat. Látsz esetleg a két szezon között bármi hasonlóságot, ami végül hasonló sorsa vezette a csapatot, vagy esetleg különbség, ami mondjuk az idei szezonban jobb volt, mint a tavalyiban, vagy akár fordítva?
2: Igen, ez egy érdekes kérdés. Szerintem talán, hát ugye az nyilvánvaló különbség, hogy tavaly azért egyel korábban sikerült bebiztosítani a bentmaradást, bár az sem volt azért egy nyugodt menet. Ott ugye más volt a szituáció, mert ott alapvetően még február, tehát az átigazolási időszak vége előtt sikerült Milos Glišićet is leigazolni, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nagy segítség volt a csapatnak. Ő ugye Vukvulikicsen nagyon jó játékkapcsolatot alakított ki már fiatal korában, úgyhogy ez nyilvánvalóan segített tavaly. Ami hasonlóság, hogy idén is volt egy edzőváltás azon a tájon, mint tavaly. Tavaly ugye nem edzőváltás volt, hanem Nikola Lazić érkezett a szakmai stáb mögé segítségnek. Én azt hiszem, hogy akkor annak nagyon fontos jelentősége volt, mint ahogy idén annak is, hogy Andrej Komendić vette át a csapatot. Kellett ez az új impulzus, kellett kicsit felrázni a társaságot. Ugyanakkor idén ez egy kicsivel nehezebb feladat volt abban az értelemben, hogy ugye nem igazoltunk új légióst, sőt Vukulikicset elvesztettük. Ugye Neuwirth Bence érkezett, ki nagyon hasznos magyarként állt bele ebbe a periódusba, de alapvetően egy megfogyatkozott brigáddal kellett újra összerakni, vagy kicsit más szerepkörbe rakni játékosokat, és ilyen formán azt hiszem, hogy ez egy jóval nehezebb menet volt, mint a tavalyi.
3: Igen, ugye megfigyelhető volt itt a rájátszás alatt is, hogy nagyon szűk volt az a bizonyos rotáció, szóval így 7-8 ember volt az, aki végigjátszott a gyakorlatilag az egész rájátszást. Ez valamilyen szinten okozott-e olyan fejtörést esetleg, vagy bármilyen nehézséget? Nyilván igen, de hogy így szakmai boldalról ez így mit jelentett a csapat számára?
2: Igen, hát ugye az normális, hogy ahogy nő a tét, ahogy a bajnokság vége felé haladunk, egyre szűkülnek a rotációk. Ez azért egy általánosan megfigyelhető trend a többi csapatnál is. Az igazán komoly fertőzést azért az okozta, amikor Vulikics megsérült, tehát ott éreztük, hogy itt nagyon komolyan el fognak szállni játékpercek, tehát itt nagyon nagy jelentősége lesz a regenerációnak. Ebben szerencsére nagyon jól álltunk, Kriosauna, a Red Zone-ba jártak a játékosok rehabilitálni kisebb sérülésekkel, ugye Pejhár, például az ellenléti edzőt, keveset említem meg, de azért igyekszem, hihetetlen jól tartotta formában a csapatot, vagy tonizálta a fiúkat, amikor kellett, illetve adta meg a pihenőt egyébként Andrej Komandics is, amikor úgy érezte, hogy kell. Nyilván nem volt egy szerencsés szituáció, és ezt sokkal tovább már nem lehetett volna húzni. Tehát tényleg hihetetlen magas játékperccel játszotta le a legtöbb játékos ezt a dolgot. Ezen azért valószínűleg Vulikics bemaradása enyhített volna, de azt gondolom, hogy valamennyit mindenképpen szűkült volna a rotációt. Ahogy kérdezed, szakmailag egy nagyon nehéz menedzselés volt szerintem, tehát nyilván nehéz ilyen rotációval hosszú távon kosárlabdázni.
3: Ugye Vulikics sérülése eléggé meghatározó volt negatív értelemben. Mikor lesz újra bevethető, és mikor tudjátok így visszaépíteni őt a csapatba?
2: Hát ugye neki most tulajdonképpen fel van bontva a szerződése, nyilván kapcsolatban vagyunk vele. Ugye azt választotta, hogy Belgrádban műtsék meg, úgyhogy ő hazament, és most már a rehabilitációját végzi. Hiszem, hogy augusztus-szeptember környékére várható az, hogy ő nagyjából kontakt nélküli kosárlabda mozgásokat végezhessen, tehát előtte azért még egy nagy út van. Természetesen nyilván folyamatosan figyeljük, mint a legtöbb játékost, aki megfordult a Szedel kötelékében, magyarok, külföldiek, tehát azért tudunk mindenkiről, hogy kivel mi a helyzet. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz az ő sorsa is. Most azért nem valószínű, hogy ő kezd irányító poszton légiósként a szezon Szegeden.
3: Ahova kedves testvéred ugye elő tudott lépni, és nyomás alatt igencsak jól tudott teljesíteni. Ezt így te vártad tőle, vagy tudtad, hogy ő méltóképpen meg tudja állni a helyét azon a poszton, vagy így az nád így, hogy alakult, mint testvér a testvérhez való viszony kapcsán?
2: Hát ugye igen, tehát viszonylag régóta ismerem, és őról azért minden edzője tudja, ugye Szegeden is nyert 2 U20-as bajnoki címet egymás után, és ott is az volt a jellemző, hogy nyomás alatt nagyon jól teljesített. Tehát vannak ilyen típusú játékosok, akiknek a plusz tét ad egyfajta ilyen plusz motivációt, ugye az előbb említettük Jarvis Moss-t, és Gazsival kapcsolatban is körülbelül ezek a gondolataim, szóval, hogy neki nagyon jót tesz a tét. Én annyit mondtam a csapatnak, mikor Vuk megsérült, hogy azért ezek a sérülések általában lehetőséget adnak játékosoknak előrelépni, még több játék lehetőség, ez egyben több lehetőség a hibázás is bizonyos értelemben, de hogy meg lehet mutatni egy előrelépett szerepben, és nagyon sok játékos kezdte el így építeni a karrierjét. Nyilván azért a Gáspár már egy ismertebb játékos, de azt hiszem, hogy ilyen nyomás alatt másfél hónapot lejátszani, az mindenképp egy olyan teljesítmény, ami azért megsüvegelendő. Én számítottam erre, hogy jól fog játszani, de az, hogy ennyire konzisztensen és kevés hibával, az egyébként az engem is meglepett, és a jó értelemben, de egyébként ezt el tudom mondani az egész csapatra, tehát mindig őt emeljük ki kicsit, mert nyilván neki nem volt nagy cseréje, de hogy a többi játékos is, bárki, aki beszállt, azt gondolom, hogy nagyon kevés hibával hozták le ezt a playoutot.
3: Említetted, hogy az utolsó mérkőzésen a szurkolók önkívületi hangulatot csináltak, hogyha fogalmazhatok így. Milyen volt a szurkolóknak a vízhangja ugye az alapszakaszban, amikor nagyon hullámzó volt a teljesítmény, és ugye alsóházi besorolásba került a csapat, illetve a szezon végére, hogy végül a bennmaradás összejött a kettő között így. Mennyire volt nagy a kontraszt?
2: Hát ez nehéz dolog. Nyilván az utóbbi 2 év az összességében nem úgy sikerült a se vezető is, se szurkolói szemmel nézve, hogy vártuk vagy terveztük, úgyhogy teljesen érthető, hogy az alapszakasz közben azért volt egyfajta kiábrándultság érzékelhető, ugye ez azt gondolom, hogy teljesen normális bármilyen csapat tekintetében, aki ilyen hullámvölgynek egy lejjebbi szakaszában van. Azt hiszem, hogy az egész szezonban érzékelhető volt, ugyanakkor azért a külön szektor. Szerintem egyre népesebb szurkolótáborunk egyébként, azért azt gondolom, hogy kitartott, és azért nagyon hálásak vagyunk. Az utolsó mérkőzésre pedig egyszerűen, tehát ezt tényleg nehéz szavakba foglalni. Olyan emberek jelentek meg, akik nagyon rég jártak Szedeák meccsen, akikről tudjuk, hogy fontos a klub, esetleg régebbi játékosok, vagy akár csak volt utánpótlás játékosok. Mind-mind olyan emberek jöttek ki, akik tudták, hogy mi a tét, és valahogy éreztették, vagy érződött, hogy hány embernek fontos a szegedi kosárlabda. Tehát egy nagyon, nagyon szép mérkőzés volt ebből a szempontból, és az, hogy emellé pedig olyan hangulatú szurkolás is társult, tehát nem csak nézők voltak, hanem valóban szurkolók is. Az azt hiszem, hogy nagyon fontos, ahogy talán kezdtük az interjút az egész szegedi kosárlabdázás szempontjából, mert ez ilyen összetartozást érzés adott, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is.
3: Ha már a jövőre nézve, következő szezonra milyen tervek vannak kibontakozóban, hogy esetleg is a jobb eredményt érjen el a csapat?
2: Hát a jövő szezon sem lesz egyszerű, annyi biztos. Ez már előre látszik azért, hogy itt különböző ugye pénzügyi változások vannak, sport van, ezeket most nagyon nehéz még belőni, belátni, hogy hogy van. Úgyhogy a legtöbb csapat úgy alakítja most a keretét, hogy talán nagyobb hangsúlyt fektet fiatal játékosokra. Én azt gondolom, hogy a légiósok minősége is lehet, hogy vissza fog esni, tehát én egy nagyon szoros bajnokságot várok jövőre, hogy most ebben a Szeged hol fog szerepelni. Az egy nagyon jó kérdés, nyilván a legjobb tudásunk szerint próbáljuk kialakítani a jövő évi keretet. Én azt hiszem, hogy próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntőn negyedikek lettek, és illetve hát egyikük ugye Szegedi Tudományegyetem tanulója, tehát hogy őket is kicsit feljebb kell léptetni ebben a hierarchiában. Nyilván ezekért a helyekért meg kell dolgozni, de azt hiszem, hogy körülbelül ezek a jövő évnek az ilyen főbb sarokpontjai, de nagyon nehéz még ezen a ponton jósolni.
3: Ez természetes. Vannak-e kifejezett célok, akár hogy már most így véget ért a szezon, van-e esetleg egy-kettő, ami már így biztos célként van kitűzve, akár hogy a fiatalokat szeretnétek előre léptetni például?
2: Mindenképpen szerintem, hogy kijelöljük azokat a fiatalokat, akiket kiemelt projektként kezelünk a jövő években vagy évben. Én most ilyen helyezésbeli célokat még nagyon nehezen fogalmaznék meg, én ezzel mindig szeretem megvárni azt, amíg legalább lemegy pár ilyen edzőmeccskör, hogy lássuk, hogy az ellenfelek hogy néznek ki, illetve mi hogy nézünk ki, ami az is az augusztus-szeptember az erre is egy jó visszajelzés általában, tehát helyezésekben én nem szeretek célokat megjelölni. Hát minden évben általában ez a kijelölt célom, de ez szerintem ezzel mindenki így van, hogy az ideinél egy jobb szereplést elérni az alapszakaszban. Nyilván most így az utolsó helyről ez ugye az alapszakasz végén, ahol befejeztük. Ez azért reméljük, hogy nem megugorhatatlan, de hogy nyilván azért titkon szeretnénk minél sikeresebb csapatot építeni, de mondom, nagyon sok ebben még a szürke folt.
3: Ugye te is játszottál egy jó pár szezont itt a Szedák együttesében, és ugye te ügyvezetővé avanzsáltál. Amikor ez így kiderült, hogy téged kérnek föl, vagy te kerülsz ebbe a szerepkörbe, ez téged hogy érintett, vagy ezt hogyan fogadtad?
2: Hát ez egy hosszabb folyamat volt. Én ugye, amikor csapatkapitánként szezon közben még oda mentem az elnök úrhoz, hogy Kardos Péterhez, hogy én évvégén szögre akasztom a cipőmet, úgyhogy a jövő év összetételénél nem kell velem számolni, ezt szerettem volna jó hamar bejelenteni. Ő akkor jelezte, hogy ő azért szeretne az egyesület kötelékében tartani. Nekem akkor még volt motivációm játszani alsóbb osztályban, de végül erről letettem különböző okok miatt, és akkor egy ilyen utánpótlás technikai vezetői állást kaptam, ami ugye 300 gyerekes utánpótlásnak a mindennapi szervezése volt ott a feladat, de eltelt egy fél év, és akkor hát az ügyvezető pozícióban ugye Bonifer Domonkos látta el akkor a felnőtt csapat mellett, de ugye ebben változás állt be, és engem akkor hívott be Kardos Péter, megkérdezze, hogy szeretnék-e ügyvezető lenni, és van ez két napom eldönteni. Hát ott azért kihasználtam azt a két napot gondolkodásra. Ez nyilván egy nagyon nagy felelősségű munka, nagyon sokat kellett hozzá tanulni, még mindig tanulom bizonyos értelemben, vagy szerintem ezt folyamatosan tanulja az ember, de ugyanakkor egy hihetetlen nagy megtiszteltetés, és hát próbálok valamit visszaadni a klubnak, amit én kaptam a klubtól játékosként, vagy kapitánként, vagy mindenhogy.
3: Mi mindent szeretnél visszaadni?
2: Hát amit én kaptam, az tényleg rengeteg élmény és nagyon sok emberi kapcsolat, ahogy az egész város, azt hiszem, hogy hát ilyen otthonra találtunk a párommal, azt mondhatom. Ebből az érzésből szeretnék valamit visszaadni, tehát segíteni a mostani fiatalok felépítését, a szurkolóknak örömet okozni a csapattal, mert érzem azt, hogy nekünk nagyon sokszor adtak erőt, míg ugye a csapat közelében voltam, de most is ügyvezetőként is természetesen érzékelem ezt, és hát ebből valami pozitív élményt visszaadni nekik. Én azért meg emlékszem a bajnoki bronzérmes csapatra, vagy a két ezüstérmes csapatra, azért azok olyan esték, meg olyan mérkőzések, amiket egy darabig nem felejtünk el, és hát ebből szeretnénk minél többet a jövőben.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Kerpel Frónius Balázzsal, az STS-SZDEAK ügyvezetőjével, maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet. A védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a

0: már a vége felé, de ez normális. Ez egy folyamat volt. Én az utolsó évem alapozásakor mondtam a feleségemnek, hogy szerintem ez az utolsó, mert nem érzem azt, amit kéne éreznem, motivációt, és én azt nagyon fiatalon megfogadtam magamnak, hogy ha ezt nem érzem, akkor szeretnék korrekt módon lenni a csapatok felé, illetve magam felé is, és akkor abba hagyom. Ezt azért magamba tartottam egy darabig, és utána januárban mentem be Kardos Péterhez, aki mondta, hogy ezt azért gondoljam át, és májusban térjünk erre vissza, úgyhogy akkor már 10 hónapja gondolkodtam éppen, amikor májusban bementem, hogy én mégiscsak azt gondolom, hogy ez a végső döntés, és akkor én azt gondolom, hogy egy elég kerek és tulajdonképpen sikeres pályafutást tettem le, így utólag visszagondolva, szóval semmilyen szerencsére nagyon sok játékosban maradt hiányérzet, én azt hiszem, hogy nincs, vagy legalábbis most nincs, lehet, hogy később lesz, de nekem ez volt a történet vége.
1: És ezt a család is leginkább, hogy a jelenleg is még aktív testvéred, ezt hogy fogadta?
0: Hát vele azért sokat beszéltem, tehát azért ismerjük egymást, és szerintem kívülről azért végigkövette ezt a folyamatot, és érzékelte ezt anélkül, hogy kimondtam volna. Erről talán konkrétan nem beszéltünk így direkt módon, hogy ez miért volt így. Szerintem, amikor idősebb és visszavonulás szélén lévő játékos lesz, akkor ezt meg fogja kérdezni, de ennek majd eljön az ideje. Szerintem neki azért bőven van még szerencsére ideje a magyar kosárlabdában, meg van benne jó pár szezon, de igazából nagyon kedves volt, támogatott mindenki. Ki igazából, tehát nem mondok kiemelni semmit.
1: Ha végignézel így a pályafutásodra, van-e benned bármi hiányérzet?
0: Hát ugye, bár nyertem bajnoki ezüstöt, több kupa ezüstöt, több kupa bronzot, több bajnoki bronzot, ugye az arany az egyikből se jött össze, ez nyilván mindig ott van, és az ember ezt nagyon szeretné. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ebben azért nincs hiányérzetem, mert hihetetlen jó csapatokban játszottam, és azt is tudom, hogy ahhoz, hogy az ember bajnok legyen, ahhoz néha nagyon sok szerencse is kell, mindamellett természetesen munka is, de hogy nagyon sok mindennek kell úgy állni, és alapvetően azért ez egy nagyon szűk réteg, akinek ezek a bajnoki meg kupa győzelmek összejönnek. Úgyhogy ilyen értelemben én ezt el tudtam engedni, hogy ez nincs meg, néha el szoktam rajta gondolkozni természetesen, de mindig úgy vagyok vele, hogy mind Jászberényben, mind Szegeden, mind az akkori Zalaegerszeg csapatában, ott azok az eredmények, amiket letettünk az asztalra, azok mind-mind olyan eredmények, amiket nem vártak azoktól a csapatoktól. Tehát mindig felül teljesítettük az elvárásokat, és azt hiszem, hogy sportolóként ez a legfontosabb, hogy feszegettük a határainkat. Mint kiderült, voltak nálunk jobb csapatok, de amit lehetett, azt kihoztuk azokból a brigádokból, és nagyon sok emberi kapcsolat, meg olyan történet maradt meg, amit meg egyébként nem cserélnék rá bajnoki, meg mindenféle aranyakra. Tehát így én tényleg nagyon elégedett vagyok ezzel a pályafutással, azt hiszem, hogyha valaki megkérdez 9-10 évesen, hogy ez így jó lesz, akkor ezt aláírtam volna.
1: Mindig is erről álmodtál, hogy így profi szinten üzöd a kosárlabdát?
0: Igen, illetve hát nem, óvodában tulajdonképpen azt képzeltem, hogy mindenképp csatár leszek valamilyen foci csapatban, úgyhogy ennek megfelelően inkább rúgtam a labdát, utána kerültem az általános iskola elején közel a kosárlabdához. Onnantól nem lehetett más a cél, mint az NBA. Ezt később módosítottam Európára, majd a magyar NB1-re, és akkor ezt így megugrottam már. Úgyhogy igen, én alapvetően mindig, vagy hát egész fiatalon eldöntöttem, hogy szeretnék sportolni. Emellett mindig voltak egyéb céljaim is, de azért a fiatalságom fókusza az azért a sporton volt erősen.
1: Mi volt benned, ha magadra nézel, az a plusz, ami el tudott oda juttatni?
0: Szerintem nem voltam tehetségtelen játékos, ugyanakkor szerintem a képességeim nem voltak extra, ha már csak a korosztályomat nézem, illetve a többi játékost. Azt hiszem, hogy az elhivatottság, vagy az a plusz munka, amennyit beletettem, az fizetődött ki az én karrierem, az erre példa, és szerintem ezért is voltam úgy ezzel, hogy amikor nincs bennem az a motiváció, hogy azt a mennyiségű külön munkát elvégezzem, ami nekem önbizalmat ad, meg ami azt a pluszt adja az én játékomban, ami kell, akkor nincs értelme kosárlabdáznom. Tényleg nagyon sokat dolgoztam azért, hogy játékos legyek. Én azt hiszem, hogy ez is egy tehetségfajta, és igen, szerintem az én karrierem az erre egy jó példa, hogy nem kell feltétlenül kiemelkedőnek lenni mindenben, vagy hogy ezeket a képességeket nagy munkával lehet nagyon sokáig fejleszteni. Tehát én ebben az alázatban és a külön munkában hiszek alapvetően.
1: Megfordult el egy jó pár csapatban azért. Ki tudsz emelni olyan szakembert, akitől rengeteget tanultál, és a mai napig akár a jelenlegi pozíciódat nézve a Szedelk együttesénél tudod kamatoztatni?
0: Ez így egy hosszú felsorolás lesz, mert mindenkinek hálás vagyok, most ez nagyon ilyen klisés, de hogy minden edzőmtől, utánpótlás koromtól kezdve, tehát a legelső edzőimtől a legutolsóig, mindenkitől tanultam valamit. Utólag nagyon sok dolgot látok már máshogy, ugye ez egy nagyon össze-vissza tudás, mindenkitől van benne valami. Minden edzőtől tanultam valamit magamról, vagy valami olyan dolgot, amit így szeretnék csinálni, vagy így jó csinálni szerintem a kosárlabdában, vagy egy közösségben. Engem ez mindig izgatott alapvetően a szakmai részen túl, hogy egy 12 fős, 16 16 fős, edzőkkel együtt 18-20 fős stáb, az hogy tud együttműködni, az annak milyen kémiája van, hogy lehet ezzel játszani, és ebben

0: minden edző más. Ugye ez a része, ez a közösségépítés, ez nem tudom, Bence Tamásra, Szrecskó Szekulovicsra nagyon jellemző volt. Völgyi Péternek nagyon hálás leszek, hogy meglátta bennem a potenciált, és felvitt NB1 alba Szabó Feri bácsinak, meg Mészáros Lújó bácsinak, hogy a Honvédba 16 évesen bemutatkozhattam a felnőttek között. Bakatinének, aki nem tudom, labdát adott a kezembe, tehát hogy nagyon sok ember van, akinek hálás vagyok. Ugye Nikola Lazici, Mendi Árpád, Andrej Komanics így már a kosárlabdáról való gondolkozásomat formálta, illetve ugye Andrej Komanics ugye a közösségépítésben is ezt idén láttuk azért nagyon, nagyon erős ebből a szempontból, és hogy ez mind-mind hozzárakott valamit ahhoz, ahogy én ezt a kosárlabda világot látom. Most azt gondolom, hogy ez taktikailag talán nem is fontos, hiszen nem edző vagyok, de hogy hogyan látom egy csapatnak a szerepét, vagy az edzők szerepét, ez mindenki formált ebben az elmúlt 20 évben igazából.
1: Jelenleg számodra maga a kosárlabda mit jelent?
0: Na, ez egy érdekes kérdés. Hát ezt nehéz megfogalmazni, mert tudom, néha azért elegem van már a kosárlabdából, tehát nagyon nehéz leülni megnézni egy kosárlabda meccset, csak úgy, azért az életem jelentős részét töltöm kosárlabdáról való gondolkodással, de ugyanakkor meg jó színvonalú meccseket nagyon szívesen nézek még mindig. Azért ahhoz kell egy-két hét a szünet, hogy azt a, nem tudom, gyermeki rajongást a sport iránt, amivel indultam, azt visszahozzam, de nagyon szívesen dobálgatok még néha a srácok edzése után, tehát az kikapcsol. Úgyhogy a kosárlabda az több funkciós egyrésztről adja is a stresszt, úgy az életem során másrésztről el is veszi, úgyhogy így eléggé kibalanszolja magát ez a dolog az életemben.
1: Edzői terveid neked vannak? Vagy említetted, hogy téged érdekel az, hogy egy stáb hogyan tevődik össze, milyen folyamatok mentén alakul ki egy stáb, ez ilyesmi. Neked jelenleg akár vagy későbbiekben edzői terveid azok vannak esetleg?
0: Az edzői papírom megvan, ugye annó egy ilyen OK-s képzést elvégeztem. Mike János akkor U18-as csapatába segítettem be legutoljára 3 éve másodedzőként. Én azt hiszem, hogy ez egy jó kaland volt, és rámutatott arra, hogy nem szeretnék edző lenni. De izgat egyébként az a munka, és tudom, hogy valószínűleg nem leszek soha edző, de nagyon szeretem hallgatni, ahogy az edzők a sabdáról gondolkodnak a különböző víziók vagy ötletek közti dolgokat. Például most is, ha készül az edzői stáb egy mérkőzésre, szeretek azért belehallgatni, hogy milyen védekezési szisztémát választunk, vagy milyen rotációval készülünk egy-egy játékos ellen, vagy mi a meccs terv. Ezeken játékosként is szerettem gondolkozni, meg én szerettem így azért felkészülni ezekből a dolgokból alaposan, de az, hogy én edző legyek, azt igazából az utóbbi 15 évben nem nagyon láttam magam előtt.
1: Kicsit visszakanyolodva így a jelenkori szedeákra, ugye mondtad, hogy a meccsekre való felkészülés, ez nálatok hogy néz ki?
0: Alapvetően egy tökéletes hét, egy sima hét az úgy működik, hogy a hét eleje az még ilyen hétfő kedd, az inkább ilyen kondicionáló, pörgősebb edzés, ott esetleg hétfőn még van egy videózás arról, hogy a szombati mérkőzésen milyen hibák voltak. Ez egyébként szerintem nagyon hasznos, főleg fiatal csapatoknál, ahol az ember kívülről látja magát, és nyilván nem így kipécézve valakit, de hogy bizonyos szituációkban elmondani, hogy mi volt a hiba, szerintem így lehet a leggyorsabban kiküszöbölni hibákat. De a lényeg az már a csütörtök péntek, ahol csütörtökön szokott lenni általában egy ilyen vagy akkor a csapat videó, ahol hát az ellenfél mozgásainak leginkább használt 3-4-5 figurájának a lejátszása van a videószobában, illetve oldalbedobások, alapfonali bedobásoknak az elemzése. Ezeket a játékosok megkapják papíron, ezt át lehet nézni, tanulmányozni, ez nagyon sokat segít, meg ugye ez meghatározza a védekezést, és akkor másnap szokott lenni pénteken az ilyen egyéni videózás, ahol a konkrétan személyre lebontva, ugye mindenki meg tudja nézni, hogy a posztján kivel kerülhet szembe, egy irányító mit csinál pontosan, miből szeret dolgozni egy center, merre fordul háttal a palánknak, szóval ezek nagyon izgalmas és aprólékos munkát igényelnek, ugye ezt leginkább Nemes Péter végzi, aki a másodedzőnk, és akkor szombaton meccs előtt még szokott lenni egy ilyen legfontosabb információkat összegző, de az már tényleg meccs előtt már olyan sok új info nem fér be a játékos agyakba, ez egy ilyen általános tapasztalat. Úgyhogy körülbelül így zajlik egy meccse készülés, és ez most így elmondva egy teljes hét volt, de amikor szerda szombat vannak a meccsek, akkor azért a videó vágásoknál nincs sok alvás, tehát hogy akkor ott állandóan pörögnek ezek a dolgok, mert ugye még az előző meccs is van, de már a következőre kell készülni, szóval körülbelül ez a rendszer.
1: És a korábbiakban említett, ugye mentáltrénerek, de hova fér bele?
0: Hát ez nem volt egyszerű, és nem mondom, hogy mindig népszerűek voltunk a játékosok körében. Ugye a délutánok néha úgy néztek ki, hogy ugye a Fekete Gyurival elkezdték mondjuk 4-től 4:30-ig, 3:45-ig ezt a foglalkozást, utána 3:45-től például egy fél órás, negyed órás, 20 perces videó, azt már akkor nem akarták nagyon hosszúra, ha hosszabb volt, és akkor az edzés időből vett ez el, tehát akkor 17:30-tól kezdődött egy-másfél órás edzés. Hát nyilván ilyenkor, mikor két naponta meccs van, azért nem feltétlen kellenek olyan nagyon hosszú edzések.
1: két naponta való meccs, mekkora hangsúly van a rehabilitáción, ugye azért ilyenkor extrém módon le van terhelve az emberi test, és nyilván a szervezetet ugye nem lehet átverni, és ez esetben ugye extrém gyors regenerációra van szükség. Volt-e nektek erre úgymond kifejezett ilyen taktikátok, úgymond, vagy ilyen olyan módszer, ami a legjobban tudott a játékosokra hatni, hogy nyilván minél kisebb legyen a sérüléseknek a kockázata?
0: Igen, hát ugye alapvetően srácok a mérkőzés utáni napon tudtak menni krioszaunába, ami nagyon sokat segít, az ilyen, aki nem tudja, az ilyen jeges kamra, ahol gyakorlatilag mínusz nem tudom hány fokra van lehűtve, és akkor abba kell állni, ami egyszerűen felgyorsítja a dolgokat, és nagyon nagyban növeli a regenerációt, és gyorsítja az izmoknak a regenerálódását. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez sikerült elérnünk, illetve akkor megint ki kell emelnem. Egyrészt azt, hogy Andrej Kovandics mennyire jól találta meg ebben az egyensúlyt az edzések számában, másrészt, hogy Pehi Árpád pedig az erőnléti edzőnk nagyon jól tudott differenciálni játékosok között, hogy kinek milyen mennyiségű erőnléti munkára van szüksége. Ugye ilyenkor nem mindig az a jó megoldás, hogy teljesen pihen az ember két meccs között, hanem kell bizonyos mennyiségű aktivitás. Néha ez csak nyújtás, néha egy nagyon kis erősítés, és ebben nagyon jól megtalálta a balanszot, hogy egy hihetetlen jó szakember, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt a sikereinkben.
1: Záró akkorként jön a nyár, jön az átigazolási szezon, van-e bármi terv ilyen téren?
0: Ez nem jön, már van.
1: Bocsánat.
0: Ez zajlik. Hát ez ugye gyakorlatilag egyből, sőt már a bajnokság vége előtt beindult. Nem ilyen látványos ilyenkor, hiszen nem történnek meg a bejelentések, de természetesen elindul már korábban. Most mi ebből a helyzetből nyilván nehezebben szálltunk be, nem is szálltunk be, hiszen nem tudtuk, hogy pontosan mire kell készülnünk. Úgyhogy nálunk ez az elmúlt hetekben tulajdonképpen a bemaradás óta zajlik gőzerővel. Szeretnénk nyilván megtartani azokat a játékosokat, akiket fontosnak gondolunk. Az biztos, hogy lesznek távozók. Ez mindig nehéz. Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb része a szezonnak bizonyos értelemben. De ugye például ott van Cseh Botond, aki Szolnokra igazolt, ez neki egy hatalmas erőlelépés lesz a karrierjében, tehát neki is természetesen innen is akkor még egyszer sok sikert kívánunk. De hogy igen, tehát zajlik a munka, igazából ilyenkor ez néha több, mint amit a vezetőként az ember a playoutban tud csinálni. Ez ilyenkor most a játékosok pihennek, és mi dobjuk be magunkat.
1: Lezáró kérdésként, te mit vársz a következő szezontól, a csapattól, akár saját magadtól?
0: Hát magamtól az, hogy tovább fejlődjek azokban a dolgokban, amikben fontos, és amikben van olyan visszajelzés, hogy kell, tehát ha fogok erről beszélni nyilván az edzői stábbal is, a játékosokkal is mindig kérdezem, hogy hogy tudnék nekik még többet segíteni, mit kéne máshogy csinálni. Ez mind-mind olyan visszajelzés, amire szükség van, hiszen nem vagyok én okosabb bárkinél, tehát nagyon fontos az szerintem, hogy nem egymás ellen vagyunk, hanem egymásért. Tehát nekem hiába van egy szerintem nagyon jó gondolatom, olyan arról azért meggyőzhető vagyok, hogy nem olyan jó, és ha a csapat érdeke az mást kíván, akkor természetesen nekem az a kötelességem, hogy azt próbáljam megvalósítani, ami az edző elgondolása, hiszen az övé azért a felelősség ezekben a dolgokban, úgyhogy nyilván nekem tulajdonképpen az edzők és a játékosok alá kell dolgoznom. Úgyhogy ebben szeretnék előrelépni, a regenerációt még jobbá tenni, még jobb körülményeket biztosítani a játékosoknak. Hát aztán, hogy a csapat kialakítása hogy alakul, ez mindig egy több lépéses játszma, ugye, hogy azok a játékosok most éppen úgy illenek egymáshoz, mint ahogy ezt a szakmai stáb meg a vezetőség gondolta, az igazából majd október-novemberben kiderül, de akkor nagyon szívesen visszajövök és beszélgetünk erről újra, mert remélem, hogy nagyon pozitív lesz. És hát ezekben mondom, én mindig az idei évet szeretném, vagy az előző évet szeretném meghaladni. Biztos, hogy nehéz lesz, de hogy én azt hiszem, hogy tanultunk az idei évből is nagyon sokat, és a jövő évben is nagyon rugalmasnak kell lennünk, és jól reagálni majd az adódó nehézségekre, mert az biztos, hogy lesznek.
1: Nagyon szépen köszönöm neked ezt az interjút, és mi is innen nagyon sok sikert kívánunk a csapatnak, és bizakodunk abban, hogy egy sikeresebb szezon tud zárni a csapat jövőre.
0: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kerpel Frónius Balást, az STS Szedeák, vagyis a Szegedi Férfi Kosárlabda csapat ügyvezetőjét hallották.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot, közölte a tárca. Szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstop. A korlátozás eredetileg szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tartott volna. Az intézkedést a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a járművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, fogalmaz a tárca közleménye. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elég folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék az utazást a legmelegebb időszakban. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Az időjárásról.
2: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát ugye érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat. Én azt gondolom, hogy a lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni.
3: Meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolc város polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Németh Csaba szerkesztő, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanár, az Európa Rádió főszerkesztője.
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. És hát nyilván tegyük azt is helyre a hallgatókban, hogy ugye itt többen érintettek vagyunk, ugye te is. Én is ilyen szempontból, én azt hiszem 2002 és 2004 között voltam szerkesztő, illetve főszerkesztő a Miskolc Televízióban, illetve 2023 és 25 között voltam híradó szerkesztő szintén a Miskolc Televízióban, illetve az egyházi magazint készítettem még ott. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát hogy érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, én ugye az Olca TV-nek voltam 20 éven keresztül főszerkesztője, igazgatója, mi 2011-ben kezdtük el ott a YouTube-ra feltölteni a videóinkat. Tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat, hogy Pécsen ott volt, hogy megszüntették ugye a földfelszíni sugárzását a televíziónak, de a kábel tévén, ugye Magyarországon valahogy úgy szocializálódott a társadalom, hogy ez a földfelszíni sugárzás, ez igazából tényleg csak nagyon vidéken, ahova nem kötöttek be semmilyen kábelt, ott van ennek létjogosultsága, de nagyon kis számú az a bekötött háztartás, ahol földfelszíni sugárzást használnak, mindenki valamilyen kábel szolgáltatón, hiszen azon jön a telefon, azon jön az internet, és hát így azon jön a tévé is, néz lényegében lineáris televíziót. Úgyhogy Pécsen ugye az történt, hogy a földfelszíni sugárzást szüntették be, amiben van költségracionalizálás nyilvánvalóan, mert most a sugárzási díjak, meg az adónak a fenntartása, egyebek az nyilván egy költség, de ugyanakkor megmaradt a lineáris sugárzása a televíziónak. Az, hogy a lineáris televíziózást elengedni, és csak digitális platformokra is itt több számot kell használni, YouTube, Facebook, és akkor kérdezem, hogy mi még? Instagram, X-es, és egy csomó olyan dolog van, ugye, amit nem, és ez ahány, ez annyiféle formátum, ez annyiféle elérés, és hát azt hiszem, ennek a részleteiről majd itt a mai nap folyamán még fogunk bőven beszélni,
1: igen,
2: hogy ez mitől más az online jelenlét, mint a nem online jelenlét. Én azt gondolom, hogy az lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni. Hát, vagy kellene elérni, mert hogy van-e rá szándék, és ezért mondom, hogy politikai döntés volt.
1: Peti, neked van véleményed, ugye nyilván beszélgettünk már itt a rádióban erről a témáról. Veled arról beszéltünk, hogy nagyon megváltoztak a médiafogyasztási szokások.
3: Igen, egy kicsit reagálnék erre, és árnyalnám ezt a képet, mert én egy picit könnyebb helyzetben vagyok, mert nem kötődöm erős érzelmi szállal a Miskolc Televízióhoz. Nyilván van, illetve volt kapcsolatom a tévével, még annak idején gimiskoromban volt egy ilyen nagyon jó diák együttműködés egyébként, én akkor találkoztam először az ottani kollégákkal, és utána egyébként én néhány hétig gyakornok is voltam, de igazából ez volt a közvetlen kötődésem a tévéhez. Viszont kötődöm erősen azokhoz az emberekhez, akik ott dolgoztak, és elveszítették a munkahelyüket, illetve azokhoz, akik mondjuk nekem egykori kollégáim voltak itt a rádióban, és nagyon sokat meséltek arról, hogy milyen volt a tévé. És mindig azt éreztem, hogy ez egy nagyon erős kötődési szál volt, mindenkinek itt tanulták meg a szakmának az alapjait, és rengeteg emlék kötődik hozzá, úgyhogy nyilván nagyon rossz látni ezt a folyamatot egyébként, hogy hogyan alakul át a médiapiac, és hogyan veszi át egyre jobban az online platform gyakorlatilag a hagyományos hírfogyasztási szokásokat. De azért nehéz, mert hogy nem ismerjük egyébként pontosan a döntésnek a hátterét. polgármesteri hivatal kiadott egy meglehetősen szűkszavú közleményt, amiben ugye arra hivatkoznak, hogy megváltoztak a piaci körülmények, és hogy átalakultak a médiafogyasztási szokások. Hát ezek a jelenségek, vagy ezek a szempontok valóban léteznek, és ezekről rengeteget lehetne egyébként média szakmai szempontból beszélni. Minden esetre meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolc város polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t. És nem tudom, hogy megelőzte bármiféle piackutatás ezt a döntést, remélem, hogy igen, vagy legalábbis csak bízom benne, hogy igen, de alapvetően én azt is érzem ebben, hogy egy picit a 35 vagy a 40 év alatti korosztály felé szeretne inkább nyitni a városvezetés, mert hogy a médiafogyasztások is pont ezt mutatják. Nemrég jött ki egyébként egy friss kutatás, még pár évvel ezelőtt a tévék és a közösségi média holt versenyben voltak a hírfogyasztásban, ma ez egyértelműen áttevődött a közösségi média felületére. Elképesztően nagy számban fogyasztunk híreket, az elsődleges információforrásunk, és nem célzottan szerkesztőségi tartalmakat keresünk, tehát nem beütjük, most nem akarok hírportálokat mondani, hanem a hírfolyamunkon keresztül közvetett módon kapcsolódunk ezekhez a tartalmakhoz, és nem biztos, hogy ez minden esetben jó.
2: Hát igen, mert mi talál meg? Tehát itt az a nagy kérdés, ugye a Facebooknak napi felhasználói létszám az olyan 3,3 milliárd ember. Most nyilván egy miskolci hír ugyanúgy versenyez az argentin kisfiú cicás videójával, mint a Oda bővítéssel. Tehát hogy ez egy nagyon nehéz és nehezen definiálható történet. Persze vannak adatok, és én is készültem itt ilyen kulcs számokkal, hogy ugye a nyomtatott médiának a éves példányszáma az elmúlt 35 évben, 36 évben a rendszerváltás óta 1/6-ára esett vissza. A televízió nézés 2014-ben 4%-kal csökkent, ma átlagosan 2 óra 24 perc, amit magyarok televíziózással töltenek. Az online figyelem ugyanakkor iszonyatosan megnőtt, ez több mint 10 óra naponta. És ugye ezt tudjuk, hogy gyerekeknél is, felnőtteknél is folyamatosan növekvő dolog. Tehát, hogy azért nyilván ez azt jelzi, hogy igen, átkerül a figyelem az online térre, de azzal, hogy bezárunk egy printlapot, és bezárunk egy városi televíziónak a lineáris sugárzását, az nem jelent egy digitális stratégiát. Tehát az, hogy az emberek elvesztették az állásukat, hát könyörgöm, hogyha jó minőségi újságírást akarsz csinálni, az teljesen mindegy, hogy milyen platformra készíted, ugyanannyi ember kell hozzá. Tehát az, hogy most lényegében ott van két újságíró, meg két úgymond televíziós szerkesztő, az nem érteti szerkesztőség attól sok szín. Hát látunk nemzetközi példákat, és azért nem jó nemzetközi példákat hozni erre egyébként. Én ezen most nagyon sokat gondolkoztam, ugye pár nappal ezelőtt kerestem meg Vanda ezzel a felkéréssel, hogy jöjjek egy ilyen beszélgetésre, és ugye nagyon, én foglalkozom egyébként is, és egy londoni újságíróiskolát is elvégeztem, és nagyon sokat tanultam, meg foglalkoztam tényleg ezzel, hogy a digitális átállás, és hogy a The Economy, meg én is New York Times előfizető vagyok egyébként. Tehát, hogy a New York Times az megjelenik, 300 ezer példányban printbe. Ugye milyen 50 oldal egy napi lapot Amerikában, tehát azért van, hogy a hajléktalan, ugye azzal komplet be tud takarózni, mert olyan mennyiségű az újság, de hogy amellett ugye van 13 millió előfizetője. tehát az online tér, hát kinyitotta. Tehát addig ugye azt tudta megvenni a New York Times, aki hozzáfért a papírhoz, tehát elvitték neki repülővel, mit tudom, Európába is, az egynapos késéssel megkapta a New York Times-ot. Most elmegy a Karib-tengerre vitorlázni, és a laptopon, meg iPad-en tudod olvasni a online előfizetést, és teljesen más a tartalom. Tehát azt is látni kell, hogy a fizetős tartalom és a nem fizetős tartalom hozzáférése között óriási különbség van ma már a világon. De ezt nem lehet megint levetíteni egy városi tévé színvonalára, bár vannak példák egyébként, amerikai meg angol példákat találtam rá, illetve Csehországban van egy fizetős próbálkozás arra, hogy egy városi hírcsatorna az fizetőkaput tesz fel a hírei mögé. Tehát a newsroom az egy teljesen más. Az öntje a híreket, ugye rövid videókat, rövid híreket, egyebeket, erre nagyon jó az X, ugye nagyon jó a Facebook is ilyen szempontból, de amikor minőségi újságírásról beszélünk, tehát én a New York Times-ban előfizetőként olvasok olyan cikkeket, amit három kontinens öt országának hat újságíró hogy írt meg, és valószínűleg nem egy óra alatt, hanem egy hónap alatt, vagy egy hét alatt. Tehát, hogy azért vannak teljesen más felfogások ebben a média fogyasztásban, és igen, tehát egy Miskolc 100-140 ezer, ugye most mennyi a lakosság létszám, tehát az a 3 milliárdban az egy ilyen csepp a tengerben. Tehát azt megszólítani tudni, hogy őket valóban elérje ez, és itt nem arról van szó, hogy tényleg a óvodafejlesztés, hanem akár egy vészhelyzet idején, amikor valami probléma történik, amikor tájékoztatni kellene az embereket. De nem lehet csak arra hagyatkozni, hogy majd elolvasod a Facebookon.
1: Peti, ugye te tanítasz a Lévai gimnáziumban, mi a tapasztalatod, a fiatalok honnan szereznek híreket? Közösségi médiából?
3: Nem, ez pár évvel ezelőtt, vagyis igen. Tehát, hogy a pár évvel ezelőtt ez egyébként úgy volt, amikor elkezdtem tanítani, hogy még akkor valamit tudtak arról, hogy milyen televíziók léteznek Magyarországon, meg milyen rádiók. De egyébként ez nem csak a Lévai gimnáziumra igaz, hanem alapvetően a fiataloknál, hogy ma már egyáltalán nem néznek tévét, és nem is rádióznak. Sőt, egyébként a közösségi média használatban is olyan szempontból nagyon tudatosak, hogy csak olyan felületeket használnak, ahol már nincs ott a nagyszülő meg a szülő. Mert hogy ott cikinek érzik azoknak a tartalmaknak a megosztását. Tehát ebben egyébként rafináltak, akkor talán ezt mondom, és nem az, hogy tudatosak. A hírfogyasztási szokásaik pedig gyakorlatilag egyenlőek a nullával. Nagyon random módon találkoznak egyébként, eseti módon bármiféle hírrel. Ugye azért vagyok egy picit nehéz helyzetben, mert én médiás diákokat tanítok alapvetően, akik azért ebben egy picit tudatosabbak, de látom a többi diákokon is, hogy ők azért nagyon eseti módon, vagy nagyon közvetett módon találkoznak bármiféle hírrel. Ugye Csabi azt mondta, erre muszáj reagálnom, hogy szerintem ugyanannyiba kerül egy lineáris média szolgáltatónál műsort gyártani, mint egyébként online, és én ezt meg pont nem így látom. Tehát nekem pont az a véleményem, hogy majd televíziónak a működtetéséhez egy elképesztő nagy technikai és pénzügyi háttér kell. Minden szempontból. Tehát, hogy oda kell stáb, kellenek operatőrök, kellenek vágók, kell gyártásvezető, ugye van valamilyen frekvencia használati engedély is, ami nyilván valamiféle költségekhez kötött. Tehát szerintem ennek a döntésnek az egyik oka lehet az, hogy sokkal olcsóbb egyébként online tartalmakat gyártani. A minőség nem biztos, hogy jobb. De ebben egyébként a felhasználói szinten is érdemes okokat keresni, mert én az utóbbi években pont azt tapasztaltam, hogy egyrészt romlott a figyelmünk, nagyon-nagyon kevés ideig tudunk egy dologra, van ez a híres aranyhal elmélet, hogy most nekünk sokkal rosszabb egyébként a koncentrációs képességünk, mint egy aranyhalnak, ugye 9 másodperc körül van, és ha megnézzük egyébként a médiafogyasztási szokásainkat, pont ezt mutatja. Hát a Reels videók, az Insta videók, a Short videók pont erre a felhasználói szokásra vagy élményre reagálnak. Abszolút. Úgyhogy ez egy érdekes dolog egyébként, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Én azt látom, hogy régen például a televízió az egy ilyen napirend volt az emberek életében. Tudták azt, hogy este 6 órakor én is tudtam, pedig gimnazista voltam, a Miskolc TV-n híradó van, és megismétlik 7-kor, és megismétlik 8-kor. Utána pedig van valamilyen magazin. Tehát nekem kellett alkalmazkodnom tulajdonképpen a műsor struktúrához. Tehát nekem kellett úgy szerveznem az életemet, hogy le tudjak ülni a tévé elé, hogyha híradót szeretnék nézni. Ma meg nem így van. Ma meg a tartalomgyártók alkalmazkodnak a felhasználókhoz. Mert mi történt? Megjelent egy elképesztő információ robbanás, egy technológiai fejlődés a 10-es évek után, hogy minden egyes hagyományos média felület, a tévé, a rádió, az újság, az beköltözött az online térbe, és beköltözött a zsebünkbe, a mobiltelefonunkra. Mindent ott fogyasztunk. És a tartalomgyártóknak fel kellett venni a versenyt, hogy el tudják érni ezeket az embereket, és ennek rengeteg ára volt. Tehát tartalomminőségben, szerkesztettségben, hitelességi kérdésekben. Tehát az az irány, ami felé most tartunk, azért az nagyon komoly kérdéseket vet fel, és szerintem nekünk, főszerkesztőknek, szakmai vezetőknek azért nem szabad úgy csinálnunk, mintha ez nem létezne. Tehát én nekem nagyon fáj, hogyha bármilyen lineáris média szolgáltató megszűnik, és én továbbra is azt mondom, hogy van egyébként létjogosultsága mind a televíziónak, mind a rádiónak. De azon komolyan el kell gondolkodnunk, hogy lehet, hogy már nem elég egy sima online átállás, tehát ugye mi volt régen, hogy az volt, hogy mindenkinek legyen először honlapja, utána legyen közösségi médiája, legyen YouTube-ja, tehát mi folyamatosan zárkóztatta fel saját magát a lineáris műsorhoz. Most meg azt látjuk, hogy az elsődleges tartalmak online jelennek meg. Ott vannak a podcastek, videópodcastek, vagy a sima podcastek. Tehát komoly kihívások elé néz szerintem a médiaszolgáltatás, a lineáris médiaszolgáltatás a jövőt illetően, és nagyon várom például az új kormánynak a médiatörvényét, hogy vajon milyen irányba fogja szabályozni, mert az utóbbi években az is látszódott, hogy az online tér gyakorlatilag teljesen kibújhatott mindenféle vállalások alól. De nem voltak helyi vállalások, nem volt közszolgálati vállalás, és szerintem nem csak ez, de az egyik szempontja volt annak, hogy nagyon erősen az online tér felé tolta a médiafogyasztást.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. Ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megyeszékhelyen a hagyományos televíziós sugárzás. A város vezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ennek apropóján beszélgetünk a médiafogyasztási szokások átalakulásáról Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Honnan szerzünk híreket, alkalmas-e erre a közösségi média, ki irányítja a médiafogyasztási szokásainkat? Visszatérhet-e Miskolcra a hagyományos televíziózás? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ az Európa Szalon mai adásában. Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Folytatjuk a beszélgetést.
2: Tényleg a anyagi dolgokra, tehát ugye én azt mondtam, és te is ezt mondtad, hogy ugye sajnálom azokat, akik elvesztették a munkájukat. Nem kellett volna, hogy elveszten a munkájuk. Tehát ugye azon persze itt a költségeket, és itt a rádió hallgatókat ezzel nem akarom mutatni, én ugye voltam igazgató is, tehát látom a működtetésnek azt az oldalát is. Azért vitatkozok veled, Peti, ebben, mert a híradó a legdrágább műfaj a televíziózásban, tehát teljesen mindegy, hogy online készíted a tartalmat, vagy lineáris médiába teszed ki ezt a tartalmat, ki kell menni a helyszínre, annak van autóköltsége, annak van emberköltsége, minden költsége, tehát ez. A másik dolog, ami hátulütője ennek, és itt viszont a közszolgálatiságot hoznám be, amiről eddig nem beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy egy városi televízió, bár ugye itt pont a mostani médiatörvény jogállása szerint ez vagy kereskedelmi televízió, vagy közösségi televízió, tehát ugye ebben azért várunk mindannyian valami változtatást, mert ezek nincsenek mai korhoz kellően definiálva ezek a megfelelések. A városi televíziónak vannak olyan feladatai, hogy szerintem, de hát ez legyen az én álláspontom, de én azt gondolom, hogy ezért ez osztható, és ez tud más is csatlakozni, hogy egy színházi közvetítést megcsináljon, hogy beszámoljon egy olyan sporteseményről, ami helyi és egyebek. És itt a technika, amit te is mondtál, tehát nem lehet mobiltelefonnal csinálni színházi közvetítést, mint ahogy nem lehet sportot sem csinálni. Tehát ahhoz igenis kell a normális kamera, amivel tudsz egy szűket adni, amivel azokat a fényviszonyokat ki tudod kompenzálni, amit mondjuk egy színházi közvetítésnél előfordulnak. Tehát azt senki nem fog végignézni egy mobiltelefonnal felvett színházi közvetítést az online médiában. Tehát ez nonsense. Tehát azért mondom, hogy az emberek ilyen szempontból azon így nem lehet, úgy lehet spórolni, persze, hogy elküldöd őket, és akkor nyilván az ő bérük, fizetésük az nem játszik szerepet a költségvetésben, de alapvetően, hogyha normális médiát akarsz csinálni, akkor ezt nem tudod megtenni. Azzal viszont teljesen egyet tudok érteni, hogy a fiatalok, ugye mi 10 évet keresztül tanítottunk együtt a Lévaival, és tényleg ez mindig ilyen játék volt, hogy szeptemberben megkérdeztük a fiatalokat, hogy ki milyen újságot szokott olvasni. És hát az újságnál ott már a Blik jött egyedül szóba, hogy a apa néha meg szokta venni a sör mellé a Blikket. Vagy fordítva. De hogy alapvetően, tehát komoly hír forrást nem olvasnak papír alapon a fiatalok. És hát nyilván, hogyha meg bezárják a print médiát, mint ahogy azt teszik most Miskolcon, akkor már a idősebb korosztály sem, amelyiknek azért hozzátartozott az, mert tőlem a hétvégi rutinjához, hogy bedobták, vagy legalábbis a küszöbre valahol letették a helyi újságot, és akkor elolvasgatták, meg a keresztrejtvényt megfejtették benne, meg kivágták, mert benne volt az unoka fényképen a óvodába, tehát hogy ez a dolog, ez eltűnik. Nyilván ebben van egy korszakos történet, amire nincs ráhatásunk, de azt gondolom, hogy és ez látszik a nagy trendekben is, hogy megmaradnak azért, tehát, és amellett épül fel egy digitális platform és egy digitális tér, na de hát ezek a digitális terek, ezek olyan helyekre épülnek fel, amire neked nincs ráhatásod. Neked nincs ráhatásod a YouTube-nak az algoritmusára, nincs ráhatásod a Facebook-nak az algoritmusára, az X-nek és a sorolhatnám. Tehát az, hogy téged ez hogy fog elérni, illetve a te közönséged ez hogy fogja elérni, arra neked igazából semmilyen ráhatásod nincs. És a másik dolog, amit nem lehet tudni, és erre tudunk példákat, ugye egy Donald Trumpot letiltottak az X-ről, meg a mi hazánknak ugye megszüntették a Facebook oldalát. Tehát alapvetően érzitek a problémát, tehát hogy itt egyszer egy amerikai milliárdos azt mondja, hogy akkor jó, hát akkor a Miskolc TV-nek a Facebook oldalát megszüntetem. Vagy úgy megváltoztatom. És a másik dolog, hogy nem ismered az algoritmust. Mert lehet úgy tartalmat gyártani, ha te ismered az algoritmust, hogy mi alapján tudod elérni általad elérni kívánt embereket, de ezeknek a média platformoknak, amiket mi social médiaként szeretünk emlegetni, ezeknek az algoritmusát senki nem ismeri a fejlesztőkön kívül. Tehát az, aki oda tartalmat gyárt, annak fogalma nincs arról, hogy milyen tartalmat kell gyártania.
3: Nem én alakítom a hírfogyasztási szokásaimat mostantól, tehát nem én döntöm el, hogy mit szeretnék látni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a közösségi média működik, mert ez fontos tisztán látni, hogy egy személyiségi profilt készítenek rólunk a kereséseink alapján, meg az online tevékenységünk alapján, és ehhez kapcsolódóan egy ilyen személyre szabott információ áramlást kapunk, ami egyébként nagyon kényelmes, mert nem kell nekem a csatornák között váltogatnom, hogy találkozzak mindenféle hírrel, ugyanakkor nagyon veszélyes, mert gyakorlatilag csak a saját értékrendemet és véleményemet megerősítő tartalmakkal találkozom egyébként. A médiafogyasztásunk is ilyen, hogy szelektálunk, és azokat erősítjük fel, amik megerősítenek minket, azokat pedig, amik ellentétesek a mi véleményünkkel, azokat vagy elengedjük a fülünk mellett, vagy hogyha esetleg meghallgatjuk, vagy elolvassuk, akkor nagyon hamar elfelejtjük. És emiatt egyébként az ember egy nagyon könnyen ilyen információs buborékba tud kerülni a neten, egy algoritmus alapú, ahogyan megjelennek a hírfolyamban számunkra ezek a hírek, és én ebben egyébként több problémát is látok, mert

0: a források hitelességéről nem tudjuk ellenőrizni, hogy amit látunk vagy olvasunk, és egyszerűen az, hogy meg a kontextusokat vagy az összefüggéseket meglássuk egy-egy ilyen röpke pillanat alatt, hiszen ahogy mondtam, a figyelmünk meghanyatlik, az meg szinte már nem is elvárható egy tartalomfogyasztótól. Szóval rengeteg kérdés van, egy picit.
1: Pontosan ez az, hogy a tartalomfogyasztóra van ez bízva. Tehát, és azt meg azért, bocsánat, de ezt nem lehet elvárni ma a tartalomfogyasztótól, hogy ő eldöntse, hogy akkor mi a valid és mi a nem valid.
2: Végén összegzésképpen milyen jövőképetek van, mint média szakembereknek 5-10 éves távlatban például?
1: 10 évvel biztos, hogy nem tudok mondani semmit. Egyszerűen, tehát ha csak visszagondolunk arra, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése 4 évvel ezelőtt mennyire változtatta meg az életünket, és nem látjuk még ennek a végét se, hogy ez, vagy ez nem is a végét, mert nyilván nincsenek vége, hanem hogy ez hogyan illeszkedik bele a mindennapokba, a médiába, minden egyébbe, azt ugye nem látjuk, meg ennek a trendjeit se látjuk, hogy ez hova fog fejlődni. Én elkövetkezendő 5 évre tényleg azt jósolom, hogy online média fogyasztás az meg fog erősödni. Ugyanakkor nyilván igény lesz arra, és azért mondtam az elején, azzal kezdtük, hogy egy politikai döntés volt, tehát nyilván ezek mind visszacsinálható politikai döntések, aminek nyilván ára van. De biztos vagyok benne, hogy lesz Miskolcon megjelenő print média is, főleg, hogyha közeledik majd valami választás, ugye ezt most is láttuk a mostani választásnál, amikor mindenki azt mondta, hogy ez egy ilyen online térben folyó választás. Érdekes módon mind a két nagy párt ilyen időszaki kiadványokat jelentetett meg, méghozzá nagyon nagy számban, ingyenesen mindenkihez eljuttatva. Ami ugyanolyan befolyásolás természetesen, mint az online térben történik, de hát erre igény van, erre szükség van, és minden média szakember, aki politikában, nem politikában működik, az látja, hogy ezzel lehet elérni tömegeket, és ezzel lehet eljuttatni gondolatokat emberekhez. Én azt gondolom, hogy a televízió is valamilyen formában visszakapcsolható. Én azt gondolom, hogy a Miskolc TV esetében is ugyanaz, mint ami Pécsen lejátszódott, hogy megmarad a kábeles sugárzás, az egy fontos nem visszalépés, hanem megtartás lenne, ilyen szempontból nézői megtartás, mert amit te is mondtál, Peti, igen, hogy fiatal korodban te is úgy voltál, én mind a mai napig úgy vagyok vele, leülök a tévéhez, már eleve odaszállnak 30 percet. Amikor görgetem a Reels videókat, az, amik egyébként is ilyen félpercesek, akkor tényleg az van, hogy a Mojlepkének a gondolatvilágával vagyok egy szinten, mert 3 másodpercet nézek meg egy Reels videóból, ahogy összenyomja a hidraulikus nyomóval, mint amilyen a tejfölös dobozt. Nem érdekel. Ez mondjuk az én dolgom, hogy nem érdekel, de alapvetően tényleg ez van, hogy az ember ezeket nézi. És ugye amikor most az oktatási miniszternek hallottam a interjúját, és ugye mondja 45 perces óráknál, ugye, hogy nehezen tudják a gyerekek ezt figyelni. Hát ezért van, mert a 30 másodperces ügyes videókhoz vannak hozzászokva. Tehát ahhoz képest a 45 perc az egy örökké valóság. Na de hát azért ülünk itt 3-an, meg azért hallgatnak minket néhány százezren, akik azért 45 perces órákon nőttek fel, és azért csak emberek.
0: És már akkor is nehéz volt egyébként egy helyen
1: ülni. De azért csak emberek lettek belőle.
0: Nehezet kérdezel, mert nincs nálunk a bölcsek köve. Én azt gondolom egyébként nagyon határozottan, hogy két dolgot tehetünk, tehát akár médium szintjén, akár újságíróként, hogy tehát vagy beletörődünk abba, hogy ez így van, és megyünk az árral, és egyszerűen csak figyeljük, hogy a világ elmegy mellettünk, mi még mindig ragaszkodunk gyökeresen azokhoz, amiket tanultunk, meg azokat, amiket csináltunk. Vagy, és én inkább ebbe az irányba mozdulnék egyébként, egy picit megpróbálja minden hazai csatorna, legyen szó rádióról vagy tévéről, egy picit így újra definiálni a saját küldetését, meg újra meghatározni azt, hogy mit is szeretne. Nyilván nem arról beszélek, hogy most itt fel kell adni mindent, és akkor mindenki költözön az online térbe, sőt egyáltalán nem erről beszélek, mert szerintem igenis van jelentősége és van fontossága annak, hogy legyenek lineáris médiaszolgáltatók, de meg kell vizsgálni mindenkinek, hogy hogyan tud egy picit most mindenki egyszer jól trendibb lenni ebben a zajban, ami tudom, hogy nem könnyű, de hogy ebbe az irányba megy a világ. És szerintem nekünk újságíróknak is, mert nem elég azt mondani, hogy ez 10 éve így volt, vagy 20 éve így volt, vagy 30 éve így csinálom, szerintem vége van ennek. És szerintem annak is vége van, és lehet, hogy sok kolléga nem ért velem egyet, hogy itt csak tévézni, vagy csak rádiózni, vagy csak újságot írni tudni kell. ez ennek a világnak vége van. És szerintem egy újságíró akkor lesz értékes a piacon,

0: hogyha egyszerre több mindent tud, jól csinálni. Egyszerre tud akár podcasteket gyártani, videós tartalmakat készíteni, és jól tud írni. És én arra számítok egyébként a következő pár évben, hogy lesz egy nagyon erős felfutása az online médiának, ami azt jelenti, hogy az elsődleges megjelenési forrás nagyon sok helyen már az online lesz, és akár egy ilyen másodlagosként megmaradhatnak a lineáris médiaszolgáltatók. Én azt se titkolom, hogy szerintem itt Magyarországon sok médiaszolgáltató egyébként lehet, hogy áldozatává fog esni ennek. Szeretném, hogyha ez nem így lenne, és szeretném ezt nem így látni, de biztosan lesznek olyanok, ahogy egyébként már látunk példákat erre itt Magyarországon, hogy elkezdenek megszűnni ezek a hagyományos tévék vagy rádiók, viszont én nagyon abban bízom, hogy ezután a nagyon erős online felfutás után, amikor egyetlen platformon rengeteg tömeges információ fog megjelenni, el fognak silányulni ezek a tartalmak, mert nem fogja az ember ebben találni a helyét. És én abban bízom, hogy ha eljön ez a pont, akkor utána fel fog értékelődni egyébként a tévéknek és a rádióknak a szerepe. Az emberek vágyni fognak egy kis csendre, és arra fognak vágyni, hogy ők irányítani tudjanak, le tudjanak ülni, és azt mondják, hogy most bekapcsolom a tévét, mert ott hiteles információval találkozom. Lehet, hogy ez egy túlzottan optimista kép a jövőt illetően. Én most így látom, hogy ez így lesz, és nyilván az is nagyon sok kérdés rejt magában, hogy például az AI-nak a megjelenése, ez milyen irányba tolja majd egyébként a hagyományos újságírói szerepeket. Hát ezek olyan kérdések, amikről szerintem minden nap, meg minden héten lehetne egy kicsit újra beszélgetni.
1: Szerethető gondolataid vannak, mert én azt kell, hogy mondjam. Még egy gondolatot tennék ezt hozzá. Ugye beszéltünk arról, hogy ugye mibe kerül a média. A közösségi médiában való megjelenéssel ugye az egész média és tartalomgyártásnak a finanszírozását is át kell gondolni. Ugye eddig az újságon el lehetett adni hasábokat, kolumnákat, komplett újságoldalakat, televízióban el lehetett adni műsortartalmakat, támogatóként műsorperceket, reklámokra, egyebekre. Ez a online médiával ez megszűnik. Tehát itt ez teljesen átalakul, teljesen más formába helyeződik. Tehát az, hogy mibe kerül a média, amiről itt beszélgettünk, vagy vitatkoztunk, az ugye a finanszírozási oldalról is egy teljesen új megvilágításba fog kerülni. Ugye látjuk azt, most tényleg hagyd mondjak podcastot ugye a Fidericusnál, hogy már nem a YouTube bevételből van ott a nagy pénz, abból is van nyilván, mert nagyon nézettségi szám, de igazság szerint már ő is ugye ezeket az 5-10 másodperceket belerakja a reklámokat a videójába, amik igazából a támogatási összeget hozzák. Ezt viszont csak nagy médiák és minőségi tartalmat készítő médiák tudják megcsinálni, hogy azokat a reklámozókat, akik eddig a lineáris médiában vagy print médiában megjelentek és támogattak multinacionális cégek műsorokat, azok támogassanak most adott esetben egy városi tévének a tartalmait. Tehát ezt nagyon át kell gondolni, ez szerintem itt Miskolcon aztán végképp nem volt átgondolva, de hát ez szerintem az elkövetkezendő 5 évnek a feladata lesz.
2: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll, a megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófavédelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest. A kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő Kisnyveres Viktória köszönti a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Magazinunk elején Csitári Nikolett dietetikussal azokról a vizsgálatokról beszélgetünk, amelyek esetében különösen fontos, hogy hogyan, mit étkezzünk a vizsgálatot megelőző órákban, vagy esetleg napokban.
2: Egy belgyógyászati gasztroenterológiai vonalon maradva, ugye nagyon gyakran tapasztalhatjuk azt, hogy ha elmegyünk bármiféle gyomor bélrendszeri tünettel, panasszal az orvoshoz, akkor ugye egyrészt fizikális vizsgálat is történik, tehát egy hasi tapintás is meg szokott történni. Ilyenkor ugye érdemes, hogy előző nap, illetve előző egy-két nap már kevésbé puffasztó jellegű, kevésbé gázosodásra hajlamos élelmi anyagokat fogyasszunk, hiszen ugye akár a fizikális vizsgálat, vagy akár például egy ultrahangos vizsgálatnál nehezebben érezhető és látható azok a bélterületek, amik mondjuk tele vannak ilyen meteorisztikus gázokkal, gőzökkel, mint hogyha ez nem lenne ott. Tehát az orvos könnyebben és jobban fog tudni diagnosztizálni.
1: Ezt követően dr. Molnár Edina, miskolci fogorvos, fogszabályzó szakorvos lesz vendégünk, akivel a fogászati szűrések fontosságáról is beszélgetünk.
3: A pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése. Ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk figyelmükre.
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Csitári Nikolett dietetikust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a megkeresést, és szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: A következő percekben, amiről beszélgetni fogunk, azok a vizsgálatok, amelynél különösen hangsúlyos, hogy hogyan készülünk étkezés tekintetében. Például egy laborvizsgálat, egy vérvétel előtt is vannak azért olyan értékek, amelynél kifejezetten fontos vagy szükséges, hogy éhgyomorra érkezzen az ember. Melyek ezek, mit befolyásolnak, illetve mennyivel előtte kell így készülni, hány órával előtte kezdjük meg ezt a felkészülést?
2: Igen, egy általános laborvizsgálatban nézni szoktak éhomi, éhgyomri vércukorszintet, amit befolyásol, hogy az előző esti, legutolsó étkezésünk mikor történik, és mit fogyasztunk, illetve mit eszünk, iszunk ebben az étkezésben. Tehát jó előre felkészülni, hogyha tudom azt, hogy holnap egy laborvizsgálaton veszek részt, amit ugye megkér a vizsgálat készítő is, ugye a laborosok szoktak jelezni, hogy éhgyomorra történik a vizsgálat, tehát úgy kell érkezni, akkor tudjam, hogy vércukrot fognak nézni, és akkor előtte egy olyan 10-12 órás éhezést biztosítani kell. Tehát például a gyakorlatban ez úgy nézzen ki, hogyha reggel 7 órakor például fogják levenni a vért, akkor este legkésőbb 9, de azt megkövetően már semmiféleképpen ne legyen energiatartalmú se étkezés, se folyadékbevitel, mert akkor az már befolyással lehet a másnapi éhgyomri vércukorértékemre. Az is nagyon fontos, hogyha esetleg 7 és 9 óra között megtörténik az utolsó vacsora, hogy ez milyen összetételű, milyen szénhidrát profilú. Itt érdemes ugye természetesen a normál, megszokott táplálkozási formát követni, tehát mindenki, amit szokott, de ideális esetben ez egy teljes kiörlésű rozsdús vacsorából álljon, tehát mondjuk, ha egy klasszik hideg vacsorát nézek, akkor mondjuk egy teljes kiörlésű kenyérnek egy 6-8 dekányi mennyiségét fogyasszuk el, mindenki a saját ízlése szerint ken rá akár pástétomot, zöldségkrémet, vagy felvágottat sajtot, és friss, szezonális primőrzöldség is kapjon helyet mellette. A legjobb szomjoltó ugye a tiszta, energiamentes víz, akár csapvíz, akár forrásvíz, akár ásványvíz formájában, tehát érdemes így egy éhgyomri általános laborvizsgálat előtt készülni.
1: Más értékekre lehet hatással, például a koleszterin szintre, hogy mikor és mit fogyasztunk?
2: Koleszterin szintre abszolút teljesen közvetlenül nincs hatása. Természetesen hosszú távon az, hogy hogyan és miként táplálkozunk, hatással lehet a vérzsír értékekre. Tehát ugye itt, ha nagyon magas a zsírbevitelünk, azon belül is a telített zsírsav bevitelünk, ami elsősorban ugye egyrészt az állati eredetű termékek, zsíros termékek és zsíros húskészítmények, kenőzsíradékok, állati eredetű kenőzsíradékokban domináns, például ugye akár a feldolgozott, ultrafeldolgozott készítményekben, ugye, ha nagyon magas transzsírsav tartalma van, az hatással lehet ugye a vérzsír értékeinkre, és azon belül például a triglicerid szintre, illetve az LDL koleszterin szintre, összkoleszterin szintre, HDL koleszterin szintre, tehát ez hosszú távon van hatással, de így előző napi vacsora az a másnapi koleszterinre közvetlenül egyáltalán nincs befolyással. Ami még esetleg megemlítendő, ha valaki például cukorterhelésre megy, az megint csak az előbb elhangzottaknak megfelelően érdemes, hogy felkészüljön. Tehát egy 10-12 órás éhezés történjen meg, mielőtt ugye megy erre a éhgyomra végezhető vércukor, vagy akár inzulin vizsgálatra.
1: Igen, itt a terheléses cukorvizsgálatról beszélünk most, ugye, hiszen ez egy több lépésből álló vizsgálat, többször is leveszik a vért.
2: Így van, ez egy speciális vizsgálat, ahol 2 órát ugye rá kell szárni, mert ugye éhgyomorra is vesznek egy vért, ahol megnézik a vércukorszintet, vagy valakinek, ha inzulin szintet is szeretnének nézni, akkor azt is. Megnézik 1 órára, illetve 2 órára. Tehát itt ugyancsak a szénhidrát anyagcserénk állapotát fogják vizsgálni, és ahogy az előbb elmondott, kizárólag éhgyomri vércukorszintre való felkészülés, ugyanez vonatkozik erre a terheléses vércukorvizsgálatra is.
1: A várandóság alatt ez a kötelező vizsgálatok sorába tartozik. Kiknek érdemes még, vagy mikor érdemes ezt a vizsgálatot elvégeztetni?
2: De ezt a vizsgálatot mindenféleképpen orvosi beutalóval szükséges, vagy általában ott tudjuk elvégeztetni állami körülmények között. Általában ugye akár egy endokrinológus, akár nőgyógyász, természetesen diabetológus kérheti ezen vizsgálatoknak a sorát. Nagyon gyakran ugye az inzulin rezisztenciának a kivizsgálására is használják, tehát ahogy említettem például egy endokrinológiai nőgyógyászati vonalon, hiszen ugye akár a meddőség kérdéskörével is összefüggésbe hozható, vagy egy nehéz optimális testsúly beállításának is ez lehet a hátterében, és természetesen ugye a diabetológia vonalon, ahol ugye a cukorbetegeknek nézik ugye a terheléses vércukorvizsgálatát, hogy hogyan is néz ki a vércukor profilja. Ugye a kötelező 3 havi hemoglobin A1C érték mellett, ami ugye az elmúlt 3 hónapnak az átlag eredményét mutatja. Tehát mindezen vizsgálatokat valóban befolyásolja az előző esti étkezésünknek a miensége, mennyisége.
1: Röviden, hogyha szólhatunk ugye az ételallergia, ételintolerancia kérdéséről, hiszen talán egyre többeket érint ez a terület is, hogyha magáról most csak arról szólunk, hogy az ilyen vizsgálatokra hogyan érdemes előkészülni.
2: Ha egy valaki egy ételallergia intolerancia tesztet szeretne elvégeztetni, akkor ott dietoterápia szempontjából az a fontos szempont, hogy a vizsgálat előtt már kiiktatni, eliminálni bármilyenféle nyersanyagot nem célszerű, hiszen akkor nem lesz egy valid eredményünk, nem lesz egy valóban értékelhető eredményünk. Tehát mindenféleképpen, ha szeretnénk ezt kivizsgáltatni, vagy ajánlják, javasolják, hogy nézessünk egy ilyen vizsgálatot meg, akkor ne diétázzunk jóval előre már. Vagy ha valaki diétázik, és majd utána jön ez a felvetés, hogy nézzük meg az ő teszteredményét, laboreredményét, vérvizsgálatból, akkor azért ott felmerül az, hogy nem feltétlen fogja validan kimutatni az az érték a valós eredményünket.
1: Dietetikusként mikor tanácsolná, hogy valaki részt vegyen egy ilyen vizsgálaton?
2: Hát ez mindenféleképpen ugye egyrészt a tünet specifikációt, illetve az orvosi diagnosztikát kell szem előtt tartani. például ételallergia ugye akár gyermekkorban nagyon gyakran előfordul, és ugye itt a belgyógyászok szokták javasolni, vagy a gastroenterológián, hogyha különféle tüneteket, akár bőrtüneteket, akár emésztőszerrendszeri tüneteket, akár például idegrendszeri tüneteket tapasztal a szülő a kisgyermekénél, hogy akkor érdemes egy ételallergia labortesztet elvégeztetni, ami kimutathat akár bármiféle elváltozást. Nagyon gyakran például ugye, akinek pollenallergia van, akkor például keresztreakciót mutat különféle élelmiszer alapanyagokra, tehát egy ilyen áttétes keresztallergiáról is szó lehet, hogyha bármiféle ilyen specifikus tünetet mutat a gyermek. Ételintoleranciát gyakran ugye a különféle hasi diszkomfort érzetnél szokták felvetni, hogy megnézetik. Azt tudni kell, hogy az ételintolerancia az nem egy valós autoimmun folyamat, tehát itt mindenféleképpen egy tünetekről beszélünk, aminek egy állapotot kell, hogy tulajdonítsunk, tehát lehet, hogy egy hónap múlva már teljesen más eredmény fog kijönni, vagy három hónap múlva, mint mondjuk az előző teszt eredménye, tehát ez nagyban összefügg igazából az, hogy hogyan táplálkozunk, miként táplálkozunk, és milyen az immunrendszerünknek az épp aktuális működése. Tehát gyakran ugye ez az intolerancia teszt, ez fals eredményeket is kihozhat. Tehát érdemes úgy mind felülvizsgálni, mind értékelni ezen tesztek eredményét.
1: Három típust említett itt Nikolett az előbb, hogy bőrtünet, ugye gyomorpanaszok, illetve idegrendszeri tünetek is megjelenhetnek. Röviden tudunk szólni arról, hogy melyek ezek a tünetek a különböző területeken?
2: Emésztőszerrendszeri tipikus tünet szokott lenni ugye a hasfájás, haspuffadás, kellemetlen diszkomfortérzés, esetleg székletbeli változások mind a nagy mennyiségű hasmenés formájában, vagy éppen a székrekedés formájában. Étvágytalanság, esetleg testsúly ingadozás is megjelenhet. Bőrtüneteknél nagyon gyakori ugye a viszketés, akár ekcémás foltok és tünetek megjelenése, de akár lehet például egy hajviszketés, egy fejbőrnek az irritációja is, egy ilyen allergiás tünet, és nagyon gyakran például idegrendszeri tünetben is megjelennek ezek, tehát akár például egy figyelemzavar, akár például egy hiperaktivitás is társulhat egy ilyen háttérben lévő, akár kezeletlen táplálékallergiával.
1: Hogyha a különféle kivizsgálási formákról szólunk, illetve az arra való felkészülésről, akkor milyen területekre oszthatjuk ezeket, milyen vizsgálatokra gondolhatunk, és milyen felkészülést igényelnek mindezek?
2: Igen, egy belgyógyászati gastroenterológiai vonalon maradva, ugye nagyon gyakran tapasztalhatjuk azt, hogyha elmegyünk bármiféle gyomor bélrendszeri tünettel, panasszal az orvoshoz, akkor ugye egyrészt fizikális vizsgálat is történik, tehát egy hasi tapintás is meg szokott történni. Ilyenkor ugye érdemes, hogy előző nap, illetve előző egy-két nap már kevésbé puffasztó jellegű, kevésbé gázosodásra hajlamos élelmi anyagokat fogyasszunk, hiszen ugye akár a fizikális vizsgálat, vagy akár például egy ultrahangos vizsgálatnál nehezebben érezhető és látható azok a bélterületek, amik mondjuk tele vannak ilyen meteorisztikus gázokkal, gőzökkel, mint hogyha ez nem lenne ott. Tehát az orvos könnyebben és jobban fog tudni diagnosztizálni, hogyha már előző egy-két nap kerüljük a például gyűjtőnéven a K-betűs zöldségeket, tehát itt a káposztafélék, karaládéfélék, karfiolféléket, ezeket kisebb mennyiségbe, vagy akár ne is fogyasszuk ebbe az előző vizsgálatot megelőző egy-két napban. Nagyon fontos ugye a megfelelő hidratáltság, tehát a folyadékfogyasztásra is figyeljünk oda a vizsgálat előtti egy-két napban. Tehát lehetőség szerint ugye a nők esetében azért a 2,5-3 liter folyadék az legyen elfogyasztva, férfiaknál pedig ugye valóban ez a 3 liter folyadék, ami ideális esetben egy ilyen vizsgálat előtt javasolt. És ha tovább megyünk a fizikális és a képalkotó vizsgálat után, akkor ugye tükrözéses vizsgálatok is előfordulhatnak, mikor belülről szeretnék ugye megvizsgálni akár a gyomor állapotot, vagy akár például a vastagbél állapotát. Ilyenkor ugye megint csak fontos egy ilyen diétás előkészítés. Gyomortükrözés esetén ugye itt nyilván felvilágosítják az embert róla, hogy hogyan is miként kell erre készülni, de gyomortükrözés esetében ugye érdemes itt megint csak egy üres gyomorral menni a vizsgálatra, hogy ugye jól látható és jól diagnosztizálható legyen ez a terület. A bélszakasznál ugye egy úgynevezett béltisztítást kell megkezdeni, már akár egy héttel előtte a vizsgálatot megelőzően. Ez megint csak ugye mindenki felvilágosítást szokott kapni erről, hogy hogyan is miként kell felkészülni. Vannak olyan állapotok, amikor, vagy vannak olyan helyzetek, amikor igazából erre megfelelő nem csak diétás, hanem gyógyszeres béltisztítást is alkalmaznak. Ha a diétás szemszöget nézzük, akkor itt ugye már 5 nappal előtte érdemes felkészülni, és már gondolni a vizsgálatra. Tehát 5 nappal előtte még úgymond egy normál, kiegyensúlyozott, változatos napi étkezést folytathattunk, de ahogy ez az 5 nap halad előre a vizsgálati időponthoz nézve, akkor már a 4.-3. nap, ott már megint csak az előbb említett puffasztó hatású K-betűs zöldségeket nem javasolt fogyasztani, de ugyancsak nem javasolt fogyasztani már ekkor például a héjas, apró magvas élelmiszereket sem. Itt gondolok a teljes kiörlésű termékekre, mindenféle olyan magas rostartalmú zöldségre, gyümölcsre, mint például a déli gyümölcseink közül ugye a narancs, mandarin, citrom, akár például az uborka is, például mind a héjas, mind a magvas változata, ugye, vagyis hát a lehetséges nehéz zítettség, például a uborka tekintetében a héj és a mag is előfordul, de úgy a paradicsom, úgy a paprika, akár például a kelbimbó, szőlő, például ugye akár az olajos magvak, a dió, a mogyoró, kukorica, ugye apró magvasoknál ugye a bogyós gyümölcsök, eper, tehát ezek már ne legyenek itt a negyedik, leginkább negyedik napon fogyasztva, mert ugye ezeknek a kis héjrészei, rostrészei, ezek mind megtapadhatnak a bélben, és ezek által ugye nem fogja jól látni az orvos azokat, a bélszakaszokat. Ezeket úgy kell elképzelni, mint mikor például egy autónak a szélvédőjét ugye megtisztítjuk ugye a szélvédő mosófolyadékkal, tehát hogy itt is, illetve a lapáttal, tehát itt is ki kell tisztítani, itt is ki kell mosni nagyon magas folyadékkal, folyadékbevitellel, illetve ezen kis maradványoktól meg kell szabadítani ezt a bélszakaszt. Ugye a folyadékot is említettem, nagyon fontos, hogy mit és hogyan iszunk már itt a vizsgálat előtt, tehát ugye itt például közvetlenül a vizsgálat előtt már nem fogyasztható, tehát tilos például kávét, fekete teát, zöld teát, fehér teát, kólát, akár más ilyen magas színanyagot tartalmazó sötét italokat, de például a vörös színű italokat is, mint például egy mellylé, egy ilyen piros szőlt, szőlőlé, ezeket is kerülni kell, úgy, mint a 100%-os gyümölcsleveket, tehát itt egy narancslevet, egy multivitamin levent már nem javasolt, de ugyancsak nem javasolt mondjuk a limonádét fogyasztásra, amiben benne van például ugye a narancs, meg az előbb említett citrom, aminek a rostja nem optimális, hogyha ott marad a bélszakaszba.
1: Ezeket is akkor már pár nappal előtte kerülni érdemes?
2: Ezeket közvetlenül a vizsgálat előtt érdemes teljes mértékben kerülni, tehát még előtte egy 3-4 nappal lehet fogyasztani, de a vizsgálatot megelőzően egyáltalán nem, tehát tilos. Javasoljuk például a szénsavas italoknak is a mellőzését vizsgálat előtt, illetve vizsgálat előtt az már 2-3 nappal is, mert az megint csak egy ilyen puffadást okozhat, ami megint csak a látóteret nem tökéletesen fogja biztosítani az orvos számára.
1: Akkor így a szénsavmentes víz, ami máskor is azért a legmegfelelőbb, azt érdemes.
2: Igen. Tehát vizsgálatot megelőző 1-2 napban abszolút a mentes, szénsavmentes folyadék leginkább a víz formájában az, ami javasolt, és itt is a mennyiség az a 2,5-3 liter legyen, vagy egy nagyon picit 500 millivel megemelhetjük ezeket a folyadékbeviteli értékeket, mert ugye itt azért egy nagyobb béltisztítás kimosásra úgymond szükség van, tehát tényleg, hogy ezeket a zöldség darabokat, héjmaradékokat, ha ne adj Isten mégis vannak, akkor azokat abszolút mossuk át, és tisztítsuk meg a bélszakaszt. És visszatérvén, hogy az előbb említett 3-4-5. Nap mit fogyasztunk, hogyha tovább megyünk a 3. nap alá, akkor 3 nappal, 2 nappal vizsgálat előtt ugye már teljes mértékig egy ilyen könnyedebb emésztésű, rostmentes ételekre kell gondolni, tehát ilyenkor például mondjuk a fehér kenyér szóba jöhet, egy zsírszegény sonkával, felvágottal, ebédre például a natur fehér rizs, tehát nem a barna rizs, hanem a natur fehér rizs egy natur csirkemellel, egy kis zöld fűszerrel esetlegesen vékonyan meg lehet fűszerezni, vagy például hal, tehát ez is egy lesütött hal például, akár egy tésztával, mártással, tehát egy tejszínes szószos mártással például, vagy például ilyen puding piskótával, tésztasajttal, tejföllel, tehát ilyenre kell már előtte gondolni. A vizsgálat napján viszont abszolút már csak folyadék, tehát csak szilárd halmazállapotú étel már nem, csak folyadék az, ami fogyasztható.
1: Akkor a tejtermék, a felvágott, a nem teljes kiördésű, hanem ugye a fehér kenyeret említette, ami még egy-két nappal előtte is fogyasztható, a vizsgálat napján kell ugye minden szilárd ételt kerülni, illetve ugye különböző napszakokra kaphat időpontot az ember, ugye nem mindegy, hogy reggel vagy délután történik a vizsgálat, hogy így akkor 12 óra vagy 24 óráról beszélünk így konkrétan.
2: Hát a vizsgálat előtt, ha valaki ugye délután kapja az időpontot, akkor a vizsgálat napon ott kizárólag, tehát abban a 8-9 órában ott kizárólag valóban csak folyadék fogyasztható, illetve ugye nyilván vizsgálat előtt például, ha mondjuk az altatásban történik, akkor már 5-6 órával eleve már nem szabad inni sem, de az előző nap estéjén egy szűrt leves, egy átszűrt húsleves például, egy zöldségleves, vagy valamiféle tészta, az még azért elfogyasztható, ugye a vizsgálat előtt megelőző 12-14 órával. Tehát azért annak lesz még egy olyan energiatartalma a szervezetben, hogy azt a délutáni időpontig azért kibírja a szervezet. Tehát ott a folyadékkal biztosítja azért a hidratáltságot, és valóban, na, ami még nagyon fontos, hogy a vizsgálatot követően sem hirtelen, esetleg már az éhségérzetre ne úgy reagáljunk, hogy ott egy hirtelen magas kalóriatartalmú, magas zsírtartalmú ételsort fogyasztunk el, mert az biztos, hogy egy ilyen hasi diszkomfort érzetet, egy nagyon kellemetlen érzést fog okozni, és főleg aki még erre érzékeny, ott esetleg még nagyobb problémát is tud okozni, egy nagyon erős görcsös folyamatot. Tehát ott is szépen azért a felépítő diéta szempontjának megfelelően egy könnyedebb emészthetőségű, egyszerre kis mennyiséggel, és akár többször két óránkénti, vagy két és fél óránkénti étkezéssel térünk vissza a normál napi ételritmusunkhoz.
1: Korábbi riportjainkban is ugye menüsorokat is állított össze Nikolett különböző tematika mentén. Most milyen tanácsot, vagy milyen menüsort tárnálnénk, ami mégis itt egy diétás folyamatban picit színesebbé teheti a vizsgálatot megelőző egy-két napot?
2: Tehát vizsgálat előtt közvetlenül, amit az előző napra javasolnék, hogy reggeli az például legyen egy fehér kenyérből készült, például pirítós, egy zsírszegény margarinnal megkenve, és egy vékony zsírszegény sonkával elfogyasztva. Itt ugye egyrészt a pirítós is segít egy könnyedebb emészthetőséget, a zsírszegény húskészítmény ugyancsak, és a margarin is ad nekünk akár energiát is ugye az ételsorban. 10 óraira fogyaszthatunk például egy pudingot, egy teljesen ugye sima, homogén állagú pudingot, energiabevitel szempontjából ugye megfelelő lesz, ebédre például egy könnyű zöldséglevest fogyaszthatunk, mondjuk egy zöldfűszeres csirkemell és rizs főétellel együtt, uzsonnára fogyaszthatunk például megint egy sodót, ami megint csak egy homogén állagú, és nem fog nekünk se apró magvakat, se héjakat, se rostokat tartalmazni. És vacsorára valóban egy például átszűrt húslevest, tehát ott már javasolom, hogy mindenféleképpen folyadék lé formájában fogyasszuk az utolsó étkezést, tehát egy tiszta átszűrt húslevest, vagy egy zöldséglevest, egy sűrű zöldségleves esetlegesen átszűrve a leve, de benne vannak azok az értékes ásványanyagok és vitaminok, amikkel feltöltjük a szervezetet itt a vizsgálat előttre.
1: Hiszen ugye kinek több, kinek kevesebb idő kell például az ételek feldolgozásához, hogy hogyan, mennyi idő alatt bomlanak le, úgymond.
2: Igen, és mindenkinek ugye az anyagcsere gyorsasága az nagyon egyéni. Egyrészt személyre hangolt is, hogy kinek milyen, másrészt ugye életkoronként is eltérő. Ezért van ez az általános meghatározás, hogy ugye így például egy vastagbéltükrözés előtt, ugye előző nap már mi az, amit lehet enni, aznap meg már szinte semmit, tehát csak a folyadék az, amit biztosítani tudunk. Mert ezzel tudjuk a legjobban valóban láthatóvá tenni azt a bélszakaszt, amit szeretnénk vizsgálni. Minél inkább látható, annál inkább még fogja tudni jól diagnosztizálni az orvos a az állapotunkat, tehát minél inkább jobban láthatóak egy esetlegesen polipok, például ugye nagyon gyakran ugye ezek is az elváltozásokat okozzák, vagy ilyen elváltozások mutatkozhatnak a bélszakaszokon, de ha még ugye ennek nincs egy rossz indulatú elfajulása, akkor ez még tökéletes, hogy már látja az orvos, esetleg ezt ugye le is szokták ugye szedni, tehát látja az orvos, diagnosztizálni tudja és gyógyítani tudja, és megelőzzük az esetleges rossz indulatú folyamatokat. Azzal, hogy mondjuk egy tökéletes vizsgálati felszínt biztosítunk az orvosnak.
1: A folyadékfogyasztásnak a mennyiségéről szólva itt a béltisztítás alkalmával, ugye az egy megemelkedett szint ahhoz képest, amelyet alapból a mindennapokban talán elfogyaszt az ember, hogyha mondjuk valaki keveset iszik, de itt hirtelen úgymond magához képest mondjuk nagy mennyiséget kell elfogyasztani, hogy ez okozhat-e problémát?
2: Itt, ami nagyon fontos szempont a béltisztítás és a hidratáltság kapcsolatában, hogy egyrészt ugye lesz egy olyan készítmény, ami ugye egy hasmenést fog fokozni, tehát mindenféleképpen a hidratáltságnak a megfelelőségét, tehát hogy a dehidratált állapotot elkerüljünk, mindenféleképpen hidratálnunk kell, és itt azt a 2,5-3 liter folyadékot bizony el kell fogyasztani, vagy még egy 500 millivel többet is. Azáltal, hogy ugye kiürült a hasmenés formájában mindenféle ion is, ami szükséges a szervezet homeosztázisának a fenntartásához. És ezt a nagy mennyiségű folyadékot, ha valaki mondjuk, ne adj Isten, csak fél litert vagy egy litert szokott meginni a nap folyamán, ez számára ugye hirtelen nagy mennyiséget okozhat. Tehát itt nagyon fontos az, hogy elossza ezt a napi 2,5-3 liter folyadékot, tehát itt óránként akár leosztva igye meg ezt a napi szükséges mennyiséget, tehát nem hirtelen egyszerre a másfél litert, mert az ugye nyilván hirtelen ugye a mosdóba fog végezni, hanem itt azért azt, hogy a sejtek megkapják a megfelelő folyadékot, itt az elosztásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az egészséges táplálkozási ajánlás egyik alappillére az, hogy a napi 3-5-szöri étkezés az időbeni elosztásban legyen felépítve a nap során, a folyadékbevitelre is ugyanígy kell gondolni, akár az egészséges táplálkozási ajánlás szempontjából, akár itt mondjuk egy béltisztítás szempontjából.
1: Egyetlen egy gondolat még itt mostani beszélgetésünk végén, amire külön ki szoktunk térni, ugye egyébként is, az édességfogyasztás ilyen tekintetben ez mennyire meghatározó. A csokoládé is azért elég színes termék.
2: Igen, tehát ilyenkor ebben az esetben ugye itt a felkészülési időszakban, ha itt a béltisztítást nézzük, akkor nem javasoltak ezen termékek fogyasztásra, tehát annál is inkább, mert hogy színesek, színanyaguk van, mindenféleképpen ugye a csokoládénak azért van valamilyenféle koffein tartalma is, tehát semmiféleképpen ezeket már a vizsgálatot megelőzően egyáltalán nem. 3 napon túl, akár nyilván, ha valaki kis mennyiségben ezeket szokta fogyasztani, akkor azzal nincs gond, de egy 3 napon belüli fogyasztás egyáltalán nem javasolt.
1: Kávéfogyasztás tekintetében még mi a utolsó megengedett nap?
2: Hát az 5 és a 3 nap, a vizsgálatot megelőző 5 és 3 napban még fogyaszthat, viszont vizsgálatot megelőző 1 napban biztos, hogy nem, tehát az mindenféleképpen azt le is szokták írni, hogy az kizáró tényező, tehát hogy semmiféleképpen nem célszerű fogyasztani, nem ajánlott fogyasztani sem kávét, sem teákat, tehát előző nap ezt meg kell tenni a vizsgálat jó láthatósága érdekében.
1: Csitári Nikolett dietetikusnak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt és megosztotta velünk ezeket a tudnivalókat a különböző vizsgálatok tekintetében.
2: Köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok mindenkinek!
1: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen.

0: lehető mérkőzésen belül is, tehát óriási számokat mutat. Sprint számban, sprint sebesség számban, tehát sebességében, és letett kilométerben is. Tehát ez, de ez azért már egy emberi alkat kérdése, tehát ez egy veleszületett képesség, meg egy jó kifejlesztett képesség. A Messi, de még egy nagyon fontos gondolat. Neki most tökéletesen jött az, hogy ő az Inter Miami játékosa. Sokkal kevesebb kupamérkőzés van, de nem olyan száma, mint egy európai top csapatnál lenne, vagy valami. Tehát ő viszonylag friss, ha kicsi sérülése volt, pihentették, nem, tehát ő nem hajtotta végig magát, és az igazi játék örömével plusz azzal a tudattal, hogy otthon van már a egy FIFA kupa, akkor innentől kezdve ő tényleg azt a nagy pluszt oda fogja tenni még szerintem ezen a VB-n is.
1: Nyilván ez a VB örökre emlékezetes lesz neki, de azért még csak most jön majd a java. Elég lehet ez mondjuk egy Franciaország vagy egy Spanyolország ellen Messitől, hogyha persze oda kerül a kapu elé és kihasználja a lehetőségét, egy ilyen helyzet nagyon sokat jelent, de mondjuk az, hogy a többieknek kell helyette pluszban futni egy hasonló játékerejű csapattal szemben.
2: Igen, ezt a két európai válogatottat azért én sem említettem még eddig, de akár a franciák és a spanyolok is a végső sikerre azért abszolút esélyesek. És valóban ott azért a csapatjáték és a európai válogatottként nagy esélyesek, és akár egy argentin válogatott ellen is ez a két válogatott, ez joggal veheti fel a küzdelmet abban, hogy tovább juthatnak akár egy argentin ellen is mind a spanyolok, akik szintén nem kezdték jól a világbajnokságot, de hát én emlékszem, hogy 82-es világbajnokságra, amikor az olaszok ugye megnyerték, és hogy mennyire gyengén indultak az elején, és ott jöttek a döntetlenek bőven. Úgyhogy én is azt érzem, hogy a francia válogatott azért most van annyira erős, a támadó négyesük különösen, hogy...
0: Meg a cserepadjuk.
2: És a cserepadjuk, akik ki tudnak beszállni. Tehát, hogy az most, ugye én 4 évet játszottam Franciaországban, és mindig francia párti vagyok ezeken a nagy világeseményeken. Aztán most pedig jól is kezdték, együtt vannak, függetlenül az első fél idő talán nem volt annyira eredményes nekik az első mérkőzésüken. Most, hogy Deschampsnak az édesanyja, hogy elhunyt, hogy haza kellett mennie, ez talán azért egy picit megzavarhatja. Remélem, hogy azért vissza tud majd térni, és újra egy egységes erős lesz.
0: Plusz energiát főszóval még igen, a csapatban lehet, is, hogy igen. A mesterér, hogy enyhítsük. Azért ez a Messi kérdés, a franciának ez az Mbappé kérdés, hogy a góllövőlista, ahogy kinéz, Holland ugye idejött, a Harry Kane, akkor most beszállt a Ronaldo, nem is az, hogy ki lesz a gólkirály. Tehát, hogy
1: majd ez is érdekes lesz.
0: Majd érdekes lesz, igen, de hogy ez egy nagyon furcsa, mert ennyire, ahogy a kiemelkedő játékosok ennyire jól kezdjenek egy világban, mert arról beszélünk, hogy 2 kör ment le, és már majdnem mindegyik legalább egyszer duplázott. Tehát, hogy ez nagyon jól néz ki, és ugye nekem itt van a szívemnek olyan közel álló, és most még érvényes statisztika, az első 10-ben van Magyarország a világbajnokságban rugott gólok számában. 87-et rúgtak a magyarok, ezzel vagyunk éppen 10-ek, a rossz hír, hogy a norvégok 86-ot. Tehát itt ma Holland papa önmagában túl fog minket most játszani. Na, de úgy, hogy mi 40 éve nem vagyunk ott a világban, tehát éppen egy 10 darab VB-t kihagytunk.
2: És ráadásul nem akárki volt akkor a szövetségi kapitány 82-ben.
0: Igen, az édesapám. Oké. Okay. De azért az a kérdés, hogy a gólok ilyen mértékű növekedése, a Klose most megdöntötték. Az Mbappé meg fogja dönteni, ez garantálható egyszer Messit, mert ő neki még van 2 VB-je.
1: Akár most is megdönteti.
0: Már akár még ebben is. Hát, hogy ki is esetnek hamarabb. Igen, tehát hogy ennyire a sztárok, tényleg a gólövő sztárok erre a kontinens viadalra is tudták, világbajnokság, és át tudták menteni a jó formájukat, ezért gratuláció a stáboknak, meg mindenkinek, meg annak a belső motivációnak, ami helyes ezeknél a játékosoknál.
1: Emlékszem azért 12 éve a brazíliai VB-n, amikor James Rodriguez volt a sztár, akkor gyakorlatilag meglepődtünk, mert nem mindenki ismerte igen. őt annyira. Persze a futball közegében, meg a szakértő közegben igen, de akkor ő volt a legnagyobb sztár, most pedig azok a sztárok dominálnak, akik gyakorlatilag az elmúlt években vagy évtizedekben igen. is ott voltak a topon. De kinektek az új felfedezettek közül a leglátványosabb? Van-e esetleg már ilyen, vagy még várjunk ezzel? Ki lehez ez a VB újoncként?
0: Én nekem egy picit a kapusok teljesítménye meglep, tehát hogy jó. Tehát, hogy a nagyjár nyilván volt kapusiba is, meg ilyen olyan, amolyan, de hogy a kis válogatottak, náhol ugye több lövés van, és jobban szem elé kerül ez a dolog, de a nagyobb, tehát bele lehet gondolni a belgáknak, Courtoisnak egy-két bravúrjára, csak hogy pont ami, amivel

0: a belgáknak ki esettek volna, ha nem ő áll mondjuk ott a kapuba.
1: De hát tehát, világklasszis.
0: De világklasszis is, így. Tehát egy jók a kapus teljesítmények szerintem a világbajnokságon. Az, hogy játékosként olyan, akiről én ne hallottam volna, és most jót tesz, ilyen most úgy nem jut eszembe. Inkább a kis csapatoknak van általában nem ismert játékos, és azt mondja, úristen. Tehát mondjuk, ha azt mondom, hogy a magyar válogatottban lehetne hozni egyet-egyet honosítással, hát találnám bőven.
2: Egy-egy játékos tényleg kiemelkedő teljesítmény nyújtott, talán lehet mondani, aki nem volt annyira ismert, de azért még ezzel várni kell, és most egy meccsen jó volt, hát oké, rendben. De hogy tud-e még olyan teljesítmény nyújtani, amivel akár az ő válogatott tovább tud jutni, és akkor lehet majd ezt mondani, hogy ezt erről annyira nem hallottunk, és mégis jól teljesített.
0: Még a gólkirályság, hogy 14-ben meg 18-ban 6-6 góllal nyertek gólkirályi címet. Most tart 5-nél meg 4-nél a zöme, 2 meccs után, és még mennyi van hátra. Tehát ez valószínűleg most nem lesz. Ugye a Mbappé 8-szal nyerte meg a katari világbajnokságon, az is veszélybe kerül, most idézőjelbe. És ha már itt tartunk, ugye itt van egy olyan érdekességünk, hogy itt is van egy magyar a világranglistán, ugye a Kocsis Sándor egyszer, aki 11 góljával a második legtöbb gólos gólkirály a világbajnokság történetében, illetve Albert Florian, aki 62-ben társgólkirály volt. Tehát, hogy azért itt van ez a dicső múltunk, ami engem soha nem enged, hogy micsoda aranytartékunk van, és nem találok, akárhol nézem a világon ezeket a csapatneveket, még egy ilyet, aki ekkora mélyrepülésben van. Még egy olyan országot, aki oda tudott kerülni, ott volt a régmúltban is, és ennyire eltűnik a térképről. Tehát, hogy mennyi dolgunk van nekünk itt, akiknek a szakmához azért van köze.
1: Géza, beszéljünk az edzőkről is. Ki a legjobb szövetségi kapitány szerinted? Persze majd a VB után lehet, hogy ezt felülbíráljuk, de az eddigi teljesítmények alapján, vagy akár a múlt alapján, ki az az edző, aki most szövetségi kapitányként a legnagyobbra tartott?
2: Hát Deschamps mindenképpen, azt gondolom, hogy ugye ő nyert világbajnokságot szövetségi kapitánként is, és játékosként is. Tehát arra nagyon-nagyon fölnéznek a játékosok is. Függetlenül attól, hogy azért sokszor kritizálták is, akár a szakma, akár a sajtó részéről, hogy ő nagyon ilyen stabil és visszafogott, és most már ezt a négyest, akit oda előre tesz, azt már ő se tudja nagyon visszafogni, mert annyira kreatívok és annyira jók. Akkor ugye a svájci szövetségi kapitányról, aki egy igazi sok gondolkodásban, és a futballban is azért mi is erről beszélgettünk már, hogy azért fontos, hogy az előre tudd a lépéseket, hogy mi fog következni. Tehát, hogy fontos egy edzőnek, egy kapitánynak, hogy ennyire jól lássa, illetve az, hogy tényleg hogy tudom én föltenni, és bízva abba, hogy tovább jut a csoportjába, hogy lesz még mérkőzése, hogy akkor ott is toppon legyenek a játékosok, és a legjobb szokták mondani, hogy nem jól cserél az edző, hanem elrontja a kezdő csapatot. Ezzel mindig lehet vitatkozni, hogy kell ezt föltenni, de az biztos, hogy itt a világbajnokságon is kiderült, hogy azért 14-15 játékosra abszolút szüksége van annak a válogatottnak, aki nagyon sikeres akar lenni. Úgyhogy van egy-két jelölt, és bízunk benne, hogy jó edzői döntések lesznek, az segíti majd a látványos focit.
1: Mekkora a különbség az edzői, mondjuk klubedzői és a szövetségi kapitányi munka között? Mert ha a klubedzői teljesítményt nézzük, akkor Carlo Ancelottinak nem nagyon van párja.
2: Így van, de teljesen más szinte lehet mondani, tehát hogy annyira kevés idő áll rendelkezésre sokszor a szövetségi kapitányoknak, de ő már pont megérett már arra, hogy egy picit másképp lássa, és ne legyen az a minden héten való nyomás, ez pont az Ancelottinak szerintem ez jól jöhet, és akár még lehet ő a legjobb szövetségi kapitány is, és a végére odaérnek Brazíliával, úgyhogy fontos lehet, hogy ez tudjon jól alkalmazkodni, és a napi munkáról hogy tudott átállni, és hogy tudja a legjobban megfogni a játékosait.
1: Mi egyébként a legfontosabb szempont? A taktikai felkészültség, a jó kommunikáció, vagy a magával ragadó személyiség, vagy pedig az, hogy gyakorlatilag emberileg legyen olyan, akire felnéznek. Nyilván ezek mind fontosak, de szerinted hol van a sorrend ebben?
2: Igen, hát nincs sorrend, ugye szokták mondani, hogy egy edzőnek nagyon-nagyon jó kell lenni a, ugye a legfontosabb a csapattával, hogy, hogy meglegyen az összhang és a jó kommunikáció, akkor a vezetőséggel, hát itt ugyanúgy, hogy akár a kommunikációban a kapitány ne kapja föl a vizet, hogyha éppen kritizálják a csapatát, és nem sikerült több nyerni. Úgyhogy itt is persze a legfontosabb az, hogy, hogy megérezze a csapatot, és jó, jó taktikai elgondolással, és jó csapatjátékkal tudjon előrukolni. Úgyhogy összetett itt is azért, ahogy, ahogy a klubedzőnek is nagyon-nagyon jónak kell lenni, és az átlag alá, ha már lemész egy picit bármelyik területen is, akkor az már a csapatnak az eredményessége megérezheti.
1: Gábor, edzői szemmel, hogyha nézed?
0: Igen, szerintem a személyiség. Én ezt tenném az első helyre, válogatott tekintetében. Tehát, hogy, hogy ha be, mert ugye a legnagyobb ego azért a válogatottakban van. Tehát mindenki valahol egy világsztár, úgy érkezik a keretbe. Azt lehet, hogy epizodista lesz, ugye, mert a, miközben a bajnokok gélyába villog, a posztján van egy még annál is jobb. És akkor, akkor ez és ott vannak most egy hónap, 12 napig adott esetben a végéig ugye ott tudnak lenni, tehát ez feszültségeket is tud. Tehát, hogy, hogy be tudja állítani a sorba, van-e hitele a döntéseinek, tudja jól keverni a kártyákat. Szerintem kell egyszer egy minden, ez egy szövetségi dolog is, de azért szövetségi kapitány függő is, egy stratégiája van azért egy válogatottnak. Milyen arculatom van? Milyen játékot képviselek. Tehát, hogy ránk ismernek. Hát ez a francia válogatott, ez a spanyol válogatott. Na, mi vagyunk a brazilok, ugye? Tehát, hogy, de lehet egy Messi köré épülő Argentina. Ez, mert ez is már látjuk 5-6 VB óta. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy aki ezt ebben a stratégiában egy illeszkedik, és meg tudja erősíteni, és a harmadik számomra nagyon fontos szempont, ami itt felerősödik, a meccselés. Tehát, hogy ott abban az adott pillanatban, amikor reagálni kell a mérkőzésen belüli dolgokra, tőlünk állítanak ki, ott állítanak ki, lesérült, melyik előző két nap alapján, melyik cserét rakom be, mikor rakom be, miért rakom be, hogy rakom le, ezek, és aki jóban van Fortunával. Na, ez még egy elég erős ismérv.
1: Hogyha az elmúlt nagyjából egy évet nézzük, akkor mondjuk klubszinten láthattuk, hogy vannak olyan tendenciák, amelyek alapján tényleg a gyengébb csapatok is jól tudnak, egyre jobban tudnak érvényesülni. A világbajnokságon is voltak meglepetés eredmények. Azt is láttuk, hogy például az angol bajnok Arsenalnak a futball szellemisége, az teljesen más most, mint a Wenger korszakban. Mikel Arteta ugye a védekezést, gyakorlatilag a másik játékát, megölő futballt is előtérbe helyezte, és így lett sikeres, bajnokok ligája döntőig jutott. De hát azért persze a nagy csapatoknál a látványos támadó foci is tud komoly eredményeket hozni, vagy emlékezhetünk a bajnokok ligájában a Bayern München és a Paris Saint-Germain csatájára. Nektek mi volt így a legemlékezetesebb dolog az elmúlt egy évből, illetve tendenciaszerűen? Hová tart a modern futball, Géza?
2: A Bayern München játékosai most azért egy jó pár van a világbajnokságon, és azt érzem, hogy ők a legkiegyensúlyozottabbak, tehát hogy nem volt véletlen az a támadó foci, amit a Bayern is játszott, és nagyon sajnáltam, hogy tulajdonképpen a döntőben nem a Bayern München volt itt Budapesten, mert maga, ami a futballt, a játékot illeti, ők abban nagyon erősek voltak. És most azt látom, hogy itt aki a Bayernba játszott ebben a szezonban, az nagyon-nagyon jó állapotban van, és jól teljesít. Úgyhogy én ezt érzem.
0: Én meg azt érzem valahol, hogy az egyéniségek újra jobban teret kaptak a futballba. Tehát, hogy nagyon sok jó játékos látunk, és talán a jelenlegi rendszerek szabadabban engedik kifejlődni. Ez főleg nyilván a támadó szekciót jelenti jobban, tehát most a klasszikus védekezés az mindig megvan csapatszinten, viszont a másik lebontása az már inkább egyéni képességek dolga. Vagy az, hogy engedik. Mi például észrefolyamatosan erre nagyon büszkék vagyunk, hogy megpróbáljuk azt a nevelési metodikát alkalmazni, hogy ezek a gyerekek önállóan, kreatívan, a saját gondolataik alapján önazonosan futballozzanak. Az úgy is kiderül, hogy mibe lesz erős, abban nem szabad lefolytani, de meg kell mellette tanítani a munka részére is. És egy kicsit nekem ez most visszaköszön a világelitbe, hogy miközben belerakják a marra nagy munkát csapatként, ez futó teljesítményben, mentális erőben, a gólörömökben, mindenben láttam, hogy a csapategységek jól tudnak működni, és de emellett van egy csomó újra egyéniség, futballozni tudó, kreatív, gyors, góllövő játékos.
1: Várható ettől a VB-től az, hogy mondjuk még több gyerek akar majd elkezdeni futballozni, Géza?
2: Igen, ilyenkor azért mindig fölerősödik az, hogy azért figyelik. Hallottunk már olyat is, hogy nem megy el kirándulni a gyerek, mert éppen a világbajnoki mérkőzést akarja látni. Tehát ez mindenképpen egy jó dolog. Persze mi azért azt erőltetjük, hogy milyen jó, hogy magyar mezben legyenek ezek a gyerekek, és ne éppen Messi. Bár ilyenkor, amikor a világbajnokság van, azért lehet, hogy Messinek gondolják magukat, vagy éppen Ronaldónak. Meg azért van még egy-két sztár, akinek a mezét akár fölveheti, de azért most ebben a szezonban egy kicsit visszaugrunk a Liverpoolhoz, akkor Szoboszlai Dominik abszolút olyan példa volt, amivel nagyon sok gyerek lehet Szoboszlai mezben is.
0: Szerintem nem lesz ez a világbajnokságnak akkor a felhajtó ereje, aminek nagyobb volt, az a magyar labdarúgó válogatott részétele az előző három Európa-bajnokságon. Tehát azt azért minden magyar család megélte, nem csak az idő eltolódásnak a hiánya miatt, hanem volt miért kiért szurkolni, voltak saját idolaink. Egyébként tényleg Szoboszlai Dominik önmagában az utóbbi két, főleg az utóbbi két-három évben, hogy a Liverpool meghatározó játékosa, egy permanensen érkezik. Tehát csináltam is egy fotót, hogy benne nálunk annyi van, nem eleinte, ami még nem vesz meg egy ilyen hivatalosabb pólót a gyerek, csak pirosba gyere. Tehát, mert hogy piros az edzés szín, és akkor a megkülönböztető csak el. És akkor ott néztem a kis 2016-os születéseket, ez egyébként másfél éve volt, tehát akkor voltak 8-9 évesek, ezt megfordítottam négy gyereket, azt lefotóztam, mindenkinek Szoboszlai volt a hátulján. Egy kis magyar mezben és egy szoboszlai felirattal. Tehát, hogy igenis ezt a hatást mi magunk is érezzük, de szerintem nem ez a VB fog annyi gyereket, vagy pont azt fogja csak bekapcsolni, aki abba a korba ért, hogy most akkor szeretnék lemenni sportolni.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést nektek.
2: Köszönjük.
0: Mi is köszönjük.
1: Önök az elmúlt nagyvából 50 percben Mészői Géza edzőt, volt válogatott futballistát, és Újvári Gábor sportújságírót, sportvezetőt hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest, a kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászaté, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
3: Az időjárásról.
4: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
3: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Viski Folk műhely.
2: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom, színes volt a paletta.
1: Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a tokai református gyülekezet.
3: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon.
1: Indul a 15. kolozsvári ünnepi könyvhét.
4: Idén az eddig évek hagyományaival picit szakítva nem egy díszmeghívottunk van, hanem rögtön kettő, és közös vonás bennük, hogy mindketten Kolozsvárhoz kötődnek, és két olyan alkotóról van szó, és most már elárulom a nevüket is, az egyik Balla Zsófia költő, a másik pedig Bodor Ádám, aki ráadásul idén töltötte be februárban 90. életévét, tehát most egy dupla jubileumról is beszélhetünk, és hát külön öröm számunkra, hogy ilyen időskorban is nagy szeretettel elfogadta a meghívásunkat, és igyekszünk méltó módon köszönteni a művész urat, aki hát véleményem szerint jelen pillanatban, hogyha kortárs magyar irodalomról és prózáról beszélünk, az egyik legjelentősebb alkotója a magyar irodalomnak, és itt nem csak az erdélyi magyar irodalomról beszélünk, hanem tágabb értelemben.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Viski fogműhely egy kárpátaljai kulturális és hagyományőrző műhely, amelyet Becske Adrien vezet. Az intézmény rendszeresen tart népzenei, néptánc és kézműves foglalkozásokat, ahol közel 80 helyi gyermekkel és fiatallal ismertetik meg a népi hagyományokat. Június elején zajlott a Viski népzene és néptánc tábor, amelyet minden évben megszerveznek. A fogműhelyről és a táborokról Becske Adriennel, a Viski fogműhely vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
2: Nagyon izgalmas hetek és napok zajlanak a Viski Folk műhelynek az életében. Rengeteg zenélés, rengeteg mosoly, rengeteg program és különféle megközelítésben telnek a nyár első hetei. Tábor, aztán kirándulás, éppen most pedig az újabb nagyszabású tábor, de menjünk sorban időrendi időszakban. Mik voltak ezek a programok, mik kell tudni a Viski Folk műhely nyár elejé néptánc és népzenetáboráról?
3: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmónika, népének, citera, cimbalom. Nagyon nagy volt a zenei, színes volt a paletta, és ehhez csatlakoztak még két tánccsoport, a Szivárvány tánccsoport haladó és kicsik csapata. A kicsik Szatmárit tanultak, a nagyok Magyar Bődit, és a helyi oktatók oktatták őket, a zenészeket pedig zömébe erdélyi oktatók és anyaországi oktatók, ott válaszúti muzsika volt a palettán, és rába közi, tehát egész héten zajlottak ezek a foglalkozások, délután a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartottunk a Viski tájházba, a többi foglalkozáshoz pedig a helyi magyar iskolába zajlottak, esténként táncházzal zárt, és akinek még maradt ereje és kedve, ahol már a családtagok is felnőttek és jöhettek, az a Viskétteremben volt egy ilyen kis folkocsmának nevezett kis összejövetel, ahol is az erdélyi oktatók különféle muzsikával szórakoztatták az egybegyülteket. És akkor ezt az egész hetet egy záró műsorral fejeztük be, ahol a gyerekek bemutathatták, hogy mit tanultak a hét folyamán, és mire felszusszantunk volna és levegőt vettünk volna, másnap már indultunk egy biciklitúrás, ottalvó, sajáni kirándulás, hiszen egész évben tényleg mindenhová hoztuk, nyúztuk őket órákra, fellépésekre, és ez volt a jól megérdemelt pihenés, ahol lovagolhattak a gyerekek, a Viski Jótékonysági Alapítványnak a jóvoltából. Medencézhettek, bogrács hoztunk, sátorba aludtunk, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, az együtt, hogy fárasztó, nagyon feltöltő alkalmak voltak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mással foglalkoznak, mint ami körülvesz minket a hétköznapokba. Úgy gondolom, egy kicsit sikerült mindenkinek kiszakadni, tanulni és feltöltődni. És mire magunkhoz tértünk volna, addigra már itt találtuk magunkat Sátoralja új helyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzene és néptánc tábort, ami idén jubilál. 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, az az egyik a Szól a fülemüle népzenei és néptánc versenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
2: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk műhely egész évben közösségben tartja a viskis vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról, közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes bemutatni a hallgatóknak?
3: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani. Tehát, hogy mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, ahogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Hát ilyenkor látjuk azt, hogy annak a munkának van eredménye és haszna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak. Ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
2: A Felső-Tisza vidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül. Ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj a közösségnek a segítőiről. Említetted, hogy erdélyi zenekar húzta talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan. Mesélj róluk.
3: Az idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevő listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen a Hagyományok Háza a Kárpátaljai Hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés van évközben is, akár a táncpedagógusok részére, úgy, mint a népzené pedagógusok részére. Ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda Folkműhely vezető is, a kicsiket pedig a helyi oktató, Győrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is ők az oktatói a folkműhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig cimbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a folkműhelybe is legyen furúja és cimbalom oktatás. Ezért a furúja oktatót is a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a folkműhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem volt, tehát a brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák zenekarba, és ő, tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel mondott igent. Neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki Alexandra, így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szól a fülemüle népzenei és néptáncversenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás, ez nagyon fontos, hogy nem csak néha, vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni, Jőrös Ádám volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt, tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a Nyíregyházi művész Nemzeti Szakgimnáziumba a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záróműsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdő hegedűsök, akik gyakorlatilag a süsfelnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záróműsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok idő, tudom, de rendszeres gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy a folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy akkor hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek. És hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki alsó díjasként, tehát mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget, és türelmet, és hosszú életet, mert ő is, és Pál Kati nén is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a viski tábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Ötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt, és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a népzenei táboron, de mindig mindent megtesz, amit tőle telik, amit meg tud tenni, ugye Magyarországról, akár Pál István Szalonna, és aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot, és ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a prímása, vagy a Sábert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben, már nem tudom mikor, megnyerték a Felszállott a páva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedéssel tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is három csoportban voltak, három különböző szinten, aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a iski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
1: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folkműhely vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a tokaji református gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth Kis Esztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál apostol Timóteushoz írt második levelének szavait választotta: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Peldé készített interjút.
2: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon. Úgyhogy az utolsó években így az érettségére készülés valahogy már nem úgy működött, vagy nem úgy sikerült, ahogyan én elképzeltem, és akkor azért úgy jöttek az igei megszólítások, emberek által, tehát ilyen nagyon-nagyon vegyes volt, nagyon észhez kellett, hogy térjek, hogy aztán eljöjjön bennem a felismerés, hogy egyébként ez az én utam.
3: Mi volt a konkrét felismerés, ha szabad rá kérdezni, mi volt ez a mérföldkő, vagy ez a pont, ahonnan úgy gondolja tiszteltes asszony, hogy akkor itt történt meg igazán a megszólítás?
2: Igazából ezek az emberi sikertelenségek abban, amit elképzelünk. Hogy szeretne valamit az ember, nagyon szeretné, a saját tervei, a saját feje után megy, ugye ez ilyen nagyon, nagyon átlagos, és nem jönnek össze. És amikor elkezd gondolkodni, akkor szól az Isten. És nekem az otthoni lelkipásztorom prédikációi által, hát nem is tudom, de tényleg ilyen hetek voltak, amikor valahogy minden egyes vasárnap elhangzott az az ige, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, és egyszer édesanyámmal sétáltunk haza a templomból, és mondtam, hogy anya, szerintem lelkész leszek, és nézett rám elkerekedett szemekkel, hogy megbolondult a gyerek, vagy nem tudom, és elmentem a teológiára, utána nyílt napra, és egyből biztos lett bennem az érzés, de nyilván az ember mindig erősebb akar lenni az Istennél, és azért ott voltak még félre siklások, de aztán az Úristen elvégzett mindent, hál' Istennek, ezt tudom mondani.
3: A teológiai évek milyenek voltak, milyen hangulatban teltek, milyen tanulmányok voltak, hogyan emlékszik vissza rá? Hol végezte a teológiát?
2: Én Debrecenben végeztem a teológiát. Nekem az egy nagyon, nagyon szép 6 év volt. Nem volt nyilván nehézségmentes. Tehát azért voltak buktatói, voltak nehézségei, volt, mikor ott akartam hagyni, volt, mikor azt mondtam, hogy elmegyek máshová, de az sohasem kérdőjeleződött meg bennem, hogy teológián kell legyek. Olyan nehézségek, mert nyilván az ember, mikor emberekkel van együtt, adódnak. Olyan volt, hogy el akartam menni másik teológiára, de nagyon a helyemen voltam, és nem volt kérdés, hogy itt maradjak, vagy ezen a vonalon menjek tovább. És azt tudom mondani, hogy azért is volt jó, mert olyan emberi kapcsolataim alakultak ki, amik egyébként most is megvannak, és azt gondolom, hogy ez már, hát jó esélye, már így is marad. Úgyhogy abszolút, abszolút pozitív, meg szép emlékek vannak.
3: És a lelkészi munka hogyan kezdődött, az első gyülekezet hol volt, és hogyan jutott el ide Tokajig, tiszteletes asszony?
2: Hát mondanám, hogy egyetlen helyen szolgáltam, egy közösségben, 5 gyülekezetben. Kikerültem 6. évre a gávai református egyházközségbe, ugye ez Gáva Vencsellő, de ott 2 gyülekezet van, Gáván és Vencsellőn, és egy lelkipásztor viszi Gávát, Vencsellőt, Basát, Szabolcsot és Tímárt. Egy házas pár van ott, én hozzájuk kerültem, és így belekóstoltam azon nyomban abba, hogy mit jelent több helyen lelkésznek lenni. Itt volt a 6. évem, a gyakorlati évem, és aztán maradtam beosztott lelkésznek, utána már voltam helyettes lelkész ott, de hogy a 4 év az így telt el, hogy így 3-an szolgáltunk, úgyhogy ez volt a nagy kitekintésem Tokaj előtt, mielőtt ide érkeztem.
3: ide hogyan érkezett, mi hívta ide a tokai gyülekezetbe?
2: Én azt gondolom, hogy mindig eljön egy lelkipásztor életében, így a gyakorlati évek, a beosztott lelkészi évek elteltével egy olyan időszak, amikor érzi, hogy most már menni kell. Nem azért, mert feltétlenül szeretne, nem azért, mert valami nagyon rossz, mert én nagyon szerettem ott lenni, és nagyon nehéz volt onnan eljönni, nagyon, nagyon családias volt, hanem hogy másfelé kell menni, máshol is meg kell tenni azt, amire az Isten hív. És ez így volt egyébként, mielőtt Tokajba jöttünk. Nem volt olyan bennem, hogy már tudtam, hogy lehet idejönni, vagy nem hívtak még. Csak elkezdett bennem motoszkálni az a dolog, hogy lehet, hogy váltani kell. Ezt imádsággal megküzdötte az ember, és aztán az Istennek az volt a válasza, hogy érkezett a tokai gyülekezettől egy meghívás, egy felkérés, hogy lelkipásztort keresnek, és nem-e. És akkor mondtam, hogy akkor lehet, hogy de, mert hogy akkor ez a válasz.
3: Hogyan látja, milyen az itteni gyülekezet, mióta szolgál itt?
2: Hát 2025. augusztusában jöttem, vagy akkor költöztem. Igazából az érdemi szolgálatot a szeptemberben kezdtem meg. Más a közösség, mint mondjuk a Nyírségben. Én szabolcsi gyerek vagyok, tehát Borsodba jönni nekem érdekes volt. Megtapasztalni azt, hogy egyébként tényleg mások az emberek. Nem rossz értelemben, csak hogy másak egy picit, pedig csak a Tisza választ el bennünket egymástól. De én azt gondolom amúgy, hogy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni, akarnak még többet az Isten közelébe lenni, a lelki dolgokra vágynak, és ez iszonyatosan nagy ajándék a mai világban. Egy lelki pásztornak meg tényleg, hogy nem kell azért küzdeni, hogy a lelki dolgok érdekeljék az embereket, vagy nem kell kényszeríteni őket, hogy jöjjenek el egy programra. És mi nagyon pozitívan éltük meg ezt a váltást egyébként.
3: És milyen programokat, miket szoktak csinálni a gyülekezetben az Isten tiszteleteken túl?
2: Amikor ide kerültünk, akkor az elsődleges cél az volt, hogy mindenképpen az ifjúság induljon el, hogy legyen egy utánpótlás majd a gyülekezet, hogy tudjon folyamatosan élni. És nagyon jó volt látni, amikor egy-egy alkalom vagy a bemutatkozó Isten tiszteleten itt voltam, hogy vannak fiatalok a padokban. És hát szeptember vége felé hirdettük meg az ifit, és az első alkalommal olyan 5-6 voltak, és van egy nagyon lelkes fiatal srácunk, aki hívogatta a barátait, és ezek itt maradtak. És most ilyen 13-14 vagyunk, és minden pénteken. Tehát ha én nem vagyok, akkor ők itt vannak, mert tudják a járást, bejönnek, leülnek, beszélgetnek, és nagyon komolyak, és nagyon komolyan gondolják. Úgyhogy az ifi volt az első, amit elindítottunk, a gyermekisten tiszteletet hoztuk vissza, 3 szolgálattevőnk van, aki ebben tevékenykedik, nem hitoktatók, 2 ifisünk, illetve egy tanár gyülekezeti tagunknak a felesége, aki ezt végzi. Aztán szépen fokozatosan indultak be. Van egy ima alkalmunk, ami már előtte is működött, ez nem az én vezetésemmel van, ez abszolút ilyen önműködő, ez is nagyon, nagyon fontos és nagyon jó háttere a gyülekezetnek. Aztán elindítottunk egy női kört, illetve hál' Istennek a férjem is bevethető szolgálatokra, annak ellenére, hogy nem lelkipásztor, és ő pedig elindított egy férfi kört. Úgyhogy ezek párhuzamosan működnek, és most egy olyan 1,5-2 hónapja már működik a szépkorúaknak a bibliaórája. Úgyhogy igazából minden korosztályban megvannak a réteg alkalmak, én azt gondolom.
3: Mekkora a gyülekezet, milyen a korosztály?
2: Abszolút vegyes a megoszlás, kicsitől az egészen idősig mindenki megtalálható. Ez nagyon jó, mert ez a legjobb anyag szerintem, hogyha lehet ilyet mondani egy gyülekezetre. Sokan vannak. A egyházfenntartók olyan 260-280 környékén vannak, és vasárnaponként az a stabil 60-70 ember itt szokott lenni. Ugye nyilván Tokajról beszélünk, tehát az átjáró forgalom az nagy, vannak turisták is, vannak, akik csak nyáron vannak itt és becsatlakoznak, de nincs az a nagy megcsappanás. Nagyon különleges dolognak kell, a Szüret például, az különleges dolog, olyankor egy kicsit megcsappan a létszám, de ez abszolút helyi természetesség. Úgyhogy nagy gyülekezetet tudhatunk magunk körül, és élő gyülekezetet minden korosztályból.
3: Ilyen fiatal lelkészként jött ide Tokajba, hogyan fogadta a gyülekezet önt?
2: Szeretettel. Ez nagyon fontos. Szeretettel és nyitottsággal. ez még inkább fontos. És én nem láttam tartást bennük, hogy fiatal vagyok, mert ugye azért ez egy jó kombó, tehát fiatal, nő, és a férje nem lelkész, tehát hogy azért ez egy érdekes dolog szokott lenni, de nagyon-nagyon elfogadóak voltak, és én azt gondolom, hogy nem volt bennük kérdés. Az első szolgálatom után, ha engem választottak, akkor bizalommal voltak felém, és én azért igyekszem megszolgálni tényleg, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szerintem örülnek a fiatalos lendületnek, lehet, hogy volt benne egy kis szokatlanság, azért nyilván nekem is megvan a magam stílusa, meg nem vagyok egy ülős típus, de szerintem megszokták, és nagyon jól tudnak velünk együtt mozogni, azt gondolom. Egyikünk sem ül, tehát a férjem lehet, hogy még nálam jobban pörög, mint én, de az idősek is velünk vannak, és örülnek, hogy az unokával valaki foglalkozik.
3: A mai alkalmat mennyire válja a lelkiekben, mennyire izgul itt esetleg előtte egy beiktatás, azért ez mégiscsak egy nagy dolog egy lelkész életében.
2: Igen, ezért ez egy nagy

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Megkezdődött a 15. kolozsvári ünnepi könyvhét a Kincsesvárosban, amely június 25-e és 28-a között lesz megszervezve. A részletekről Kinizsi Zoltán programigazgatóval beszélgetünk. A riporter Bálint Enikő.
2: Tini korszakát éli a könyvhét, így is mondhatjuk, és elég színes a paletta. Mi alapján döntöttétek el, akik lesznek az idei meghívottak? Volt egy tematika? Volt valami a fejetekben?
3: Hát ugye tavaly kapott idézőjelben személyigazolványt, hisz 14 éves volt a Kolozsvár ünnepi könyvét, és jól mondod, valóban idén, hogyha fogalmazhatunk így, akkor egy tinédzser korba léptünk, 15 éves, ami hát egyben egy szép jubileumi évforduló is. És hát nyilván ilyenkor fölmerülnek mindenféle ötletek, elképzelések, hogy hogyan lehetne méltó módon megünnepelni egy-egy ilyen születésnapot, hogy fogalmazzunk így. És hát arra gondoltunk, hogy igazából a legméltóbb megünneplés, ha már Kolozsváron vagyunk, Kolozsvárról beszélünk, és a nevében is benne van, hogy Kolozsvár ünnepi könyvét, akkor talán egy picit jobban kellene idén fókuszálni Kolozsvárra és mindazokra az irodalmi hagyományokra, valamint azok képviselőire, akik elvitték a Kincsesváros hírét a világban irodalmi téren, és beszélnek róluk nem csak a Kárpát-medencében és nem csak magyar nyelvterületen, hanem olyan szerzőkről beszélhetünk Kolozsvár esetében, akik igen csak sokat letettek az asztalra, és ezért idén az eddig évek hagyományaival picit szakítva nem egy díszmeghívottunk van, hanem rögtön kettő, és közös vonás bennük, hogy mindketten Kolozsvárhoz kötődnek, és két olyan alkotóról van szó, és most már elárulom a nevüket is, az egyik Balla Zsófia költő, a másik pedig Bodor Ádám, aki ráadásul idén töltötte be februárban 90. életévét, tehát most egy dupla jubileumról is beszélhetünk, és hát külön öröm számunkra, hogy ilyen idős korban is nagy szeretettel elfogadta a meghívásunkat, és igyekszünk méltó módon köszönteni a művész urat, aki hát véleményem szerint jelen pillanatban, hogyha kortárs magyar irodalomról és prózáról beszélünk, az egyik legjelentősebb alkotója a magyar irodalomnak, és itt nem csak az erdélyi magyar irodalomról beszélünk, hanem tágabb értelemben. Balla Zsófiáról pedig úgy szintén el lehet mondani, hogy a líra vonalon, amit ő letett az asztalra, hát azt nagyon kevesen tudják jelen pillanatban. Nem azt mondanám, hogy felülmúlni, de egyáltalán közelébe érni annak a költészetnek, amit itt indult, Kolozsváron indult, és számos szállal kötődik mindkét szerző egyébként mai napig Kincsesváros.
2: És a visszaszemlélés elindult, most már fent van a részletes program az interneten is. Minden egyes napnak van egy tematikája, hogy mikor, kit lehet elcsípni, és kivel lehet találkozni.
3: A visszaszámlálás valóban elindult, most vagyunk abban a fázisban, amikor körülbelül összedől minden, amit eddig úgy gondoltuk, hogy kitaláltuk, nem ez egy kicsit erős kifejezés. Óhatatlanul minden ilyen hasonló jellegű rendezvény esetében vannak olyan dolgok, amik igen az utolsó 100 méteren derülnek ki, hogy megfeledkeztünk, nem úgy értettük, nem úgy értették partnereink, ahogy ez, de hát ezek az élet apró örömei és velejárói, nem nincsen minden egyes napnak külön tematikája, viszont arra tudok biztatni minden irodalom szerető embert, hogy a rendezvény mind a 4 napja alatt, és most kihasználom az alkalmat úgy emlékeztetni, a jövő hétvégén, azaz június 25-én csütörtökön, az ünnepélyes megnyitóval délben 2-től veszi kezdetét, akkor 15. Kolozsvár ünnepi könyvét, és meggyőződésem, hogy eddig évekhez hasonlóan minden egyes nap van egy-két olyan szerző legalább, és most akkor nagyon szerényen nyilatkozom, aki nagyon sok mindenkit meg tud mozgatni, ezért mindenkit, aki teheti, csak arra tudok biztatni, hogy látogasson el a rendezvény mind a 4 napjára, mert minden nap vannak olyan programok, amik minden bizonyan fölkeltik kicsik és nagyok érdeklődését. Itt, hogyha

0: már kicsikről beszélünk, kihasználnám az alkalmat, hogy természetesen idén is várjuk a gyerekeket, családokat. Viszont olyan programokkal készülünk minden évben, hogy eddig már megszokhatta a közönség, ami nem csak a felnőtteknek, de a kicsiknek is szól, és kiváló alkalom, hogy a gyerek sarokban ott hagyni a gyerkőcöket, és közben a felnőttek esetleg részt vesznek egy őket érdeklő könyvbemutató nyugodt körülmények között. És hát, hogyha ki kellene emelni néhány szerzőt, de itt jelzem, hogy a teljesség igénye nélkül én nem szeretem soha rangsorolást, minden meghívottunk az én szememben egyformán értékes, egyformán értéket képvisel, amit most nagy nyilvánosság előtt is idén meg fognak mutatni. Vannak visszatérő vendégeink, akikkel már találkozhattunk Kolozsváron az ünnepi könyvhéten, meg tudom említeni olyan barátainkat, mint például Nyári Krisztián, Cserna Szabó András, Gerlóci Márton, Lackfi János, aki most már 3 éve nem volt nálunk, és nagyon sokan hiányolták, és hasonló regiszterben, hogyha már gyerekirodalmról beszéltünk, azért Varró Dani idén is ellátogat hozzánk, ő tavaly előtt volt utoljára, azelőtt egy évvel pedig Harcos Bálint, aki szintén egy közkedvelt gyerekszerző, és nagyon jó hangulatot tudnak teremteni ilyen szinten. Hát folytatnám akkor a felsorolást olyan nevekkel, mint például Tisza Kata, ugye, aki tavaly jelentette be, hogy az életpályájának egy állomását, ami körülbelül 2 évtizedig húzódott, lezárta, és innentől kezdve teljesen más dolgokkal fog foglalkozni. Ez még számomra is rejtély, hogy mi lesz az, de bízom abban, hogy a szombat délutáni beszélgetésen, amit Tisza Katával fogok én folytatni, ki is fog derülni, hogy mik a jövőbeli tervek. Addig is viszont egyetlen erdélyi állomása, úgy tudom, a legutóbbi könyvén, ahol bemutatja az intimitás és hasadást, ami ennek az alkotói korszaknak a záró darabja. Most már jó néhány éve, azt hiszem 4. éve hagyomány az, hogy nemzetközi díszmeghívottja is lesz a Kolozsvár ünnepi könyvétnek. Szintén Skandináviában járunk még, ugye Izland és Norvégia után most már megérkeztünk Svédországba, és az idei díszmeghívottja a rendezvényünknek az nem más, mint Karin Smirnoff, jelen pillanatban a svéd kortárs irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója, és hát szintén nagy öröm számunkra, hogy elfogadta ezt a meghívást, és az erdélyi közönség találkozhat vele. Péntek este nem akarok butaságot beszélni, mert számomra is egy kicsit összefolyik a program, de péntek este Karin Smirnoffal fog beszélgetni fordítója Patat Bence, akinek a neve már szóba került, róla tudni kell, hogy nagyon sok skandináv írót ültet át magyar nyelvbe, és ebbe a tevékenységben most betekintést nyerhet a laikus közönség is, hisz péntek kora délután egy workshop keretében fog beszélgetni, és minden érdeklődött nagy szeretettel vár Patat Bence, aki el tudja mondani majd, hogy hogyan is születik egy fordítás, és minden bizonyan nagyon érdekes kulisszatitkokat árul el. Hát ezen kívül most tényleg nem szeretnék nagyon hosszan, hisz meg lehet nézni a Kolozsvár ünnepi könyvhét programját honlapunkon, az ünnepikönyvhét.hu-n, de azon kívül természetesen a közösségi médiában is aktívak vagyunk, és ott kerülnek fel az épp aktuális újdonságok.
1: Ezekre az eseményekre szükséges a regisztráció, vagy bárki oda mehet, beülhet és meghallgathatja. Gondolok itt a közönség találkozókra, mert ilyenkor mindig sokan vannak.
0: Nem szükséges a regisztráció, ezt egyetlen egy évben volt a Kolozsvár ünnepi könyvhéten regisztráció, azt már pedig a Covid utolsó évében, amikor még félig meddig ilyen lezárás szinten működtünk, és akkor kötelező volt, azon kívül nem, és nincsenek idén olyan programjaink se. Most említeném példaként, tavaly ugye a színházban volt egy előadás, idén sajnos azt most nem sikerült összehozni egy hasonló jellegű programot, de továbbra is minden program ingyenes, szabadon jöhet bárki. Most én nagyon szeretném, hogyha annyian lennének, hogy egy adott pillanatban be kellene zárni a kaput a Bánfi udvarban. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és akkor már megemlíteném azt is, hogy ugye idén is a korábbi évek hagyományát folytató 3 helyszínen működik a Kolozsvár ünnepi könyvhét, tehát az említett a Bánfi palota, palotán kívül, ami a rendezvény központi helyszíne, idén szintén a Vallásszabadság házában van, mint a Bulgakovi oldalmi kávéházban, és egy nagyon tartalmas programmal várjuk a közönséget.
1: A hagyományokhoz híven egy koncerttel szokott zárulni a könyvhét, azaz még nem lesz teljesen vége, mert még vasárnap is tart.
0: Rögtön 2 koncert is lesz az idei ünnepi könyvhéten, tehát kísérő programunként idén kezdeném a csütörtöki nappal, amikor a Maksai Ágnes által készített Jokai dokumentumfilmet vetítjük le este a Bánfi palota udvarán. Pénteken már rögtön egy koncerttel folytatjuk, a Fun Corporation fog fellépni a Bánfi palota udvarán, szombaton pedig egy nagyon szimpatikus, fiatal, energikus zenekar a Skanzen ritmusaira lehet majd tombolni idézőjelbe, és igen, vasárnap folytatódik az ünnepi könyvhét, akkor gyerekeknek szóló koncerttel Tarján Veronika által vezetett veronaki zenekar várja a kicsiket a Bánfi palota udvarán.
1: Akkor már semmi más nem marad hátra, csak mindenki menjen, vásároljon, nézelődjön, és érezze jól magát.
0: Így van, igen, ezt el is felejtettem, jó, hogy felhozta, természetesen idén is az emeleti termékben, Menfi palotában könyvvásár fog működni, ahogy ezt minden évben megszokhatták, annyira egyértelmű már, hogy külön nem emeltem ki, de azért szólok, hogy lehet készíteni a bevásárló szatyrokat, akinek nincs az a helyszínen is tud ünnepi könyvhetes szatyrot vásárolni, és tömjék csak meg jó minőségi kiadványokkal ezeket a szatyrokat, hisz könyv mindmáig véleményem szerint az egyik legnagyobb érték, amivel hozzáadhatunk minden téren a magyar kultúrához, és hát fogyasszuk ezt a kultúrát. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit június 25-28-a között, akkor 15. Kolozsvár ünnepi könyvhéten. Köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Kinizsi Zoltánnal, a 15. kolozsvári ünnepi könyvhét programigazgatójával beszélgettünk a meghívottakról és a programokról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV vállalkozás üzletét is.
0: az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Mi hamarabb rendezd a konfliktusokat. Második rész. Törekedjetek mindenki iránt a békességre. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 14-es vers. Ezeket tedd a konfliktusok megoldása érdekében. Először is koncentrálj az illető viselkedésére és tartózkodj a jellemére vonatkozó megjegyzésektől. Érdemesebb azt mondani, hogy elfogadhatatlan, hogy kinyitottad a levelemet, mint azt, hogy nem hiszem el, hogy ennyire kíváncsi vagy. Másodszor próbáld megérteni a másik viselkedését, ahelyett, hogy a magadét igazolnád. Ehhez figyelmes hallgatásra van szükség. A másik meghallgatásával elismered az érzéseit, ez pedig arra fogja késztetni, hogy ő is hallgasson meg téged. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Ézsaiás könyve 50. fejezet 4-es verstől az 5-ös versig. Harmadszor egyszerre egy problémával foglalkozz. Ne tereld vakvágányra a beszélgetést a témához nem kapcsolódó ellentéteitek megemlítésével. Azokat majd később is ráértek megbeszélni. Negyedszer állapodjatok meg abban, hogy miként fogtok viselkedni, ha a jövőben újra felmerülne a probléma. A viszálykodás feszültséget szül, ezért érdemes korlátok közé szorítani. Teljes egészében nem tudod kiiktatni a konfliktusokat, mivel mind mások vagyunk, eltérő a neveltetésünk, másként kommunikálunk, mások a vágyaink. Ugyanakkor szembenézhetsz a problémákkal, megoldhatod őket, és így egyre érettebb leszel. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér a köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. 133. Zsoltár első verstől a 3. versig. Ha békességre vágysz, és Isten áldásában akarsz járni, igyekezz kibékülni mindenkivel. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. Ebben az órában a Közélet Közérdek című magazinműsorunkat hallhatják majd, melyben többek között szólunk arról, hogy ismét kiosztották a Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázat díjait, meg is nyílt a kiállítás, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban. A kiállítás megnyitóval egybekötött díjátadón készült összeállításunkat hallhatják majd. Ezt követően pedig arról is szólunk, hogy önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. Több formában is segíthetik a leendő jelentkezők a szervezet munkáját. Erről is hallhatnak majd tehát. Jó rádiózást kívánok!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Közélet, közérdek 2026. június 26-án pénteken, a mikrofonnál Huszár Kata. Kedves hallgatóink, mai közéleti magazinunkban elsőként a virágzó népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatról hallhatnak, melyet immár 22. alkalommal hirdetett meg a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett. A Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban zajlott a díjátadó, illetve a kiállítás megnyitó is. Itt készült összeállításunkat hallhatják majd, melyben többek között Gergye Zoltánnal, az Egyesület elnökével beszélgetünk.
2: A szokásos szakági pályázatokon túl adtunk témákat is az alkotóknak. Egyik téma a szálasanyag volt, ami azt jelenti a mi berkeinkben, hogy fűzvesző, a kálka, a csuhé, a sás, vagy egyéb ilyen fonható természetben megtalálható eszközök.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. A szervezet munkáját több formában is segíthetik majd a jelentkezők. Hogy melyek ezek, arról Lehr Tamarát, az Egyesület munkatársát kérdezzük.
3: Ahova most elsődlegesen keresnénk önkénteseket, amilyen projektünkhöz, azok a szemléletformáló foglalkozásaink. Rengeteget járunk óvodákba, illetve iskolákba is ilyen interaktív foglalkozásokat tartani, és ezeket részben önkéntesek segítségével valósítjuk meg.
1: Kedves hallgatóink, ez a Közélet, közérdek kínálata. Jó rádiózást kívánok!
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt ugyanis kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Az eseményen mi is ott jártunk, helyszíni összeállításunkat hallják. A 22. virágzó népművészet elnevezésű pályázat első díja idén igencsak különleges volt, hiszen egy közös munka kapta, talán ilyen még nem is volt itt a díj történetében, és akik pedig készítették, Rácné Ari Erika, gratulálok!
4: Nagyon szépen köszönöm!
1: Illetve Sócóné Kása Gyöngyi, gratulálok önnek is!
5: Köszönöm szépen!
1: Hát kérem, hogy mutassuk be itt a rádió hallgatóinak, nem túl könnyű ugye ez így, de hogy mi ez a munka, amit önök elkészítettek. Én bevallom őszintén, ahogy megnéztem, én soha nem is láttam még ilyet.
5: Hát mi sem találtunk előzmény, nem így indult a pályamunkák elkészítése, hanem a pályázat kiírása kérte azt, hogy a szálasanyagokra koncentráljunk, és mivel elég régóta ismerjük egymást, kollégák voltunk sok-sok éven keresztül, ezért különböző helyeken összekapcsolódunk, és találkozunk, beszélgetünk szakmailag is, és akkor találtuk ki, hogy valamit csináljunk együtt. De ez csak egy ilyen kóbor gondolat volt, hogy egyszer legyen, és akkor megláttuk, hogy hát ezt nekünk írták ki, ezt a pályázatot. És onnan kezdődött az, hogy leültünk beszélgetni, hogy mit tudunk mi ketten egymással, vagy a két mesterség egymással, az alapanyagok egymással mit tudnak kezdeni.
1: Mondjuk el a két mesterséget.
4: Kosárfonás és a fazekasság, igen, kapcsolódott össze.
1: És mi sült ki ebből?
4: Hát az alapot mindig a Gyöngyi munkája adta, a fazekasság, az ő formavilága, színvilága, díszítményei, és ahhoz igazítottam a fonásban a színeket, formákat, egyáltalán a szerkezetét. Meg ugye, hogy mire használható az egész, arra nagyon figyeltünk. Nagyon fontos volt a színforma harmónia.
1: Hogyan határozzuk meg ezt az alkotást? Tulajdonképpen mi az elnevezése?
4: De mondd, mert te találtad ki, Gyöngyi.
5: Hát egy összefonódás, ez lett ami így első gondolatként jött, hogy úgy összefonódunk egymással.
1: Mutassuk be ezt a hallgatóknak, hogy képzeljék ők el, aki mondjuk esetleg nem tudott ellátogatni ide a kiállításra, bár én mindenkinek ajánlom, hogy néz ez ki.
5: Hát úgy néz ki, hogy vannak gyümölcsös kosaraink, süteményes kosarunk, aminek az alapját azt egy kézzel hagyományos technikával korongozott cserépedény adja, ami minden díszítményében és hát félig elkészített formavilágában is a hagyományos népi fazekasságot mutatja, és úgy kapcsolódik hozzá az edénynek a második fele, a pereme, hogy azt én lehagytam róla, és akkor Erika pedig arra fonta rá a különböző fonási technikákkal az edénynek a szélét.
4: Egy kis fejtörést adott nekem Gyöngyi azzal, hogy ugye a fazekas edény az körbe kiuggatott volt, és akkor kérdés volt, hogy milyen távolságban legyenek a lyukak, amiben majd a karók fognak kerülni. Másik kihívás, hogy hogyan kezdjem el az egészet. A végét valahogy el kell fonni az egésznek, és ezt is kétféle módját találtam ki. Addig-addig gyakoroltam, hogy kettőféle elszegés is sikerült, mind a kettő úgy gondolom, hogy esztétikus. A zsűri ezt is elmondta, hogy nagyon, az is szép, amelyiknek kívül van a vége, a vesszővége, és akkor nekem nagyon igazodni kellett Gyöngyinek a motívum világához, hogyha áttört volt a fazekas edény, akkor nekem is ahhoz a mintához úgy kellett tagolnom a fonást. Úgyhogy valahogy tényleg közösen gondolkodtunk, és akkor ha sikerült, akkor úgy gondoltam, na akkor elviszem Gyöngyihez, vagy eljött, megnézte, és akkor közösen kritizáltuk mindenféleképp, és akkor bontottam. Vágtam le, és akkor újra, tehát valamelyik harmadjára, negyedjére azt mondtam, na ez most lesz így, talán tökéletes.
1: A motívumvilág honnan táplálkozik?
5: Hát a fazekas motívumkincs az teljes egészében a Közép-Tisza vidék. Onnan jövünk, Kisújszállásról jövünk, ott élünk mind a ketten. Ezek a motívumok főleg Karcagra voltak jellemzőek, de tiszafüredi hagyományokból építkezik igazából. Úgyhogy az én munkásságomban alapvetően ezek a motívumok dominálnak, amúgy is, mert én azt gondolom, hogy azt tudja az ember hitelesen, ahol tényleg él. És nyilván Erikának nehezebb dolga volt ebből a szempontból, mert azért neki már idézőjebb egy kicsit szabályozottabb volt az, hogy milyen színeket használ, az adott motívumhoz milyen fonási technikát, és ugye nyilván nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy egyensúlyban maradjon, minden egyes edényben egyensúlyban tudjunk maradni. Egyikünk munkája sem lehetett hangsúlyosabb, mint a másiké. És tehát sokat kellett tervezni, és nagyon sokat beszélgettünk ezen, hogy lenne jobb, mi illene jobban hozzá, vegyek-e ki belőle én, hogy ne nyomjam el már eleve azt, hogy ő is ki tudjon teljesedni egy-egy fonása, és hát ez nagyon sok izgalommal járt, én azt gondolom, és nagyon sokat tanultunk egymás mesterségéről, szerintem egymásról is, meg nagyon jó volt kapcsolódni tényleg.
1: A fonásba mennyire bonyolította meg azt tulajdonképpen itt az alkotást, hogy nem ön kezdte el, hanem alkalmazkodni kellett, mert szerintem azért egy mesternél ez ritka, hogy nem az egészet ő csinálja, nem ő találja ki, nem az ő fejéből pattan ki.
4: Számomra inspiráló volt Gyöngyének az alkotása, és nagyon szeretek úgy elgondolkodni dolgokon, szeretek ilyen kreatív elmefuttatásokat végighajtani a fejemben, és nem volt könnyű, de én úgy gondoltam, hogy talán meg fogom találni azt az egyensúlyt, amiről Gyöngyi is beszélt, és úgy néz ki, hogy ez sikerült is. Hát én is a hagyományos fonási technikákat használtam, kifejezetten figyeltem arra, hogy a hagyományos gyűrűfonás, berakásos fonás, szegéseknek a kivitelezése az a magyar hagyományoknak megfelelő legyen. Nagyon izgalmas munka volt, és én nagyon szeretném ezt tovább folytatni.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy lesz ennek a gyümölcsöző együttműködésnek folytatása, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen első díj az szinte predesztinálja az embert, hogy hát akkor itt tovább kell menni az úton.
4: Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy ennek van értelme, és a mostani visszajelzés azért még jobban megerősített bennünket abban, hogy a szakemberek által is elismert munkát tudtunk produkálni, úgyhogy végtelen nagy örömmel tölt el bennünket.
5: Ugyanezt tudom mondani én is, meg még talán annyit hozzá, hogy igen, ez egy nagy, nem is tudom, igazolása annak, vagy hogy megéri. megéri kapcsolódni különböző embereknek egy-egy alkotáson belül, vagy különböző szakmáknak is akár, mint ahogy mi tettük, és ez mindig új gondolatok jönnek. Tehát, hogy elkészítettük ezeket a darabokat, amiket itt meg is lehet nézni, és szerintem mind a kettőnk fejében vannak még ott új ötletek, és akkor ez arra inspirál majd bennünket. Megint üljünk le, megint gondoljuk végig, tervezzük át is, és még, mert nagyon jó összedolgozni.
6: Egy picit azért meséljünk arról a hallgatóknak, hogy hány munkaóra van egy-egy összefonódásban. És akkor itt kezdjük el azzal, hogy elindul ez az egész a megtervezésétől, az egyeztetésektől, az esetleges újrakezdésektől. Összeszámolták-e egy-egy alkotásnál?
5: Így nem. Igazából a tervezés folyamata az nagyon, nagyon jó hangulatos beszélgetésekkel kezdődött. Hogy milyen formákat szeretnénk, funkciókat kerestünk, hogy legyen gyümölcsös kosár. És akkor milyen forma legyen, mert nyilván először nekem kellett megcsinálni, de már úgy kellett megcsinálni, eleve lekorongozni azt az edényt, hogy már a színeket is megbeszéltük, de alapjában véve a formát. Mert hogy én félig készítettem el az edényt. És a másik fele az majd a kosárral lett teljes. Tehát ezt nem lehet megcsinálni úgy, hogy nem beszéljük meg.
6: Meg talán úgy nem is olyan egyszerű, nem, hogy nem volt önök előtt példa? Hogy na, ez hogy néz ki?
5: Ez szabadságot is adott szerintem egy kicsit. Tehát, hogy így beindultunk, és akkor azért voltak próbák. Tehát, hogy nem ennyi, ami a kiállításba került, az elkészült tárgyak száma, de azért Erika nagyon kitartó volt, mert ő egy-egy félig elkészített cserépedényt azért 3-4-5-ször is, tehát ő gondolkodás nélkül levágdosta a kis metszólójával az addigi munkáját, így elrakta maga mellé, és kezdte az újat ugyanazon az edényen. Úgyhogy azért nagyon sok, szerintem neki sokkal több, mint nekem. Mert nálam talán a száradás, tehát a különböző munkafolyamatok közötti időt ugye ki kell várni. Nekem az lehet, hogy több volt, mint mondjuk megkorongozni, vagy földíszíteni. Tehát ezen az oldalon szerintem a tervezés volt a legtöbb, meg a folyamatok megfelelő idejének a beosztása, a kivárása. És hát Erikánál azért sokkal több óra ment el erre szerintem.
4: Hát azért ment el sok óra, mert nem volt példa, tehát nekem is újat kellett alkotni. Számomra nem is munka volt, hanem játék. Én imádok játszani a formákkal, a színekkel, engem ez szórakoztat, lelazít, fellazít, szóval ez olyan teljes szabadságot adó munka volt számomra, illetve annyira nem, mert követnem kell egy Gyöngyinek a fazekas termékeinek a mintáját, az, hogy most befele szűkülő legyen, vagy leterülő legyen a fonás, ez megint Gyöngyi adta az alapot hozzá, de onnastól kezdve azért az én kreativitásom tudott érvényesülni. Úgyhogy egy nagyon érdekes munka volt. Egyébként az, hogy sokáig tartott, hát kétszer-háromszor ugye újrafonni, mert hol itt nem jó, hol ott, még ott igazítsunk. De úgy gondolom, hogy ha már egy kialakult forma van, az már legközelebb már sokkal könnyebben megy.
6: És hát a folytatás is biztos, hogy könnyebb lesz. Én pedig sok szeretettel gratulálok önöknek az első díjhoz, és hát a folytatáshoz pedig sok energiát és jó egészséget.
4: Nagyon szépen köszönjük.
5: Köszönjük.
6: A Virágzó Népművészet idei második helyezettje Zácsné Ádám Izabella nemezműves, akinek jelenleg itt állunk a kiállított alkotásai között. Mi mindennel pályázott és mivel nyerte el itt a második helyet?
7: Köszönöm a lehetőséget, hogy itt a zsűriztetésre elküldhettem az alkotásokat. Igazából elég széles, így ha mondhatom ezt a skálát, a hagyományos kazak mintavilág ihlette takarótól a medium print tunikáig küldtem a ülőlapokon keresztül összesen 12 alkotást. a 12 alkotásból 9-et kiállítottak, és 9 kapott zsűriszámot, és ami még egy nagy meglepetés volt számomra, hiszen először zsűriztettem, hogy ebből a 9-ből 5 mesterremek díjat kapott. Nem is tudok igazából most így megszólalni, ihletett az egész alkalom számomra, hiszen 40 éve tanultam nemezelni. Ugyanakkor rajztanárként, rajszakos tanítóként és vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai művésztanárként nagyon sok időm az iskolára fordítódott. Nagy szeretettel mondom, hogy ez egy édes rabszolgaság volt, mert valóban 30 éven keresztül nullától, hát nem nullától, végül is óvonői végzettségem is van, tehát így az óvodától a középiskoláig tanítottam minden korosztályban vizuális kultúra tantárgyat. Emellett a nemezelés ugye ritkán kapott időt az egyéni munkám közt, tehát az egyéni alkotásaim között. A nemezelés tehát így egy kicsit kevésbé volt jelen, bár az elején, amikor megtanultam Vidák István nomád táborában, Kecskemét környéki nomád táborában a nemezelés csodálatos, varázslatos örömét megtapasztaltam és tanultam a nemezelést. Nem mondanám, hogy megtanultam, mert ezt folyamatosan tanulni nagyon-nagyon jól lehet, nincs vége ennek a tanulásnak. Akkor az elején azért az osztályommal nemezelő munkákat végeztünk, pályázatokra is mentünk. Igazából ez az életem első 6 tanítási éve volt a 40-ből. Hát most egy kicsit nem tudom, hogy dicsekvése, de akkor megemlíteném, ha már így visszamentünk, hogy akkor az első életem első 6 évében egy miniszteri dicséretet kaptam a pedagógus munkámra. És milyen érdekes, akkor még nem gondoltam volna, hogy ennek van jelen. Ezt a dicséretet András Falvi Bertalan írta alá akkor. Akkor is azért a népművészetben dolgoztunk, mert a visszatekintő kismadár pályázaton akkor a művészeti szemléken mindig díjakat kaptunk ebben az első 6 évben. Aztán majd átalakult az életem kicsit azzal, hogy férhez mentem, és más iskolában kezdtem Szegedtől 200 kilométerre dolgozni, és akkor igazából is csodálatos munka volt az, hogy erre a szokatos iskolában dolgoztam 20 éven keresztül. Az elmúlt 10 évben pedig ráfordult a figyelmem a nemezkészítésre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a Vidák István által mutatott csoda, az úgy gondolom, hogy itt lassan-lassan fejlődik, és igyekszem ezeket, ahogy teszem, vagy ahogy én magam alkotni, mindig új felfedezések mentén teszem, mindig átadni. Tehát ez valahogy életem első felében, amikor elkezdtem festeni, a Hódmezővásárhelyi festőtársaság körében, akkor úgy valahogy véletlenül egy kimondott arszpoétika volt, hogy alkotni és tanítani egyszerre szeretnék. Ezt valahogy így úgy látom így visszanézve, hogy úgy ment is ez, annélkül, hogy görcsösen és szándékosan akartam volna. Elárulom, hogy az igazából ennek az tudásátadásnak a tapasztalata az életemben annyi egyszerűen, hogy amikor átadom ezeket a frissen megszerzett örömeimet, akkor újabb ötletek jutnak eszembe, és ez arra sarkal mindig, hogy soha nem félni attól, hogy továbbadom, inkább arra ösztönöz, hogy adjam azt, amit megtapasztalok, és valahogy ez a régi pedagógus indulás, ez azt hiszem, hogy továbbra is működik. Nagyon szeretem menedzselni, úgymond a diákokat, tehát ezt azért nagyon örülök, hogyha közös kiállításaink vannak. A zsűriztetés az nem volt eddig az életemnek része. Életemben először zsűriztettem, hogy egyéni zsűrit kértem a munkáimra, mint mondtam is, hogy 12 alkotásra. A zsűrizés előtte 2 évvel úgy történt két alkalommal, hogy tanítványaimmal küldtünk be 20-20 alkotást, két év különbséggel, tehát idén és két évvel ezelőtt.
6: Nem. Azok közös munkák voltak?
7: Igen, igen. Pontosabban nem is közös munkák, hanem együtt dolgoztunk, tehát együtt tanultunk, nekem is volt közte egyéni munka, és a többi, ők már felnőtt tanítványok, akikkel pályáztunk a Békés Csabai Kárpát-medencei népi textil konferenciára. Úgyhogy ott kaptam kedvet így a zsűriztetésre, és tényleg így kezdtem, hogy együtt a többi taggal, és én mindig úgy gondolom, hogy a szakkörünk, vagy a nemeszkörünk, ahogy hívjuk magunkat, egy olyan kifejezést tud lenni erre a munkára, hogy tényleg egy körben ülünk. Tehát egy körben dolgozunk, egymásra rálátunk, és úgymond tényleg ez egy ilyen önképző jellegű, mert valójában ez tényleg egy ilyen folyamatos kutató, kísérletező jellegű munka, ahol előfordulhat, hogy a tanítványomtól kapok ötletet, és ott kidolgozzuk esetleg együtt, vagy önállóan.
6: És hogyan tovább itt a második díj után? Újabb zsűriztetések, újabb pályázatra jelentkezések?
7: Hát ezt még nem látom, de amint itt a hivatalos menetrendet tudom, ennek folytatásaként érdemes azért egy-két-három éven belül még alkotásokat leadni. Most tudtam meg, hogy a 35 zsűrizett alkotáson belül 5 mesteremeknek kell lenni ahhoz, hogy népi iparművész végzettséget vagy elismerést szerezzen valaki. Most ezzel a zsűrizésen nekem ez az 5 mesteremek megtörtént. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez most így sarkalni fog erre. Így ösztönöz arra, hogy dolgozzak. Tehát egy ilyen külső kényszer, kedves kényszer arra, hogy valóban időre, valóban jól odafigyelve és megteremtve az időt rá dolgozzak abból a sok tervből néhányat, ami már nagyon régóta gyűlik, és szó szerint mappában a padláson van.
6: Hát én a második díjhoz sok szeretettel gratulálok, és a további alkotáshoz pedig sok örömöt és jó egészséget kívánok.
7: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk az összeállítást, maradjanak velünk.
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett. Folytatjuk az ünnepélyes díjátadón készült összeállításunkat. Ebben elsőként Gergye Zoltánt, az Egyesület elnökét kérdezzük.
6: Milyen volt az idei a 22. Virágzó Népművészet elnevezésű tárgyalkotó pályázat?
2: Nagyon gazdag és sokszínű, köszönhetően a pályázati felhívásnak, hiszen a szokásos szakági pályázatokon túl adtunk témákat is az alkotóknak. Egyik téma a szálasanyag volt, ami azt jelenti a mi berkeinkben, hogy a fűzvesző, a káka, a csuhé, a sás, vagy egyéb ilyen fonható természetben megtalálható eszközök. A másik témát is ajánlottuk a kedves alkotóknak, ez pedig az együtt dolgozás, hogy dolgozzanak együtt a mesterek olyan területen, ami kicsit ellenkező. És így született meg néhány olyan alkotás, ami ebben az esetben még díjat is hozott. Egy fazekas is egy kosárfonó dolgozott együtt, és remek alkotásokat hoztak, tárgyakat, funkcionális dísznek is jó, de az a lényeg, hogy lehet használni a mi esetünkben.
6: Sok új alkotó jelent most meg az idei pályázaton, vagy már többnyire rutinos kézművesek jelentkeztek?
2: Vannak visszajáró lelkek is, mondom így, nagyon örülünk neki, hiszen Zalaegerszegről is minden évbe küld egy hölgy gyöngymunkákat, de vannak új alkotók is új területekről, a viseletkészítők most remekül kitettek magukért, vagy a busó maszk készítő úriember, aki különleges az országban, egyedül csinál ilyen busó maszkokat. Kapott is ő is egy díjat, honoráltuk a tudását. Azt hiszem, hogy sok felől érkeztek tárgyak, van köztük olyan is, ami kicsit hagyományosabb, de van újra gondolt is. Ha visszatérek a szálasanyag témára, egyik kosárfonó hölgyünk nagyon új szerű kosarakat, formákat álmodott meg, és új anyagokból, kéregből, a fűszfa háncsból, vagy egyéb fáknak a háncsait használta fel. Minden természetesen a munkájába, tehát semmiféle művi dolog nincs benne. Tehát őt is díjaztuk, mert a látása, tehát a szakmának a tovább gondolása, a klasszikus kosárfón szakmának az kivételes, amit ő produkál. Picit közelebb áll a designer dolgokhoz, de mindegynek van népi gyökere. Tehát a forma világának, a felhasznált anyagoknak, vagy a technikának, hisz a technika ugye az mindig adott minden mesterségbe, ezeket lehet variálni.
6: Elhangzott, hogy csaknem 90 alkotótól 380 tárgy érkezett be zsűrizésre. Ez nagy szám?
2: Ebben a viszonylatban nagy szám, minden évben ennyi szokott általában érkezni. Ebből természetesen a zsűri, aki válogat, meg minősít, ebből sokat elutasít, így mondjuk mi a szakmánkban. Így maradt bent 267 tárgy, de például a tavalyi évhez képest kicsit kevesebb, de tavaly azért volt egy rekord nevezés, mert az a Herman Otto Múzeumban volt. Most itt vagyunk az alkotás falain belül, itt a tér is kisebb, a lehetőséges és technikailag a kiállítás installációs olyan profi, mint egy múzeumban, de megoldottuk a kérdést.
6: És hát ugye 261 alkotás van itt kiállítva. Egy kicsit segítsünk a rádióhallgatóknak, hogyha ezt valaki szeretné megtekinteni, akkor meddig, milyen módon teheti meg?
2: Hát nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, mert a népi tárgyalkotásnak az alfa meg az omegája jelenik meg. Mindenki talál egy olyan tárgyat, amit beleszeret rögtön. Egészen július 25-ig, szombatig, és 2 szombatig várjuk a látogatókat 10-től 5 óráig. Nagyon kérjük, hogyha nincs tárva nyitva a kapu, csöngessenek, mert itt vagyunk, csak ügyeletben. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, biztos vagyok benne, hogy bele szeretnek egy-egy tárba majd.
6: A 22. virágzó népművészet pályázat legifjabb és sikeres pályázója a Következő Generációért Alapítvány külön díját nyerte el. Dobos Bernadett Fazekassal beszélgetek, először is szeretettel gratulálok a díjhoz.
8: Köszönöm szépen.
6: Mit lehet tudni, mivel pályázott?
8: Könyvbutellákat készítettem. Ez a népi hagyományban ugye ez egy pálinkás butella, amelyet legtöbbször ajándékba szántak, konkrétan vagy az alkotóknak, és akkor névvel ellátták, vagy pedig ilyen vicces szövegeket raktak rá. Hát ugye ennek hagyományosan könyv formája van, van rajta egy pici szája, ahol ugye lehet inni. Igazából én olvastam róla, hogy ezek régen ugye... Tehát vicces ajándék, tehát hogy amikor például templomba mentek, ugye nem lehetett vinni pálinkát nyilván, és hát aki erre nem tudott lemondani, annak ugye ajándékba adtak egy ilyen könyvet, és ezt ugye el tudta rejteni, és mintha egy énekes könyv lett volna, ezt magával tudta vinni.
6: Ez egy régi hagyományos tárgy akkor?
8: Ez egy régi hagyományos tárgy, igen.
6: Egy picit hadd halljunk arról, kitérve itt a fazekas mesterségre, hogy önnek hogyan jött az életébe ez?
8: Hát igazából az alkotás ez mindig is az életem része volt, már tulajdonképpen kiskorom óta. Egyébként diomérnök vagyok, úgyhogy nagyon eltértem ettől a pályától, de mindig is visszahúzott a szívem. És hát elvégeztem az egyetemet, dolgoztam, és utána egy kicsit visszahúzott a szívem az alkotás felé, úgyhogy elkezdtem, keramikus iskolába jártam, itt Miskolcon a Kóskárraj szakközépiskolában, és a felnőtt képzésként elvégeztem, keramikusként végeztem, majd találkoztam a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel, ahol igazából már évek óta szemeztem, hogy szeretnék eljönni, és amikor elkezdtem az iskolát, akkor jött a lehetőség is, hogy ide egy nyári tábor alkalmával eljöttem, és kipróbáltam a fazekasságot. Azonnal megtetszett. Egyébként is már szemezgettem a keramikussággal, ugye korábban nagyon szerettem, és itt kipróbáltam, és nagyon jól ment, és hát igazából is fel is fedeztek, mondjuk úgy, és meghívtak az első tábor után, tulajdonképpen meghívtak, hogy legyek tag, és nagyon szívesen elfogadtam, és beléptem, és hát azóta is alkotok, amikor csak tudok.
6: Milyen tárgyakat készít legszívesebben, milyen alkotásokat?
8: Hát igazából még tanulok, tehát... amit muszáj minden kezdőnek, ugye az alap az, hogy a középre rakás, és onnantól a kis tányérok, a csészék, a kis bögrék, a fülezés, tehát minden, amit tudok, azt csinálom, és hát fejlesztem magam. Igyekszem minél többet fejlődni, és már kis tálakat, és nagyobb tálakat is készítek. Ugye laptechnikával is nagyon szívesen dolgozom. Már kértek tőlem egy kis madáritatókat, illetve szappantartókat, úgyhogy tulajdonképpen minden, amit el tudok képzelni, azt nagyon szívesen meg is valósítom.
6: Mi ennek egyébként ennek a hivatásnak a szépsége?
8: Hát egyrészt az alkotás, tehát, hogy tulajdonképpen a semmiből, az agyagból létre lehet hozni gyönyörű szép tárgyakat, és ugye azt nagyon természetes, tehát semmi mű dolog nincs benne,

0: Sok szeretettel gratulálunk még egyszer.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt ugyanis kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Az eseményen készült helyszíni összeállításunkat hallották.
2: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
0: Kedves hallgatóink, önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. A környezet tudatosság fejlesztésével foglalkozó szervezet munkáját több formában is segíthetik a jelentkezők. Óvodákban, iskolákban szemléletformáló foglalkozásokhoz csatlakozhatnak, de akár az egyesület programjait is támogathatják munkálkodással, illetve a székhely épületének karbantartásából is kivehetik a részüket. Lehr Tamarát, az egyesület munkatársát kérdezzük a részt.
3: Hogy mit lehet csinálni, nyilván itt felmerül rögtön a kérdés. Ahova most elsődlegesen keresnénk önkénteseket, amilyen projektünkhöz, azok a szemléletformáló foglalkozásaink. Ugye hát mi abban hiszünk, hogy a zöld szemlélet, a természet szeretete, a környezet tudatosság gondolata, az mindenképpen a neveléssel kezdődik, ez gyerekkorban kell és jó megalapozni, ezért rengeteget járunk óvodákba, illetve iskolákba is ilyen interaktív foglalkozásokat tartani, és ezeket részben önkéntesek segítségével valósítjuk meg, akik nélkül hát nem is tudnánk létezni. Ezekről talán így annyit érdemes elmondani, hogy ezek általában különböző témákra épülnek, tehát kinek mi a testhez álló, szimpatikus, vannak, ami mondjuk vízzel kapcsolatos, növényekkel, gyógynövényekkel, kerttel, táplálkozással, szezonalitással. Tehát rengeteg témánk van, illetve nyilván vannak hozzá módszertani eszközeink, amihez hát mindig szívesen várjuk a saját egyéni ötleteket is, tehát egyébként ez jellemzően így is van, hogy tehát nem játsszuk ugyanúgy a játékokat, mert mindenkinek megvan a maga kis nünükéje, amit szeret hozzátenni, vagy ahogy ő ezt szereti csinálni. Talán annyi még fontos, hogy ugye hát ezek iskolai, óvodai programok, ezek hétköznap délelőtt szoktak lenni, ugye tanév során, tehát itt akár egyébként például rengeteg nyugdíjas pedagógus önkéntesünk van, akik talán így azzal a célzattal is ragadtak itt, hogy hát csak mondjuk 40 évig gyerekek között voltak, és így egy picit még mindig megvan annak az élménye, hogy gyerekek között is vannak alkalmanként, de hogy azért ez sokkal inkább egy kötetlen formája ennek, amikor játszunk velük, felkeltjük azért figyelmüket, az érdeklődésüket, de bárkit nagyon szívesen várunk. De természetesen az sem kizárólag, hogyha valakinek ez így pont nem jó, hiszen egyébként rengeteg egyéb dolgot is lehet nálunk csinálni, onnantól kezdve, hogy grafikai segítség, csomószor például eszközkarbantartás vagy festés, ez is egy olyan dolog, ami kívülről talán nem annyira látványos, de az nagyon látványos lenne, ha nem történne meg.
4: Mielőtt ezekről is beszélünk, azért egy picit maradjunk itt a szemléletformáló egyes kis eseményeknél, óráknál, kis programoknál. Hallottuk, hogy sok pedagógus az, aki visszajár, vagy odajár, és segít nektek ebben, de gondolom azért az sem kizárólag, hogyha valakinek nincs semmilyen ilyen típusú végzettsége, csak mondjuk nagyon, hogy úgy fogalmazok, képbe van egy-egy témával, illetve nem tudom, hogy ezt hogy képzeljük el, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, ő aztán szeretne gyerekek közé menni, de semmiről nincs fogalma sem, abban is tudtok-e segíteni? Hogy képzeljük el? Próbálok itt az esetleges jelentkezők fejével gondolkodni.
3: Persze, természetesen nem kizárók. Hozzáteszem, én sem vagyok pedagógus, végzettségem az nincsen, ehhez talán inkább affinitás kell. Különösebben más nem. Affinitás egyrészt a gyerekek iránt, meg hát itt azért ugye ezek interaktív programok, itt játszunk velük. Szóval szerintem ez a része is fontos, hogy, hogy hát mi is élvezzük azt, amit a gyerekekkel csinálunk, meg

0: játszunk, mert szerintem egyrészt ezt megérzik a gyerekek, és ez így lesz hiteles. És hogyha tényleg valaki csak azt mondja, hogy hát amúgy neki ez tök szimpatikus, meg szereti a gyerekeket is, de amúgy hát ő ilyennel sose foglalkozott, fogalma sincs róla, ez jöjjön nyugodtan, majd akkor itt lesz. Tehát ezek nem ilyen nagyon-nagyon bonyolult játékokra kell itt gondolni, és egyébként mindig szokott lenni egy évi pár alkalommal egy ilyen kis belső képzésünk, azért mindig változnak a játékok, vannak újítások, sokszor például önkéntesek is, ugye, hát ahogy mindenki használja ezeket, mindenkinek csak vannak ötletei meg gondolatai, hogy hát szerintem ez így annyira nem működik jól, és akkor csináljuk egy picit máshogy, és ezeken a belsős képzéseken pedig szépen végig megyünk rajta, közösen beszélgetünk róla, eljátsszuk adott esetben, hogy ez hogy néz ki a valóságban, tehát ezzel abszolút semmi probléma nincsen, bárkit nagyon szívesen várunk, akinek ez így az érdeklődési körébe, meg az affinitása az megvan erre.
1: És ugye hallhattuk, hogy nem csak ilyen szempontból lehet önkéntesnek jelentkezni, talán némileg kötetlenebb az a változat, amit ugye utána említettél, hogy akár ilyen grafikai munkába, akár eszközkarbantartásba. Ezt hogy képzeljük el? Hogyha valaki azt mondja, hogy jó, akkor én szeretnék, nem tudom, mondjuk ilyen kicsit karbantartásba egy-két órára besegíteni, vagy azt se tudom, hogy ez is egy napra lebontva. Hogy történnek ezek?
0: Hát jellemzően nagyon adhok módon, nyilván a kapacitásokhoz alkalmazkodva, meg az adott kihíváshoz, tehát hogy itt akár az is lehet egy nagyon nagy segítség, hogy mondjuk volt a kilincsel probléma az ajtón, és akkor azt mondta valaki, hogy jó, hát ő ezt amúgy megcsinálja, rászállna egy nem tudom, egy órát, és tehát ezek borzasztóan nagy segítségek, hiába nem látványos, de hogy ezek nélkül ugye nem tudnánk működni, de akár például egy ilyen grafikai önkéntességnél, vagy részvételnél ez is olyan, hogy nyilván megbeszéljük, meg hát valahol a közösség részévé válik is automatikusan az, aki egy kicsit szeretne bekapcsolódni. Megbeszéljük, mi legyen, ő is hozzáteszi az ötleteit, mit szeretne csinálni, és akkor valahol ez picit ilyen organikus módon megy úgy, hogy mindenkinek jó legyen, meg így az igényeinek megfelelő.
1: Aki egyébként egy teljesen más területen gondolja el a saját tevékenységét, például mondjuk, hogy ő szeretne a szabadban lenni, a szabadban segítkezni. Ugye beszéltük korábban, hogy a Szeleta Park gyógynövénykertjét tulajdonképpen az Egyesület úgymond örökbe fogadta. Ehhez is lehetek kapcsolódni, vagy vannak-e olyan eseményeitek, vagy olyan lehetőségeitek, amikor mondjuk tényleg a szabadban lehet tevékenykedni?
0: Igen, hát ez mindenképpen egy jó opció erre, úgyis messze egyébként a várostól, de hogy egyébként meg, mert tényleg ott az Bükk kapujában vagyunk tényleg. Részben ugye lehet ehhez is kapcsolódni, ezért egyébként közösségi szolgálatos diákokkal is csináljuk, szóval egyébként így akkor ezt is elmondom, hogy erre is van lehetőség, illetve bárki, aki kedvet érez hozzá, ezek is amúgy tök kötetlenek, tehát hogy kiírunk mondjuk egy 4 órás időintervallumot, nem tudom, délután 3-tól este 7-ig, mondjuk most így nyáron, hogy meleg van, és hogyha valaki 6-ra jön és 7-ig marad, hát az tökéletes. Szóval ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor itt vagy szigorúan ott kell lenni, nem tudom, 4 órakor, és később már senki nem csatlakozhat, hanem ahogy kinek, hogy van rá ideje, kedve, és akkor bedobja a közösbe azt, amihez úgy van kedve, meg amit tényleg beleszeretne.
1: Van-e még olyan terület, amit nem említettünk, de mondjuk jó lenne önkéntes olyan területre is?
0: Talán itt a Bükki kerékpáros teljesítménytúrát tudnám kiemelni. Ez egyébként szeptemberben lesz a 30. alkalommal megrendezve, és ehhez is abszolút szívesen várunk csatlakozókat. Most egyébként még bár messzinek tűnik az időpont mégis, mert kezdjük a szervezését, hiszen ez azért elég sok kreatív és operatív dolgot is megkövetel, de akár hogyha valakinek ötlete van, vagy tényleg csak az, hogy aznap mondjuk szívesen pakolna reggel, vagy kimenne egy ellenőrző pontra, vagy sütne egy tál sütit, azt akkor nagyon szívesen várjuk. De valójában, hogyha valakinek egyszerűen csak így ez van a fejében, hogy szívesen önkénteskedne valahol, de hogy még amúgy nem csinált ilyet, nem is tudja, hogy hogy működik, nyugodtan lehet nekünk írni e-mailben is, meg egyébként a Facebook oldalunkon keresztül is, és akkor ezt egyébként úgy szoktuk, hogy személyesen akkor találkozunk először, és akkor picit így elmeséljük, hogy akkor itt mik vannak, mihez lehet csatlakozni, és akkor így szépen lassan egy-egy programra, ami éppen neki szimpatikus, meg testhez álló eljön, és akkor ő is látja, hogy, hogy mi az, amiben tud, meg szeretne segíteni és részt venni.
1: Mi egyébként a, hát hogy úgy fogalmazok, korábbi időszak, korábbi évek tapasztalatai, milyen korosztály az, aki többnyire önkéntesként megjelenik az egyesületnél?
0: Hát a részben egyébként, ahogy ezt talán említettem is, hogy viszonylag sok a nyugdíjas önkéntesünk, talán részben abból is kifolyólag, hogy ugye ez egy 20 éves szervezet, illetve hát nyilván ők valamivel jobban ráérnek így ebből kifolyólag, viszont szerencsére most azt látjuk, hogy egyre több fiatal jönne és csatlakozik önkéntesként, aktív szervezőként is, akár például a kerékpáros teljesítménytúrához is kvázi így felállt egy új csapat, és szerintem ez egy nagyon biztató tendencia.
1: Elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez egy jó közösségi program is, tehát aki úgy érzi, hogy közösséghez szeretne tartozni, az is jó helyen kopogtat itt?
0: Igen, természetesen nagyon szeretünk enni, szóval nálunk nem fog senki éhen halni, tehát akár egy pakolós programnál is mindig van egy kis tea, egy kis harapnivaló, beszélgetünk, mert tényleg talán az is az egyik nagyon-nagyon fontos eleme ennek, hogy nem csak az adott feladat iránt érdeklődünk, de hogy azért úgy egymás iránt is, hogy csak találkozunk, akkor nem tudom, mondjuk egy szemléletformáló programokhoz való, nem tudom, ötleteléskor vagy belső képzésen nem csak erről fogunk beszélni, hanem ki hogy van, mert tényleg érdeklődünk egymás iránt, és ez is nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen közösség.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület, Lehr Tamarával, az egyesület munkatársával beszélgettünk.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a 2026. június 26-ai Közélet Közérdek című műsorunk.
3: Közélet Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot, közölte a tárca. Szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstop. A korlátozás eredetileg szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tartott volna. Az intézkedést a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a járművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, fogalmaz a tárca közleménye. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elég folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék az utazást a legmelegebb időszakban. Az előzetes adatok szerint 2026 májusában 5654 gyermek született, és 9601 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasságkötéseké pedig 6,5%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint idén májusban 5654 gyermek született, 1,3%-kal 74-jel kevesebb, mint 2025 májusában. 9601 ember vesztette életét, 4,3%-kal 430-al kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 májusi 4303-mal szemben 3947 fő volt. A múlt hónapban 5274 pár kötött házasságot, 6,5%-kal 367-tel kevesebb, mint egy évvel korábban. A közlemény alapján 2025 júniusa és 2026 májusa között 71427 gyermek született, 4,4%-kal 3271-jel kevesebb a megelőző 12 havinál, 121448-an haltak meg, 6,3%-kal 8149-el kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svédasztal itt az Európa Rádióban, én pedig Huszár Kata vagyok. Ebben az órában a kalendáriumba pillantunk bele, majd hallhatják az útravalót, 16 óra 30 perckor pedig regionális krónikával jelentkezünk, 3/4-5 tájékán pedig arról szólunk, hogy a különböző tájegységek versenyképességét, megtartó erejét, a helyi ételek alapanyagok, a gasztroturizmus, a vendéglátás, az élelmiszerkultúra is erősíthetik. Erre épül a nemzetközi Flavor projekt, mely 10 ország részvételével több év alatt uniós támogatással valósul meg. A hazai résztvevő a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat. Ennek részleteiről hallhatnak majd. Jó rádiózást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 26-a van János és Pál nevenapja, de ma ünnepelnek Adon, Adonis, Adony, Dakó, Dókus, Dózsa, Kirill, Pável és Pósa nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1522-ben ezen a napon a rodoszi hadjárat zajlik. Első Szulejmán a johanniták kiűzésére vonul a görög szigetre. 1809-ben a győri csatavesztés nyomán Napóleon csapatai elfoglalják Pozsonyt. 1917-ben megérkeznek Európába az első amerikai katonák, végleg eldöntve az első világháború kimenetelét. 1940-ben ezen a napon a Szovjetunió visszatér a forradalmi naptárról a Gergely naptár használatára. 1941. június 26-án Kassa bombázása és a Körösmezőről Rahóra tartó vonat szovjet meggéppuskázása történt, az egyik oka Magyarország belépésének a II. Világháborúba. 1944-ben Horváth Aladár ungvári alpolgármester rendeletben kötelez minden egyetemi és főiskolai hallgatót, aki Ungváron tartózkodik, arra, hogy köteles honvédelmi munkára jelentkezni. 1945-ben San Franciscóban elfogadják az ENSZ alapokmányát, a szervezet október 24-én kezdi majd meg működését formálisan. 1974-ben a NATO tagországok kormányfői találkoznak Brüsszelben, ahol aláírják az atlanti kapcsolatokról szóló nyilatkozatot. Ugyanebben az évben a vonalkód első kereskedelmi felhasználása is megtörténik az Amerikai Egyesült Államokban. 1991-ben, június 26-án a Magyarországgyűlés elfogadja a kárpótlási törvényt. 2007-ben pedig Szekeres Imre honvédelmi miniszter Moszkvában bejelenti, hogy Magyarország 2009-ben végleg kivonja hadrendjéből a MiG-29-es vadászrepülőgépeket.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Olcsó életek. Soha nem volt talán még egyszerre ennyire drága és ennyire olcsó az emberi élet. A ma a Földön élő több mint 7 milliárd ember kényelmi igénye mérhetetlen mennyiségű nyersanyagot és erőforrást emészt fel. A Föld természeti és altalaj kincsei keservesen nyögik az egyre növekvő igényeket, a pusztítás visszafordíthatatlannak tűnik. Az egyre nagyobb luxusra vágyó, egyre többek pedig egyre több egészségügyi problémával is küszködnek. Nem véletlen, hogy a világgazdaság életében a bányászat és a kőolaj kitermelés után a gyógyszeripar könyvelheti el magának a legnagyobb nyereséget. Ám de még a bányászat és a gyógyszeripar összesített profitja is messze elmarad a fegyveripar nyereségéhez képest. Naponta több ezer tonna fegyver, lőszer és hadászati felszerelés ömlik a világ piacaira. A fegyvervásárlások az egyre sokasodó konfliktuspontokon a világ számos térségében hatalmas összegeket emésztenek fel, és ezekkel a fegyverekkel embereket ölnek. A repülőgéppel gyanútlanul nyaralni utazó emberek százait éppen úgy megölik, mint a templomi szertartáson résztvevő keresztényeket, avagy arab fiatalok ezreit végezték ki nemrég más vallásértelmezést követő szintén arabok. Ágyútűz zúdul iskolákra, kórházakat robbantanak fel, máshol egész falvakat végeznek ki. De a közelünkben is ott van a halál. Fáradt és meggondolatlan autóvezetők kezétől naponta tucatnyian veszítik életüket az országutakon, egész családok tűnnek el a nem lét örvényében. Egyre több rablás gyilkossággal fejeződik be. Arat a halál a világon, pedig ezek csak az egészséges áldozatok. A szennyezett környezet és a kémiai anyagokkal dúsított élelmiszer miatt rákban vagy a növekvő stresszben, szívinfarktusban elpusztultakról még szó sem esett. Alig van már békességben megőszülő idős ember, élettel betelt, csendben megvénült pátriárkák sincsenek már ezen a modern, de önmagából kivetkőzött világon. Az ENSZ hivatalos adatai szerint 20 másodpercenként hal erőszakos halált valahol a világon egy ember. Tehát, míg megíródott ez a jegyzet, 40 embert öltek meg valahol a világon. Bizony, vérrel terhes ez a föld.

0: a bridge.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. június 26-án pénteken 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. A rendkívüli hőség miatt korábban indulnak a hulladékgyűjtő járatok, írja a Mirehu közleménye. A Mirehu Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a nyári időszakban várható tartós hőség és az egyre gyakoribb kánikulai napok miatt a hulladékgyűjtést végző munkatársak egészségének védelme érdekében a gyűjtési járatok a megszokottnál korábban már reggel 5 órától megkezdik munkájukat. A társaság arra kéri ügyfeleit, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat lehetőség szerint már az elszállítást megelőző este, de legkésőbb a gyűjtés napján reggel 5 óráig helyezzék ki az ingatlan elé. Az intézkedés célja, hogy a hulladékgyűjtési feladatok a nap legforróbb időszaka előtt elvégezhetők legyenek, mérsékelve ezzel a munkatársakat érő hőterhelést. A Mirehu Nonprofit Kft. A tervek szerint ezt a munkarendet a teljes nyári időszakban fenntartja. A társaság felhívja a figyelmet arra is, hogy a Mirehu Maku app mobil alkalmazás a gyűjtési napot megelőző napon értesítést küld a felhasználóknak, így időben gondoskodhatnak a hulladékgyűjtő edények és zsákok kihelyezéséről. Az Európai Bizottság jóvá hagyta a magyar kormány helyreállítási tervét, így következhet a végrehajtási szakasz, ezt jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető a kormányzati sajtótájékoztatón közölte, jövő héten új vonatok beszerzéséhez szükséges törvénymódosításokat nyújtanak be a parlamentnek, aminek eredményeként létrejön egy állami vonat leasing cég. Vitézi Dávid kiemelte, augusztus 1-től Komló és Dombovár között újraindul a személyforgalom, szeptembertől pedig Miskolc és Tiszaújváros között indul újra a vasúti közlekedés. Újabb évadot tudhat maga mögött a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diák Otthon podcastje. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, amelyek részei a mindennapjainknak és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. A 2024-ben indított sorozat az intézmény egyik leginnovatívabb közösségépítő kezdeményezésévé vált. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklődő diákjai is aktívan részt vesznek, közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A második évad több újdonságot is hozott. A korábbiakhoz képest külső, de a gimnáziumhoz szorosan kötődő vendégek is bekapcsolódtak a beszélgetésekbe, a podcast pedig a YouTube és a SoundCloud mellett már a Spotify-on is elérhetővé vált. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a Tudás Értékek Közösség mottó mentén készül, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányítja a figyelmet. A Miskolci Egyetem lesz 2026-tól a Magyarok a Marson alkalmazott mérnöki tudományok versenyének hivatalos házigazdája és állandó otthona. Az erről szóló megállapodás nem csak egy rangos esemény helyszínéről szól, hanem egy több mint 20 éves inspiráló mérnöki kezdeményezés új korszakáról is. Az elmúlt években csaknem 1500 résztvevő középiskolások, egyetemisták és gyakorló mérnökök próbálták ki magukat benne. A csapatok valós mérnöki problémákhoz hasonló kihívásokat oldanak meg szigorú idő- és erőforrás korlátok között. Bartók Roland egyetemi docenst hallják.
0: Hát ennek az a lényege, hogy a Miskolci Egyetem fogja ezentúl megszervezni a Magyarok a Marson versenyt. Ugye eddig mindig más egyetemek, vagy általában Kiskunhalas környékén, illetve az Óbudai Egyetem helyszínein rendezték meg. Tehát a Covid alatt volt az, hogy nem tudtuk megszervezni, de 2016 óta a Miskolci Egyetem szervezésében van, és így, hogy egy helyen van általában így egy kicsit könnyebb a szervezés. Hát ez a mérnöki tudományok népszerűsítése, főleg iskolások körében, de bárki jöhet igazából. Szoktak jönni felnőttek is már, akik dolgoznak, volt, aki családjával jött a legutóbbi versenyre és a 6 éves kisfiával, úgyhogy gyakorlatilag bárkinek, de főleg a diákoknak, hogy valamit építsenek, és meglegyen az az élményük, hogy az a valami működik, versenyeznek is, megoldottak egy feladatot, és hát maga ez a mérnöki dolgoknak a megismerése, megszerettetése, ami a lényege ennek a versenynek.
2: A vakáció idejére idén is szervez napközis táborokat a Miskolci Kulturális Központ. Lesz ezen a nyáron is a fiatalok körében népszerű színjátszó tábor, lesznek a hagyományos táncos, mazsoret, kutyás napközik is, és újdonság idén a média műhely. Tamás Krisztián kommunikációs menedzsert hallják.
3: Július 13 és 17-e között lesz az ifjúsági házban, 10 és 14 év közötti fiatalokat várunk, és most is egy rádióban ülünk, ez a média műhely pont erről fog szólni, hogy a elektronikus médiát és gyakorlatilag mindent, ami a médiumokhoz kapcsolódik, azt egy picit próbáljuk átadni, vagy próbálják azok a szakemberek átadni a gyerekeknek, akik ebben benne vannak és dolgoznak, mert hogy a foglalkozásvezetők, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szakmai munkatársai és a média területén dolgozó meghívott szakemberek, hát a tábort azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a digitális média világa, a fotózás és a podcast, vagy a közösségi média. Kipróbálhatják, milyen egy igazi forgatáson dolgozni, és azt is megismerik, hogy milyen digitális eszközöket használnak a szakemberek. Itt egyébként a modern tartalomgyártás és kulisszái mögé is betekintést nyerhetnek, megtanulhatják azt is, hogy készül egy izgalmas videóriport vagy kisfilm, és hogyan használhatják kreatívan a kamerát és a fényt, és hát azt is megnézhetik belülről, hogy milyen egy igazi stúdió. A Miskolci Kultközpont.hu weboldalon található űrlapot kitöltik a kedves szülők, és akkor bővebb információt kaphatnak jelentkezést követően egy-két napon belül kollégánk válaszlevélben átfogó tájékoztatást nyújt, és visszaigazolják a sikeres regisztrációt.
2: Irodalmi éjszaka elnevezésű programmal várja az érdeklődőket a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár, a Mindszent tér 2 szám alatt június 26-án pénteken 18.30 és 22 óra között. A szervezők nem titkolt célja, hogy a kezdeményezés népszerűsítse az irodalmat, az olvasást, méghozzá nem akármilyen módon, hanem egy felolvasóest formájában. A rendezvény már a korábbi években is kedvelt volt, sokan jelentkeztek. A program 8-10 perces irodalmi blokkokból épül fel, ahol felolvasás, versmondás, megzenésített vers vagy bármi más előadásmód egyaránt szerepel. Csak úgy, mint az elmúlt évben, idén sem marad el a nyelvi játék, amelynek során furfangos kérdések teszik próbára a jelenlévő kommunikációs és nyelvi logikai készségeit. A programról további információkat a könyvtár elérhetőségein kérhetnek az érdeklődők.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a különböző tájegységek versenyképességét megtartó erejét a helyi ételek, alapanyagok, a gasztroturizmus, a vendéglátás, az élelmiszerkultúra is erősíthetik és megalapozhatják a vidékfejlesztést. Erre épül a Nemzetközi Flavor projekt, mely 10 ország résztvételével több év alatt uniós támogatással valósul meg. A hazai résztvevő a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat. A külföldi partnerek júniusban tanulmányúton ismerték meg a térség adottságait. Szabó Tündét, a Hajdú-Bihari önkormányzat nemzetközi csoportjának területfejlesztési referensét Olá Ilona kérdezte.
2: A Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat többféle nemzetközi projektben vesz részt, amik különböző területeit érintik a mi életünknek. Összefogást feltételeznek ezek a nagy projektek, mert úgy van értelme, hogyha látjuk, hogy nálunk mi működik, máshol mi működik, és egymástól tanulhatnak ezeknek a programoknak a résztvevői. Az egyik ilyen program, amiről a mi rádiumban már korábban volt, szó a Flavor projekt. Szerintem induljunk onnan, hogy kifejtjük, hogy ez konkrétan az életünk mely területét érinti, és mi lenne ennek a célja.

0: Szó esett már a vendéglátásról. Itt nem csupán a szállásadói lehetőségek, hanem akár egy falusi vendégasztal szolgáltatás, akár egy olyan kis panziónak a jelenléte, működése, amely kifejezetten az adott településnek a gasztrokultúráját igyekszik megismertetni a látogatókkal, ezt összekötve esetleg a településen vagy több településen megtalálható természeti örökséggel, illetve olyan fenntartható művelési módot alkalmazó helyi szereplőknek a láncba építésével képzel el, akik összességében is azt mondhatjuk, hogy egyfajta regeneratív látogatógazdaság megteremtését teszik lehetővé.
1: Ez megint egy szép fogalom, amit egy pályázati szakember bizonyára ér, de tulajdonképpen arról van szó, hogy ma már akár az is lehet egy turisztikai élmény, hogyha elmegyünk egy sajtkészítő üzembe, tulajdonképpen erről van szó. És meg kell találni azokat a szereplőket, akiket összekapcsolva érdemes egy adott kis tájegységbe elmenni, megmerítkezni a helyi gasztronómiai kultúrában, abból aztán kóstolót is kapni, helyben megszállni, és így épülhet össze ez az egész csomag.
0: Egyértelműen, hiszen az új típusú látogatógazdaság fejlesztésénél egyértelmű cél az élmény adása. Nem is szívesen használjuk már most ezt a fogalmat, hogy turizmus, amely véleményünk szerint nem igazán egy külön szektor, hanem számos a vidékfejlesztést, a térségfejlesztést összefogóan, komplexen érintő ágazatközi együttműködést jelent és igényel, amelynek során ugye ennek minden szegmensét próbáljuk egy új irányba, egy olyan fenntartható irányba terelni, ami nem csak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot is jelent.
1: Hajdú-Bihar elég jó alapokkal indul ebben a témában, ezen a területen, de a Flavor projekt lényege, hogy más nemzetek, más tájegységek gyakorlatát is megismerhetik. Ami miatt most beszélgetünk, hiszen ez egy több éves nemzetközi uniós támogatású nagy projekt, de most volt egy apropója, hogy újra felszínre kerüljön, terítékre kerüljön, hogy stílusosak legyünk ez a téma, hiszen nemrég a nemzetközi partnerektek pont itt Hajdú-Biharban volt egy találkozója.
0: Úgy van, június elején került sor arra a nagyobb ívű nemzetközi rendezvényre, amelynek során mind a 10 országból érkeztek partnereink, hogy megismerjék ennek a hajdúbihari térségnek az élelmiszer kultúráját, benne ugye a termékeket, a folyamatokat, magukat az itt élő embereket, azokat a gasztronómiai lehetőségeket, azokat a tradicionális kincseinket, amelyek számukra esetleg még ismeretlenek voltak. Ugyanakkor nem csak megismerhették az itteni kincseket jelentős potenciált, hanem javaslatokat is tettek saját tapasztalataiból kiindulva, hogy hogyan tehetnénk mi ezt egy magas szintre, hogyan fejleszthetnénk.
1: Az akkor bizonyos sokat emlegetett jó gyakorlatok, amiket így el tudnak egymásnak adni?
0: Igen, hát konkrétan ezek a projektben úgymond jó gyakorlatok, ezeket igazából sikeres tapasztalatoknak is lehetne fordítani, hiszen ez az ő térségeikben, az ő településeiken, vagy akár ágazatközi együttműködéseikben sikerrel megvalósított folyamatok.
1: Ez lenne a nemzetközi projekteknek a legfontosabb hozadék, hogy nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, ami valahol már működik, ami ott bevált, az talán alkalmazható máshol is.
0: Abszolút, és ugye ez oda-vissza működött, tehát az ide látogatók is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon boldogan és számos sikeres helyi példát megismerve tértek haza, és tényleg nagyon sok esetben tettek fel olyan kérdéseket, ami lehetővé teszi azt, hogy ők később ezt a saját térségükben is a mi jó gyakorlatokként adaptálhassák.
1: Mik ezek a sajátosságaink, amiket innen hazavittek a Tarisznyában a külföldi résztvevők? Mi az, amiben talán mi lehetünk a minta vagy a példa?
0: Igazából mi ennek az egész rendezvénynek a programját igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenből kapjanak egy pici falatot. Ez úgy nézett ki, hogy az első napon ugye a szokásos megnyitót szakmai beszélgetést követően Derecskére látogattunk, ahol az Almavirág étteremben és a Derecskei élménykertben egy olyan komplex kis programcsomagot állítottak össze a cég tulajdonosok, ahol nagyon látványosan megjelent a növénytermesztés, állattenyésztés, gasztrokultúra, vendéglátás, edukáció és maga a fenntarthatóságnak a komplex világa. Ezt követően Bihardiószegre látogattunk, ahol a Hegy Torma és Pince gazdái, termelői, tulajdonosai adtak egy nagyon szép képet arról, hogy hogyan lehet egyetlen termékből helyi identitást jelentő gazdasági tevékenységet végezni, illetve hogyan lehet az érmelléki borkultúrát újraéleszteni. Ez nagyon-nagyon tetszett minden látogatónknak. A második napon pedig egy teljesen más szegmenst igyekeztünk bemutatni. A Debreceni Egyetemnek a Élelmiszertudományi Intézetébe látogattunk, ahol egyrészt az innovatív élelmiszeripari klaszter tevékenységét ismerhettük meg, másrészt olyan olyan innovatív élelmiszerekkel ismerkedtettek meg a résztvevők, amelyek itt az egyetem berkein belül kerültek kialakítása és termelése. A második napot ezt követően egy kis gazdaságban folytattuk Ebesen, a Szenderkertben, ahol egy fiatal házaspár által került bemutatásra egy olyan regeneratív, fenntartható működésű kis gazdaság, ahol ők saját maguk termesztették

0: szerezték meg az alapanyagokat, erre egy kis gasztrokultúrát építettek, és úgy gondolom, hogy most már a Szenderkert neve nem csak a térségben, nem csak hazánkban, hanem azt mondom, hogy nemzetközi szinten is ismerté válhatott. És ennek a napnak a, úgy mondja, fénypontja volt az, amikor egy hosszabb programpont keretében a Hortobágyra látogattunk, itt pedig a Hortobágyi Nemzeti Park, illetve a Gémmegőrző Kft-nek a szakemberei adtak egy olyan csodálatos összefoglalót arról, hogy hogyan lehet itt a termelést, a hagyományt, a gasztronómiát, a pásztorkultúra örökségét ötvözve egy olyan valódi látogatói élményt biztosítani, ami kiváló például szolgálta ide látogató partnereinknek is.
1: Azt hiszem, hogy ezek az ízelítőként felsorolt példák nagyon jól mutatják, hogy mennyire komplex ez a világ, hiszen van egy hagyományunk, van egy értéktárunk, amire lehet építkezni. Szerintem erre minden hajdubéri méltán lehet büszke. Valóban gazdag ez a tarisznya, amiből elő lehet venni olyan értékeket, amikre épülhetnek akár ilyen innovatív fejlesztések, de ha már innováció, azért ebben is élen járunk. Ebben természetesen az egyetem szerintem egy nagyon jó adó, de hogy az élelmiszerkultúrának is megvannak a korszerű irányvonalai, erről is nagyon sok szó esik, hogy mi az egészséges, mi az, ami hasznos táplálék, és a hagyomány, a kultúra, az értékek és az innováció, a fenntarthatóság, akár az edukáció is, ha már itt a családi gazdaságokat, akik egyébként fogadnak fiatalokat, gyerekeket is, behozzuk ebbe a sorba. Tehát az edukáció, a nevelés, a jövő építése, ezek mind-mind összekapcsolódnak ezen a területen. Ezért is talán olyan szép, amikor egy gasztronómiai projektre próbálnak ilyet felépíteni. Hogyha megnézzük az egész Flavor projektet, ami ugye több év, akkor mi lenne a kifutása? Mi lenne az, amit célként meg lehet fogalmazni, ahova el szeretnének jutni a végére?
0: Ugye ez egy nagyobb ívű 2025-ben kezdődött, és várhatóan 2029-ben véget érő nemzetközi együttműködés. Ennek a projektnek a keretében ugye 10 ország szakemberei működnek együtt, 11 partner összesen, osztrák, albán, litván, olasz, görög, portugál, spanyol, svájci, illetve luxemburgi partnerek. Az Interreg Europe program keretében valósul meg ez a projekt, nagyjából a költségvetésünk egy olyan 200 ezer euróra tehető erre az 5 éves periódusra. Igazából ami nálunk nagyon hiányzik ahhoz, hogy egy sikeres gasztrokultúrára alapozott vidékfejlesztést valósíthassunk meg, az az a fajta hálózati együttműködés, ami akár az olaszoknál a szövetkezeti forma, akár kisebb projektalapú együttműködésekként jelennek meg külföldi partnereinként. Itt sajnos a mai napig azt tapasztalható, hogy néhány kivételtől eltekintve szigetszerűen működnek és sikeresek ezek a kezdeményezések. Ezekből nagyobb ívű, valóban nagyobb tömeget vagy nagyobb látogatószámot jelentő kezdeményezés ennek hiányában nem várható. Tehát a mi szerepünk, mint úgymond koordináló intézmény szerepe az, hogy ezeket a szereplőket, tehát akár szó esett ugye az innovatív élelmiszerkultúráról, magáról a tudományról, a kutatásoknak a szerepéről, tehát azt mondom, hogy az akadémiai szereplők, az agrárkamara szereplői, a falugazdászok, maguk a termelők, gazdálkodók, szállásadók, az éttermek, a hotelek, a turisztikai szervező, szakemberek, mind-mind együtt kellene, hogy működjenek annak érdekében, hogy valódi gazdasági társadalmi jövedelemteremtő lehetőség lehessen a jövőben.
2: Kedves hallgatóink, az uniós támogatással 10 ország részvételével megvalósuló nemzetközi Flavor projekt hazai résztvevője a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat. Ennek kapcsán kérdeztük Szabó Tündét, a Hajdú-Bihari önkormányzat nemzetközi csoportjának területfejlesztési referensét. A riporter Olá Ilona volt.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata, viszont hallásra.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét a Prédikátor könyve 12. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Gondolj teremtődre ifjúságod idején. Mifelénk, amikor valakit harangszó és imádság nélkül búcsúztatnak el, mindössze 7-8 perc időtartam alatt azt mondják, na, ezt is elkaparták, mint egy kutyát. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy hiába tartjuk minimális szinten a harangozási díj mértékét, nemhogy egyházi búcsúztatást, de egy harangszót sem kérnek a hátramaradottak. elkaparják a rokont, még akkor is, ha vagyont hagyott maga után. Mindeközben zakatol az élet tovább, melyben azon megy a verseny, hogy ki mit kapar ki, vagy össze magának. A van megbabonázza az embereket. 10 körmükkel kaparják össze azt, amit az időközben elkapart magzatok meg sem látnak, és aminek végén őket is csak úgy elkaparják a vagyonért ácsingózó örökösök, mint egy kutyát. Szomorú, nyomorúságos körforgása ez az életnek, melyből kilépve a Prédikátor könyvének írója szólít meg bennünket, és hív arra, hogy ki gondoljon a Teremtő Istenre még ifjúsága idején. Hiszen ha valaki ifjúsága éveiben ragadja meg a hit lehetőségét, meglátja, az Úr az, aki az értékválság sokféle megnyilvánulási formája miatt földön fekvőket ma is kész a földről felkaparni, hogy életük Jézus Krisztusban elrejtett örök élet legyen. Olyan hittel, szeretettel övezett élete, mely nem arra törekszik, hogy kikaparja a szerencséjét, hanem arra, hogy hálaadással élje meg annak az életnek a napjait, melyet az Úrtól kapott ajándékba. Mi az, amit megragadsz, testvérem? Mit szorongatsz? Miután futsz? Gondolj Teremtődre, hogy a hited legyen életed ékessége, mert egyedül az Úr, akitől megtartásod, megváltásod, lelked békességét remélheted. A mai igemagyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovács háza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
3: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Eddig 13 ezer ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyülés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egy negyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználó barát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyitott az együttműködésre a kormánnyal, de a vezetőség többsége alkotmányossági szempontból agályosnak tartja a szervezet átalakításáról szóló kormány előterjesztést, közölte a Kamara. Állásfoglalások szerint az előkészítés alatt álló jogszabályok kialakításakor fokozott figyelemmel kell lenni a kamara függetlenségére, önkormányzatiságának érdekképviseleti szerepének megőrzésére, valamint a törvényességi szempontokra. A közbizalom erősítése érdekében a kamara kész átláthatósági és integritási intézkedések bevezetésére, a működési és választási szabályok átalakítására, de minden változtatásnak követnie kell a jogállamiság, az önkormányzatiság és a szakmai párbeszéd elveit. A szervezet működését törvényességi ellenőrzés biztosítja, és nincs olyan megállapítás, jogerős döntés, amely törvénytelenséget állapított volna meg, hangsúlyozza a közlemény. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter korábban többször is úgy nyilatkozott, hogy független, hiteles agrárkamarát kell létrehozni, mert a mostani szervezet működése átpolitizált. A Magyar Közlönyben május végén megjelent kormányhatározat szerint a kamara működése soron kívüli felülvizsgálatra szorul. A kormány ezzel együtt a kapcsolódó jogalkotás előkészítését is elrendelte.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Tudták, hogy hazánkban 3 őshonos tízlábú rákfajra több mint 30 idegen honos jut? A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai külföldi és hazai kutatókkal, egyetemi hallgatók közreműködésével régóta vizsgálják a tízlábú rákfajok helyzetét és hatását a Kárpát-medencében. Különös tekintettel a vörös mocsárrákra, amely bár az Egyesült Államok déli államaiban és Mexikó északi részén őshonos, napjainkra az egyik leggyakoribbá vált a véletlen és direkt telepítések hatására világszerte. Hazai állománya komoly gazdasági károkat okoz, ezért visszaszorítása elkerülhetetlen. Akivel pedig majd beszélgetek mindenről, Weipert András, hidrobiológus.
2: Amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten ért belterületi vízgyűjtő hálózatereket gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Közép-Európában, így Magyarországon sem találni már olyan élőhelyet, ahol ne fordulnának elő idegen honos fajok. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy a nem őshonosaknak számtalan változást okozhatnak, kezdve kiszorításukkal egészen a mezőgazdasági, erdészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint hal- és vízgazdálkodási károkig. A tízlábú rákok közül napjainkra számos idegen honos faj sikeresen megtelepedett és terjedt hazánk vizeiben. Ilyen a vörös mocsárrák, amely territoriális és agresszív állat. Terjedésének megakadályozása elsődleges feladat, Weipert András hidrobiológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet munkatársa szerint. Ebben a lakosság segítségét is kérik, ha valaki tízlábú rákot talál, azt fotózza le, és a készítés helyszínének megadásával a képeket küldje el a weipert@urbanecology.hu e-mail címre.
2: A kutatási sor, ami tavaly volt 10 éves, tehát 11 éve kutatjuk ezt a fajt itt a Kárpát-medencében, az és nemzetközi koprodukciókban, vagy ha szabad így fogalmazni közösen. Ez onnan kezdődik, hogy 2015-ben találtunk egy egyedet a Városligeti tóban decemberben, majd 2016 nyarán, amikor megjelent egy közlemény arról, hogy mi a Városligeti tóban megtaláltuk a világ egyik legveszélyesebb inváziós állatát, akkor kaptunk egy jelentést a lakosság részéről, tehát lakossági tájékoztatás alapján, hogy ez nem is a nagy sláger, hogy ez előkerült, mert hogy Budapest térségében Érd megyeújgó városnak a csatorna külső vízzel vezető hálózatában ez az állat már gyakori, problémákat okoz a lakosságnak is, és hogy ezt hogy nem vettük észre, hogy közben van egy ilyen probléma, konkrétan a városban. És akkor kezdtünk el rá fókuszálni arra, hogy ez az állat hol is fordulhat elő, és egy nagyon rövid, intenzív kutatási szakaszt követően nagyon sok hazai élőhelyen előkerült, és azóta is folyamatosan mind a lakosság részéről jelzik, hogy hol kerül elő újabb állománya, mind pedig a kutatók egyre több olyan víztesbe merészkednek be, vagy mennek be, ami korábban egyáltalán nem volt a kutatásoknak a fókuszában. Itt gondolok ilyen autópálya vízzel vezető árkok, tűzivíztározók, különböző lakosság által kedvelt köztéri tavak, akár ilyenekre is kell gondolni, hogy szökőkutak, amik ideiglenesen működnek. És ezeknek a kutatásai során jöttünk rá arra, hogy nem csak egyébként a vörös mocsárák, de számos egyéb idegenhonos inváziós állatfaj megjelenik ezekben a vizekben, és innen kiindulva terjed szépen mindenfelé.
1: Tehát akkor akvaristáktól került ez a rák is ki?
2: Nagyon érdekes, mi csináltunk genetikai vizsgálatokat itt az állományokkal kapcsolatban, hogy kiderítsük, hogy ezek honnan származnak, és azt látszik, hogy a legutolsó állományok, amelyek kimutatásra kerültek, azok szinte biztosan megunt, felesleget szaporulat, vagy úgymond ilyen át nem gondolt kihelyezéseknek a következtében, mert a legközelebbi rokon állománya ugyanannak a genetikai változatnak az mondjuk Kambodzsa vagy Indonézia, ahol ezt az állatot nagy mennyiségben tenyésztik akvarisztikai célból, meg étkezési célból is. De elsősorban Európába élő egyedek távol-keletről például kifejezetten akvarisztikai célból kerülnek be hozzatalra. Illegálisan ezt hozzá kell tenni, mert a faj az 2015 óta tiltó listás az Európai Unió minden államába, tehát élő formában ezt az állatot nem is lehetne behozni. Ami nagyon érdekes, hogy a legelső állományok, amiket viszont kimutattunk, azok közelrokonságot mutatnak dél-mediterrán országoknak az állományaival. Az azt jelenti, hogy Spanyolország, ahol Európában először megjelent a faj, valamint Olaszország, Dél-Franciaország, és utána nyomozva, hogy ez valójában ki, mikor, hogyan telepítette be, kiderült, hogy több állományt itt Budapest térségében olyan személyek helyeztek ki, akik horgászati célból, tehát élő csali állatként akarták ezt a fajt használni, mert például Spanyolországban az Ebro, Olaszországban a Po folyó vízgyűjtőjén ezt az állatot, mivel ott is tömeges és gyakori, csali állatként használják a harcsa horgászatára. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy nem kifejezetten akvaristák, vagy mondjuk azt, hogy hobbi állattartók átgondolatlan telepítés, hanem tényleg egy ilyen tudatlanságból fakadó, saját rövid célú haszon érdekében történt pár egyednek a kihelyezése, amelyek viszont nagyon gyorsan elszaporodtak és gyönyörű szépen kolonizálják nem csak a városi parki tavakat, hanem az természetes élőhelyeken is nagyon nagy mértékben rohamosan tud terjedni.
1: Azért engem megdöbbentett az az adat, hogy Magyarországon 3 őshonos tízlábú rákfajra több mint 30 idegenhonos faj jut. Melyik az a 3 őshonos faj, ami nálunk előfordul?
2: A 3 őshonos, ha nézzük, akkor elterjedési terület arányában a legkisebb elterjedési terület ennek ezek a kövirák. Ez kifejezetten úgymond a magyarországi hegyvidéki régiók, azon belül is Pilis, Visegrádi hegység és Börzsöny, valamint a Kőszegi hegység magasan fekvő vízfolyásaiban fordul elő. Utána következik a korábban rendkívül gyakori, de ma már szinte teljesen a kipusztulás szélére jutott folyamirák, ami ma már szinte csak hegy- és dombvidéki vízfolyásoknak a felső szakaszain fordul elő. Elsősorban Nyugat-Magyarország, valamint az északi középhegység vízfolyásaiban, valamint egy-két somogyi, tolnai, baranyai patakban található meg még állománya. A legstabilabb pedig az őrségben, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron egyes vízfolyásaiban van még stabil állománya. És a harmadik faj az pedig a síkvidéki nagy folyók és nagy tavakban fordul elő, ez pedig a kecskerák. Ő is védett, és ő rendelkezik még viszonylag a legnagyobb elterjedési területtel a hazánk vizeiben.
1: De hát azért az nagyon rossz hír, hogy 3 őshonos fajra több mint 30 idegenhonos faj jut. A világ élmezőnyébe tartozunk.
2: Ez így van. A pontos adat egyébként, mivel megjöttek, nem sokára fogunk publikálni egy újabb tudományos közleményt ezzel a témával. Jelen pillanatban 38 a létszám. Azt kell látni, hogy mióta mi 2015-ben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, 2015-ig még nagyjából 3 őshonos faj jutott, 4 idegenhonos, és ez azt jelenti, hogy a trendeket nézve, hogy minden évben 2-3 új fajjal bővül a hazai idegenhonos tízlábú rákoknak a köre, de a tízlábú rákok között nem csak folyami rákfélékre kell gondolni, tehát ami kifejezetten mondjuk a folyami vagy a kecskerák, hanem sok esetben találunk garnélafajokat, ezek lehetnek kis testűek, tehát alig 1 centit elérőek, de lehetnek nagyobbak is, mint amit a sziget közben tavaly találtunk meg a kelet-ázsiai folyami garnéla, ami rohamosan terjed az Aldunán, például a Vaska-Polatti Alduna szakaszon, mint a Felső-Dunán, a német Duna szakaszon. Ez akár 20-25 cm-esre növő nagy testű garnéla, és emellett még színező elemként találunk meg egy tarisznyarák fajtból több példányt, ami tényleg azt mutatja, hogy az átgondolatlan, nem kellően tájékozott hobbi állattartók folyamatosan telepítenek ki mindenféle, akár megunt, vagy szaporítási célra a különböző korcsoportú egyedeket a hazai élőhelyekre.
1: De erre lehetett gondolni, hogy ezek megtelepednek? Tehát, hogy a klímaváltozásnak köszönhető, hogy túlélnek, vagy ezek egyébként simán túlélnek?
2: Az a probléma, hogy mind a tudomány sok esetben most jön rá egyes fajoknak az inváziós kockázatára. Én a klímaváltozást annyira nem szeretem azt mondani, hogy inkább azt mondom, hogy klíma átalakítás, amiben mi részt veszünk, mert a klíma a Föld történetében sohasem volt állandó, tehát mindig változott, csak a változásoknak az üteme gyorsulva az utóbbi évtizedekben olyan mértékben, amit sokkal inkább azt mondja, hogy ez egy klíma átalakítás. Tehát amit mi hőszigetenként a városokban, az autópályáknak a fragmentáló hatásával létrehozunk, ez egy masszív átalakítás az ember által. Úgyhogy azt kell látni, hogy nem nagyon látták a kutatók sem, hogy ezek a fajok, amelyek úgymond inváziós kockázattal rendelkeznek, ezek hogyan fognak ezekre a átalakításokra reagálni. De ami legnagyobb probléma, az az emberi tudatlanság. Tehát 1973-ban, amikor például a vörös mocsárek bekerült Európába, már a spanyolok másfél évtizeddel, tehát a 80-as évek végén jelezték, hogy náluk borzasztó károkat okoz a járat fúrásával, a rizsföldeken történő kártételével, mert a rizspalántákat kieszi, és számos endemikus csiga és halfajt pusztított már ki az Ibériai félszigeten. Tehát, hogyha ezt már látjuk az elején, hogy a mediterrán térségben ez a faj ilyen problémákat okoz, és szabadon, könnyedén eljutott Franciaországba, Olaszországba, két évtized alatt a ottani vízgyűjtőhálózatokon keresztül, akkor a magyarországi kutatók is, valamint hozzá kell tenni, hogy az agrárium, természetvédelem, valamint a hobbi állattartóknak is ez a tudás már egyébként, ha a fajjal kapcsolatban érdeklődnek, akkor rendelkezésre állt volna. Csak valami úton mondom, hogy úgy gondolkodik a hobbi állattartók vagy a díszletkereskedelemben dolgozóknak a 90%-a, hogy kicsi, szép, könnyen eladható, csak éppen nem tudjuk azt, hogy ez az állat, hogyha megnő mondjuk 15-szer akkorára, és lesz egy pár centis rákocskából egy 20 centis nagy testű állat az akváriumban mondjuk egy másfél-két év alatt, és teljesen kiirtja az addig szépen beállt mondjuk akváriumomat, akkor bosszúból úgy gondolja az a személy, hogy hát mégse rakom be a fagyasztóba, pedig az lenne a legkímetesebb megoldás, hanem inkább elengedem és újra kezdem az akvarisztikát egy másik fajcsoporttal. Nagyon sok esetben ez a kiindulása az egésznek, hogy átgondolatlanul veszünk meg valamit, ami kicsi, szép, és úgy gondoljuk, hogy olcsó, akkor könnyen tartható. Lásd ékszerteknősöknek az esete, 200 forintos méretű és kerül pár ezer forintba. Igen, de ezek az állatok megnőnek, mint egy leveses tányér, vagy esetlegesen, mint egy serpenyő, és elélnek 30-40-50 évig. Tehát nem magamnak veszem azt az állatot, hanem sok esetben mondjuk az unokám fogja esetlegesen gondozni az öreg korára. Úgyhogy ezekkel a tudással hiába rendelkezik a tudomány, és próbálunk minél több fórumon hangoztatni, hogy átgondolt legyen a díszállatválasztás, hogyha valaki szeretne akváriumot, teráriumot tartani. Ezt sok esetben nem fogadják meg a kezdő, vagy már akár a profi akvaristák sem.
1: Hogyha a vörös mocsárákot nézzük, akkor itt Magyarországon, ugye azt mondtad, hogy a faj territoriális és agresszív. Szóval milyen károkat okoz?
2: Jelen pillanatban ez két jelentős kártétel az, amit látunk, és mind a kettő pénzügyileg nagyon jól manifesztálható. Az egyik az, amit a kezdetektől látunk, hogy természeti szempontból szinte mindent kiírta maga körül, tehát az a vízfolyás, vagy az a tó, ahol ez az állat bekerül, onnan a védett, fokozottan védett növényfajok, állatfajok, legyen az akár hal, tehát ami vízhez kötött, vagy időszakosan vízhez kötött, mint mondjuk a kétféltűek, azok rövid időn belül teljesen eltűnnek, és ezáltal lesz egy ilyen viszonylag tiszta, vízű, jó, kellemes, kinézetű tóból egy algásvízű, bűös szúnyogkeltető. Ez az egyik probléma. Tehát ez inkább természetvédelmi, és a szúnyogkeltetés sovoltából már egyébként közegészségügyi problémákat is felvet. A harmadik, amit látunk itt a Budapest főváros vízrendszerében, valamint azokon az élőhelyeken, ahol az ország különböző pontjai már jelentős mocsárák állomány él, hogy a járatfúró tevékenysége jóvoltából akár betonfödémeket, betonozott partfalakat, kőszórásokat képes megcsúsztatni, ezáltal elképesztő nagy károkat okoz a különböző épített infrastruktúrákban, itt elsősorban a vízfolyások menti utaknak a töltés csúszására kell gondolni. Láttunk olyat, hogy vasúti töltést csúsztatott meg Érd belterületén belül, Budapesten pedig közismert ez a probléma, hogy a Városligeti tóból kijutva az állat részben hozzájárul ahhoz, hogy a vajdahunyadvári műemlékvédelmi épületnek a pince szintje ázik, mert hogy a betonfugázásokat is átlukasztotta már a Városligeti tóban, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy a kisföld alattinak az infrastruktúrája is romlik, mert hogy a nagy tó, ami a Városligeti tórendszernek a felső tava, a közvetlenül kerül bevezetésre a Széchenyi fürdőnek a termálvize, ott is a folyamatos szivárgások jóvoltából a kisföld alattinak a főnépszerkezete ázik.
1: Igen, és olvastam, hogy az árvízvédelmi töltések sincsenek abszolút biztonságban, mert hogy nagyon jó alagútfúró, ezt mondtad is korábban.
2: Hollandiában csak ez az egy faj éves szinten nagyjából olyan 100 millió eurós kárt okoz, a különböző árvízvédelmi és csatorna rendszernek a töltés gyengítésével. Hollandia az egy azért nagyon jó példa, mert Hollandia után Magyarország rendelkezik Európában a leghosszabb különböző belvíz és öntözővíz csatorna hálózattal. Ez hazánkban nagyjából egy olyan 43 ezer kilométer hosszúságot jelent. Tehát másrészt nagyjából meg tudnánk kerülni az egyenlítőt, hogyha minden egyes csatorna szakaszot így vonalasan kihúznánk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú infrastruktúra. Különböző állapotban vannak ezek a létesítmények, ha szabad így fogalmazni, de ezeknek a fenntartás állag megóvását az összes olyan rákfaj, itt nem csak a vörösmocsára kell gondolni, de például a jelzőrák is nyugat-magyarországi vízfolyásokban borzasztó nagy károkat okoz, kifejezetten a járatkészítő tevékenységével, meg azzal, amivel most szembesülünk, hogy a folyamatos partfal fúrások és a különböző hínár növényzeteknek az elfogyasztásával a mederanyag újból elkezd mozogni a korábban beállt üledékben. Ezáltal egy fokozott medererózió, tehát nem csak a partfal csúszik meg, hanem a mederanyag is elkezd vándorolni, ezáltal bizonyos helyeken elképesztő feliszapolódások következnek be, más helyeken viszont elkezd mélyülni a meder, és a talajvízszint csökkenés is ennek következtében fellép.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Vejpert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 800 ezer vendég, mintegy 3 millió 900 ezer vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendégéjszakáké 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. 2026. januárja és májusa között a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3%-kal több, csaknem 3.200.000, illetve 3.300.000 volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben. Genetikai vizsgálatoknak is alávetettétek az egyedeket, tehát innen derült ki az, hogy honnan kerülhettek elő, mert hogy nem azonos a genetikai mintázatuk?
2: Igen, az összes magyarországi állomány, ami eddig kimutatásra került, mind a 8 állományban végeztünk, több száz, tehát egy-egy állományban több tucatnyi, tehát összességében több száz egyedről végeztünk genetikai vizsgálatot, hogy megalapítsuk, hogy mi a kiindulás, tehát hogy egyáltalán lehetséges, ha azt mondjuk a Dunában megfogott egyedet, valaki átvesz a Tisza vízgyűjtőre, ott engedi el, és ez alapján keletkezik egy úgynevezett alpopulációja a rendszerek, de nem. Most azt látjuk, hogy szinte mindegyik magyarországi állomány egy önálló telepítés, külön önálló eredettel rendelkezik. A Duna esetében látszik egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy az összes Duna melléki, tehát itt a főváros térségére kell gondolni, tehát Budakalász, Békásmegyertől lefelé egészen Érdig, azt kell látni, hogy minden populációnak az eredete más, tehát más a Városligeti, más az Érdi, más a Budakalász, Szentendre környéki populációknak az eredete, de a Duna az egy ilyen nagy homogenizátorként összekeveri ezeket az állományokat, és a genetikája így keveredik például a dunai populációnak. Azt viszont látjuk, hogy amellett, hogy a genetikai eredetét vizsgáljuk a populációknak, emellett parazitológiai vizsgálatokat is végzünk, és nagyon jól látszik, hogy azok a populációk, amelyek tiszta úgynevezett akvarisztikai behozatalból származnak, tehát nem természetes vízből hozták be mondjuk Európa más régióiból, ott nem fertőzöttek olyan patogénekkel, amelyekkel az őshonos rákfajokat tudják megfertőzni, tehát hiányoznak belőlük azok a baktériumok, gombá betegségek, amelyek például a Dunai állományban szinte mindenhol jelen van.
1: Ez a rákpest is, amit tudnak terjeszteni?
2: Pontosan ez a rákpest is, és vannak most már kimutatott olyan úgynevezett nanovírusok, amelyeket ezek a populációk hordoznak, és Amerikában is most már ezeket az eredeti elterjedési területén szinte populáció szinten ismerik a kutatók, hogy egyes állományok milyen baktériumokat, milyen vírus patogéneket hordoznak, és ez egyébként a származási útvonalak során ez jó nyomon követhető.
1: Mekkora lehet az állomány? Mert ugye beszéltél arról, hogy igazoltátok a faj tömeges előfordulását számos fővárosi, a Duna hazai középső vízrendszeréhez tartozó befolyókban, mellékágakban. Megtaláltátok Demjin, Gyula, Miskolc, Tapolca, Péti Séd vízrendszerében, Balatonban, Velencei tóban és annak egy befolyójában. Tehát mekkora lehet az állománya?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, itt arra kell gondolni például, hogy amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten Érd belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során. Tehát ilyen méretű populációk vannak. Ez a szélsőség, vannak olyan vizek, ahol úgymond színezőelemként előfordul, például Balaton ilyen, azt veszük észre, hogy mivel a Balatonban rendkívül sok nagy testű ragadozó hal fordul elő, tehát süllő, csuka, harcsa, esetleg még angolna és sügér. Ezek nagy mennyiségben fogyasztanak egyébként inváziós tízlábú rákokat, és mivel ez a halállomány szabályozó funkciókat lát el a biológiai inváziós kapcsán, tehát ezt látjuk, azt veszük észre, hogy sem a márványrák, amelyet korábban írtunk le a Balatonból, sem a most terjedő vörösmocsárák dominánsan nem tud még megjelenni a Balatonnak a parti zónájában. Pontosan azért, mert hogy ott vannak olyan ragadozók, amelyek például a kisvízfolyások esetén abszolút nem tudnak megmaradni. Tehát egy pár centis vízben a vörösmocsárák

0: fenntartott, létrehozott városi tóban, ahol a potenciális ragadozói, itt arra kell gondolni, hogy gázlómadarak, vidra, sok esetben látjuk, hogy mivel az állat éjszaka képes kijutni a szárazföldre és ott táplálékot keresni, sokszor látjuk, hogy házi macska, esetenként vadmacska, nutria elkapja ezeket az egyedeket. Tehát mivel ezek a potenciális ragadozók a városi környezetből ki vannak szorítva, emiatt ott sokkal nagyobb állományok tudnak kialakulni. Ez a városligeti tó esetén nagyon jól lejött, hogy amikor pusztás volt a városligeti tóban vagy parkfenntartás, akkor összeomlott az állomány, de egy-két hónapon belül regenerálódott, tehát nagyon jó a regenerációs képessége, szabad így fogalmazni. És minden egyes hazai populáció más, minden egyes hazai populációnak más a dinamikája, mert hogy más ökológiai rendszerben vannak benne, tehát a budapesti állományoknál is látjuk, hogy teljesen más egy barátpataki állomány, az érdi sulákpatak, teljesen más a városligeti tóban, vagy az ezeket összekötő Duna főágában az állománynak a dinamikája.
1: De akkor hogyan lehet megállítani az inváziót? Gyérítése? Tehát, hogy egyetlen ki kell menni azokra a helyekre, ahol van, és ki kell szedni egyenként őket?
0: A gyérítés kapcsán itt megoszlanak az álláspontok, hogy mik a jó módszerek. 2013-ban voltunk egy olaszországi konferencián, PHD hallgatom a Bányai Zsomborral közösen, és ez egy egyhetes konferencia volt nagyon sok terepbejárással, és ott egy live projekt keretében azt próbálják az olasz kollégák meghatározni, hogy melyik a leghatékonyabb gyérítési mód különböző élőhelyeken. És például most már rájöttünk arra, amit te is említettél, hogy mivel a faj territoriális, ezért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy az öreg adult egyedeket eltávolítjuk a rendszerből. Most már olyanok a kísérleteznek például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy például az adult egyedeket begyűjtve konkrétan sterilizálják őket, ez kétféle módon lehet. Az egyik, hogy sugárkezelésnek vetik őket alá, tehát besugározzák a petefészkeket meg a heréket, valamint levágják a szaporodásukhoz szükséges külső ivarszerveket. Ez a hímeknél a gonopódium eltávolításával jár, a nősténynél pedig a pete függesztő szálakat vágják le sebészi pontossággal a nőstény egyedeknek a potrokáról, és ezáltal, hogy ezek sterilizálva lettek, mivel territoriálisak, ezeket visszahelyezik az eredeti élőhelyükre, és a még meglévő juvenilis egyedeket, ezek mivel a kannibalizmus náluk rendkívül jelentős, ezért a saját populációját fogja összezúzni azzal, hogy territoriális nagy adult egyedként ő mindent elver, mindent föleszik maga körül. Ugyanakkor, amikor szaporodni próbálna, akkor a különböző sterilizálási eljárásoknak köszönhetően nem lesznek életképes utódai. És egy idő múlva, ezt az olaszoknál láttuk, hogy 3-4 év múlva már drasztikus egyedszám csökkenés lehet megfigyelni.
1: Tehát akkor ez a legjobb módszer. De egyébként, amikor vannak
0: Bocsánat, azt kell mondom, hogy ez a legjobb módszer, mert hogyha csak az a metodika, hogy fogom, kiveszem és elviszem, akkor az azt jelenti, hogy a megüresedett élőhelyekre a korábban elnyomott egyedek így berajzanak, és újból indítunk egy inváziós folyamatot. Tehát az a baj, hogyha csak kiveszem, elszállítom, mindig azt kell mondanom, hogy visszamegyünk az élő állapotba, hogy jaj, de jó, ott maradt pár egyed, mert mindig ott fog maradni, és újraindítom a rendszert. Ami nagyon jól látszik, és ezt a Balaton esetén is már említettem, de a Dunánál is, hogy azok a komplex ökológiai rendszerek, ahol több faj él együtt, tehát itt madarak, emlősök, ragadozóhalak, ragadozók, kétéltőek, tehát mocsári teknős, siklófélék együtt fordulnak elő, ott a fajnak a sikeres kolonizációjára és megtelepedésére sokkal kisebb az esély, és ezeket a fajokat, ha jól van menedzselve, akár a hallgazdálkodás, akár természetvédelemmel karöltve védjük ezeket a potenciális ragadozókat, akkor a természetes folyamok rehabilitációjával lehet visszaszorítani valamilyen szinten az állományt, teljesen kiirtani, nincs rá reális esély, főleg egy ilyen Balaton vízgyűjtőméretű rendszerben, de visszaszorítani, tehát minimalizálni a kártételét a fajnak, ezekkel a komplex módszerekkel lehet. Azzal, hogy kiveszem és elviszem, azzal nem igazán. Ez működhet teljesen zárt tavak esetén, mondjuk városligeti tónál látszott, hogyha sikerülne akár fél évre kiüríteni a tavat, és mondjuk teljesen olyan speciális mérgekkel kiirtani a maradék populációt, ami ott a különböző járatrendszerekben próbál túlélni, akkor erre van lehetőség. Ezt Amerikában

0: van Európában is már drasztikusan, de alkalmazzák zárt vízterek esetén. Különben nem marad mások a komplex tervezés, és egy hosszú folyamat eredményeként lehet akár kisebb esetben teljesen megszüntetni az állományt, nagyobb eséllyel inkább érzékelhetetlen szintig visszaszorítani.
1: A lakosságnak a segítségét is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében. Egyrészt ugye azt kéritek, hogy senki, aki hobbi állatként tartja otthon, semmilyen akváriumi növényt és állatfajt ne helyezzenek ki természetes vizeikbe, vagy a saját tulajdonban lévő halastavukba, illetve a kerti tavukba. De a lakosság segítségét olyan módon is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében, hogyha 10 lábú rákot találnak, azt fotózzák le, és ugye a helyszínt is adják meg, és küldjék el. Ezt hogyan tehetik meg?
0: Ezt nagyon egyszerűen úgy tehetik meg, hogy a fotót és a dokumentált előfordulási információkat, tehát lokalitást, helyszínt, vízfolyás megnevezve, vagy a személyes Facebook profilomra küldik el messenger üzenet formájában, vagy van a www.urbanecology.hu oldalunk, ahol konkrétan erről a programról is beszámolunk, valamint, hogyha elküldik a vejpert@urbanecology.hu e-mail címre az adatokat, mi ezeket egyben regisztráljuk, és felvisszük egy olyan adatbázisba, ami szabadon hozzáférhető a világ minden interneten rendelkező polgára számára. Ez a Crayfish World nevezetű honlap, amit a Temesvár Egyetemen dolgozó kollégák kezdtek el fejleszteni, és ma már az összes 10 lábú rákokkal foglalkozó kutatója csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és egy nagyon-nagyon részletes adatbázis sikerült így létrehozni, amiben a Magyarország észlelési adatok is megtartóak, tehát ki, mikor, hol észlelte a fajt, víztér szintjén ott vannak az észlelések, hozzárendelve azok a tudományos vagy egyéb nevelési célból írt publikációk, ahol az első észlelések vagy a később észlelések is dokumentálva vannak. Tehát ahol ezeket az adatokat lehet, mi megosztjuk a nyilvánossággal, hogy mindenki, akár kutató, akár egy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, az tanuljon abból, hogy mi az, amivel neki mondjuk szembesülnie kell, ha az adott térségben ez a faj megjelenik, vagy már megjelent és gazdálkodni szeretne mondjuk.
1: Amit mondtál, a sterilizálás, az nálunk mikor indulhat meg? Egyáltalán bevethető? Engedélyezhető?
0: Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás, a legnagyobb probléma pedig vele az, hogy elképesztő anyagi és eszközigénye van, valamint szakemberigény. Mi ezt kísérleti jelleggel pár hazai élőhelyen elkezdtük alkalmazni. A vizsgálatok, hogy ez milyen hatékony, például a Pétfürdői állománynál ezt folyamatosan végezzük, de ehhez jelen pillanatban azt kell látni, hogy mind mondjuk Belgiumban, Németországban, Olaszországban erre elképesztő mennyiségű pénz és eszköz fordítanak, mind a gazdálkodók, mind pedig akár ilyeneket kell gondolni, hogy horgászegyesületek, akiknek a vizeiben ez az állat megjelent. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon összehangolt akciókra lenne szükség, amihez nagyon-nagyon sok szervezetnek kellene csatlakozni, hogy ez egyáltalán hatékonyan működjön. Addig maradnak ezek az oktatási célú akciók, amelyek során meg tudjuk fogni a lakosságot annak érdekében, hogy tanuljanak a korábban elkövetett hibákból.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy inváziós fajról, a vörös mocsárrákról hallhattak, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vöröskút protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés, a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát ugye érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat. Én azt gondolom, hogy a lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni.
3: Meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolcváros polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Németh Csaba szerkesztő, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanár, az Európa Rádió főszerkesztője.
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. És hát nyilván tegyük azt is helyre a hallgatókban, hogy ugye itt többen érintettek vagyunk, ugye te is. Én is ilyen szempontból, én azt hiszem 2002 és 2004 között voltam szerkesztő, illetve főszerkesztő a Miskolc Televízióban, illetve 2023 és 25 között voltam híradó szerkesztő szintén a Miskolc Televízióban, illetve az egyházi magazint készítettem még ott. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát ugye érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, én ugye az Olca TV-nek voltam 20 éven keresztül főszerkesztője, igazgatója, mi 2011-ben kezdtük el ott a YouTube-ra feltölteni a videóinkat. Tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat, hogy Pécsen ott volt, hogy megszüntették ugye a földfelszíni sugárzását a televíziónak, de a kábel tévén, ugye Magyarországon valahogy úgy szocializálódott a társadalom, hogy ez a földfelszíni sugárzás, ez igazából tényleg csak nagyon vidéken, ahova nem kötöttek be semmilyen kábelt, ott van ennek létjogosultsága, de nagyon kis számú az a bekötött háztartás, ahol földfelszíni sugárzást használnak, mindenki valamilyen kábel szolgáltatón, hiszen azon jön a telefon, azon jön az internet, és hát így azon jön a tévé is, néz lényegében lineáris televíziót. Úgyhogy Pécsen ugye az történt, hogy a földfelszíni sugárzást szüntették be, amiben van költségracionalizálás nyilvánvalóan, mert most a sugárzási díjak, meg az adónak a fenntartása, egyebek az nyilván egy költség, de ugyanakkor megmaradt a lineáris sugárzása a televíziónak. Az, hogy a lineáris televíziózást elengedni, és csak digitális platformokra is itt több számot kell használni, YouTube, Facebook, és akkor kérdezem, hogy mi még? Instagram, X, és egy csomó olyan dolog van, ugye, amit nem, és ez ahány, ez annyiféle formátum, ez annyiféle elérés, és hát azt hiszem, ennek a részleteiről majd itt a mai nap folyamán még fogunk bőven beszélni,
1: igen,
2: hogy ez mitől más az online jelenlét, mint a nem online jelenlét. Én azt gondolom, hogy az lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni, hát vagy kellene elérni, mert hogy van-e rá szándék, és ezért mondom, hogy politikai döntés volt.
1: Peti, neked milyen véleményed? Ugye nyilván beszélgettünk már itt a rádióban erről a témáról. Veled arról beszéltünk, hogy nagyon megváltoztak a médiafogyasztási szokások.
3: Igen, egy kicsit reagálnék erre, és árnyalnám ezt a képet, mert én egy picit könnyebb helyzetben vagyok, mert nem kötődöm erős érzelmi szállal a Miskolc Televízióhoz. Nyilván van, illetve volt kapcsolatom a tévével, még annak idején gimiskoromban volt egy ilyen nagyon jó diák együttműködés egyébként, én akkor találkoztam először az ottani kollégákkal, és utána egyébként én néhány hétig gyakornok is voltam, de igazából ez volt a közvetlen kötődésem a tévéhez. Viszont kötődöm erősen azokhoz az emberekhez, akik ott dolgoztak, és elveszítették a munkahelyüket, illetve azokhoz, akik mondjuk nekem egykori kollégáim voltak itt a rádióban, és nagyon sokat meséltek arról, hogy milyen volt a tévé. És mindig azt éreztem, hogy ez egy nagyon erős kötődési szál volt, mindenkinek itt tanulták meg a szakmának az alapjait, és rengeteg emlék kötődik hozzá, úgyhogy nyilván nagyon rossz látni ezt a folyamatot egyébként, hogy hogyan alakul át a médiapiac, és hogyan veszi át egyre jobban az online platform gyakorlatilag a hagyományos hírfogyasztási szokásokat. Ugye azért nehéz, mert hogy nem ismerjük egyébként pontosan a döntésnek a hátterét. polgármesteri hivatal kiadott egy meglehetősen szűkszavú közleményt, amiben ugye arra hivatkoznak, hogy megváltoztak a piaci körülmények, és hogy átalakultak a médiafogyasztási szokások. Hát ezek a jelenségek, vagy ezek a szempontok valóban léteznek, és ezekről rengeteget lehetne egyébként média szakmai szempontból beszélni. Minden esetre meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolc város polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t. És nem tudom, hogy megelőzte bármiféle piackutatás ezt a döntést. Remélem, hogy igen, vagy legalábbis csak bízom benne, hogy igen. De alapvetően én azt is érzem ebben, hogy egy picit a 35 vagy a 40 év alatti korosztály felé szeretne inkább nyitni a városvezetés, mert hogy a médiafogyasztások is pont ezt mutatják. Nemrég jött ki egyébként egy friss kutatás, még pár évvel ezelőtt a tévék és a közösségi média holt versenyben voltak a hírfogyasztásban, ma ez egyértelműen áttevődött a közösségi média felületére. Elképesztően nagy számban fogyasztunk híreket, az elsődleges információforrásunk, és nem célzottan szerkesztőségi tartalmakat keresünk, tehát nem beütjük, most nem akarok hírportálokat mondani, hanem a hírfolyamunkon keresztül közvetett módon kapcsolódunk ezekhez a tartalmakhoz, és nem biztos, hogy ez minden esetben jó.
2: Hát igen, mert mi talál meg? Tehát itt az a nagy kérdés, ugye a Facebooknak napi felhasználói létszám az olyan 3,3 milliárd ember. Most nyilván egy miskolci hír ugyanúgy versenyez az argentin kisfiú cicás videójával, mint a Oda bővítéssel. Tehát hogy ez egy nagyon nehéz és nehezen definiálható történet. Persze vannak adatok, és én is készültem itt ilyen kulcs számokkal, hogy ugye a nyomtatott médiának a éves példányszáma az elmúlt 35 évben, 36 évben a rendszerváltás óta 1/6-ára esett vissza. A televízió nézés 2014-ben 4%-kal csökkent, ma átlagosan 2 óra 24 perc, amit magyarok televíziózással töltenek. Az online figyelem ugyanakkor iszonyatosan megnőtt, ez több mint 10 óra naponta. És ugye ezt tudjuk, hogy gyerekeknél is, felnőtteknél is folyamatosan növekvő dolog. Tehát, hogy azért nyilván ez azt jelzi, hogy igen, átkerül a figyelem az online térre, de azzal, hogy bezárunk egy printlapot, és bezárunk egy városi televíziónak a lineáris sugárzását, az nem jelent egy digitális stratégiát. Tehát az, hogy az emberek elvesztették az állásukat, hát könyörgöm, hogyha jó minőségi újságírást akarsz csinálni, az teljesen mindegy, hogy milyen platformra készíted, ugyanannyi ember kell hozzá. Tehát az, hogy most lényegében ott van két újságíró, meg két úgymond televíziós szerkesztő, az nem érteti szerkesztőség attól sok szín. Hát látunk nemzetközi példákat, és azért nem jó nemzetközi példákat hozni erre egyébként. Én ezen most nagyon sokat gondolkoztam, ugye pár nappal ezelőtt kerestem meg Vanda ezzel a felkéréssel, hogy jöjjek egy ilyen beszélgetésre, és ugye nagyon, én foglalkozom egyébként is, és egy londoni újságíróiskolát is elvégeztem, és nagyon sokat tanultam, meg foglalkoztam tényleg ezzel, hogy a digitális átállás, és hogy a The Economy, meg én is New York Times előfizető vagyok egyébként, tehát hogy a New York Times az megjelenik, 300 ezer példányban printbe, ugye milyen 50 oldal egy napi lapot Amerikában, tehát azért van, hogy a hajléktalan, ugye azzal komplet be tud takarózni, mert olyan mennyiségű az újság, de hogy amellett ugye van 13 millió előfizetője. tehát az online tér, hát kinyitotta. Tehát addig ugye azt tudta megvenni a New York Times, aki hozzáfért a papírhoz, tehát elvitték neki repülővel, mit tudom, Európába is, az egynapos késéssel megkapta a New York Times-ot. Most elmegy a Karib-tengerre vitorlázni, és a laptopon, meg iPad-en tudod olvasni a online előfizetést, és teljesen más a tartalom, tehát azt is látni kell, hogy a fizetős tartalom és a nem fizetős tartalom hozzáférése között óriási különbség van ma már a világon. De ezt nem lehet megint levetíteni egy városi tévé színvonalára, bár vannak példák egyébként, amerikai meg angol példákat találtam rá, illetve Csehországban van egy fizetős próbálkozás arra, hogy egy városi hírcsatorna az fizetőkaput tesz fel a hírei mögé. Tehát a newsroom az egy teljesen más. Az öntje a híreket, ugye rövid videókat, rövid híreket, egyebeket, erre nagyon jó az X, ugye nagyon jó a Facebook is ilyen szempontból, de amikor minőségi újságírásról beszélünk, tehát én a New York Times-ban előfizetőként olvasok olyan cikkeket, amit három kontinens öt országának hat újságíró hogy írt meg, és valószínűleg nem egy óra alatt, hanem egy hónap alatt, vagy egy hét alatt. Tehát, hogy azért vannak teljesen más felfogások ebben a média fogyasztásban, és igen, tehát egy Miskolc 100-140 ezer, ugye most mennyi a lakosság létszám, tehát az a 3 milliárdban az ilyen csepp a tengerben. Tehát azt megszólítani tudni, hogy őket valóban elérje ez, és itt nem arról van szó, hogy tényleg a óvodafejlesztés, hanem akár egy vészhelyzet idején, amikor valami probléma történik, amikor tájékoztatni kellene az embereket. De nem lehet csak arra hagyatkozni, hogy majd elolvasod a Facebookon.
1: Peti, ugye te tanítasz a Lévai gimnáziumban, mi a tapasztalatod, a fiatalok honnan szereznek híreket? Közösségi médiából?
3: Nem, ez pár évvel ezelőtt, vagyis igen. Tehát, hogy a pár évvel ezelőtt ez egyébként úgy volt, amikor elkezdtem tanítani, hogy még akkor valamit tudtak arról, hogy milyen televíziók léteznek Magyarországon, meg milyen rádiók, de egyébként ez nem csak a Lévai gimnáziumra igaz, hanem alapvetően a fiataloknál, hogy ma már egyáltalán nem néznek tévét, és nem is rádióznak. Sőt, egyébként a közösségi média használatban is olyan szempontból nagyon tudatosak, hogy csak olyan felületeket használnak, ahol már nincs ott a nagyszülő meg a szülő, mert hogy ott cikinek érzik azoknak a tartalmaknak a megosztását. Tehát ebben egyébként rafináltak, akkor talán ezt mondom, és nem az, hogy tudatosak. A hírfogyasztási szokásaik pedig gyakorlatilag egyenlőek a nullával, nagyon random módon találkoznak egyébként, eseti módon bármiféle hírrel. Ugye azért vagyok egy picit nehéz helyzetben, mert én médiás diákokat tanítok alapvetően, akik azért ebben egy picit tudatosabbak, de látom a többi diákokon is, hogy ők azért nagyon eseti módon, vagy nagyon közvetett módon találkoznak bármiféle hírrel. Ugye Csabi azt mondta, erre muszáj reagálnom, hogy szerintem ugyanannyiba kerül egy lineáris média szolgáltatónál műsor gyártani, mint egyébként online, és én ezt meg pont nem így látom. Tehát nekem pont az a véleményem, hogy majd televíziónak a működtetéséhez egy elképesztő nagy technikai és pénzügyi háttér kell. Minden szempontból. Tehát, hogy oda kell stáb, kellenek operatőrök, kellenek vágók, kell gyártásvezető, ugye van valamilyen frekvencia használati engedély is, ami nyilván valamiféle költségekhez kötött. Tehát szerintem ennek a döntésnek az egyik oka lehet az, hogy sokkal olcsóbb egyébként online tartalmakat gyártani. A minőség nem biztos, hogy jobb. De ebben egyébként a felhasználói szinten is érdemes okokat keresni, mert én az utóbbi években pont azt tapasztaltam, hogy egyrészt romlott a figyelmünk, nagyon-nagyon kevés ideig tudunk egy dologra, van ez a híres aranyhal elmélet, hogy most nekünk sokkal rosszabb egyébként a koncentrációs képességünk, mint egy aranyhalnak, milyen 9 másodperc körül van, és ha megnézzük egyébként a médiafogyasztási szokásainkat, pont ezt mutatja. Hát a Reels videók, az Insta videók, a Short videók pont erre a felhasználói szokásra vagy élményre reagálnak. Abszolút. Úgyhogy ez egy érdekes dolog egyébként, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Én azt látom, hogy régen például a televízió az egy ilyen napirend volt az emberek életében. Tudták azt, hogy este 6 órakor, én is tudtam, pedig gimnazista voltam, a Miskolc TV-n híradó van, és megismétlik 7-kor, és megismétlik 8-kor. Utána pedig van valamilyen magazin. Tehát nekem kellett alkalmazkodnom tulajdonképpen a műsor struktúrához. Tehát nekem kellett úgy szerveznem az életemet, hogy le tudjak ülni a tévé elé, hogyha híradót szeretnék nézni. Ma meg nem így van. Ma meg a tartalomgyártók alkalmazkodnak a felhasználókhoz. Mert mi történt? Megjelent egy elképesztő információ robbanás, egy technológiai fejlődés a 10-es évek után, hogy minden egyes hagyományos média felület, a tévé, a rádió, az újság, az beköltözött az online térbe, és beköltözött a zsebünkbe, a mobiltelefonunkra. Mindent ott fogyasztunk. És a tartalomgyártóknak fel kellett venni a versenyt, hogy el tudják érni ezeket az embereket, és ennek rengeteg ára volt. Tehát tartalomminőségben, szerkesztettségben, hitelességi kérdésekben. Tehát az az irány, ami felé most tartunk, azért az nagyon komoly kérdéseket vet fel, és szerintem nekünk, főszerkesztőknek, szakmai vezetőknek az nem szabad úgy csinálnunk, mint hogyha ez nem létezne. Tehát én nekem nagyon fáj, hogyha bármilyen lineáris média szolgáltató megszűnik, és én továbbra is azt mondom, hogy van egyébként létjogosultsága mind a televíziónak, mind a rádiónak. De azon komolyan el kell gondolkodnunk, hogy lehet, hogy már nem elég egy sima online átállás, tehát ugye mi volt régen, hogy az volt, hogy mindenkinek legyen először honlapja, utána legyen közösségi médiája, legyen YouTube-ja, tehát mi folyamatosan zárkóztatta fel saját magát a lineáris műsorhoz. Most meg azt látjuk, hogy az elsődleges tartalmak online jelennek meg. Ott vannak a podcastek, videópodcastek, vagy a sima podcastek. Tehát komoly kihívások elé néz szerintem a médiaszolgáltatás, a lineáris médiaszolgáltatás a jövőt illetően, és nagyon várom például az új kormánynak a médiatörvényét, hogy vajon milyen irányba fogja szabályozni, mert az utóbbi években az is látszódott, hogy az online tér gyakorlatilag teljesen kibújhatott mindenféle vállalások alól. De nem voltak helyi vállalások, nem volt közszolgálati vállalás, és szerintem nem csak ez, de az egyik szempontja volt annak, hogy nagyon erősen az online tér felé tolta a médiafogyasztást.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. Ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megyeszékhelyen a hagyományos televízió sugárzás. A város vezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ennek apropóján beszélgetünk a médiafogyasztási szokások átalakulásáról Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Honnan szerzünk híreket, alkalmas-e erre a közösségi média, ki irányítja a médiafogyasztási szokásainkat? Visszatérhet-e Miskolcra a hagyományos televíziózás? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ az Európa Szalon mai adásában. Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Folytatjuk a beszélgetést.
2: Tényleg a anyagi dolgokra, tehát ugye én azt mondtam, és te is ezt mondtad, hogy ugye sajnálom azokat, akik elvesztették a munkájukat. Nem kellett volna, hogy elveszten a munkájuk. Tehát ugye azon, persze itt a költségeket és itt a rádió hallgatókat ezzel nem akarom mutatni, én ugye voltam igazgató is, tehát látom a működtetésnek azt az oldalát is. Azért vitatkozok veled, Peti, ebben, mert a híradó a legdrágább műfaj a televíziózásban, tehát teljesen mindegy, hogy online készíted a tartalmat, vagy lineáris médiába teszed ki ezt a tartalmat, ki kell menni a helyszínre, annak van autóköltsége, annak van emberköltsége, minden költsége, tehát ez. A másik dolog, ami hátulütője ennek, és itt viszont a közszolgálatiságot hoznám be, amiről eddig nem beszéltünk, hogy én azt gondolom, egy városi televízió, bár ugye itt pont a mostani médiatörvény jogállása szerint ez vagy kereskedelmi televízió, vagy közösségi televízió, tehát ugye ebben azért várunk mindannyian valami változtatást, mert ezek nincsenek mai korhoz kellően definiálva ezek a megfelelések. A városi televíziónak vannak olyan feladatai, hogy szerintem, de hát ez legyen az én álláspontom, de én azt gondolom, hogy ezért ez osztható, és ezt tud más is csatlakozni, hogy egy színházi közvetítést megcsináljon, hogy beszámoljon egy olyan sporteseményről, ami helyi és egyebek. És itt a technika, amit te is mondtál, tehát nem lehet mobiltelefonnal csinálni színházi közvetítést, mint ahogy nem lehet sportot sem csinálni. Tehát ahhoz igenis kell a normális kamera, amivel tudsz egy szűket adni, amivel azokat a fényviszonyokat ki tudod kompenzálni, amit mondjuk egy színházi közvetítésnél előfordulnak. Tehát azt senki nem fog végignézni egy mobiltelefonnal felvett színházi közvetítést az online médiában. Tehát ez nonsens. Tehát azért mondom, hogy az emberek ilyen szempontból azon így nem lehet, úgy lehet spórolni, persze, hogy elküldöd őket, és akkor nyilván az ő bérük, fizetésük, az nem játszik szerepet a költségvetésben, de alapvetően, hogyha normális médiát akarsz csinálni, akkor ezt nem tudod megtenni. Azzal viszont teljesen egyet tudok érteni, hogy a fiatalok, ugye mi 10 éven keresztül tanítottunk együtt a Lévaival, és tényleg ez mindig ilyen játék volt, hogy szeptemberben megkérdeztük a fiatalokat, hogy ki milyen újságot szokott olvasni. És hát az újságnál ott már a Blik jött egyedül szóba, hogy a apa néha meg szokta venni a sör mellé a Blikket. Vagy fordítva. De hogy alapvetően, tehát komoly hír forrást nem olvasnak papír alapon a fiatalok, és hát nyilván, hogyha meg bezárják a print médiát, mint ahogy azt teszik most Miskolcon, akkor már a idősebb korosztály sem, amelyiknek azért hozzátartozott az, mint a hétvégi rutinjához, hogy bedobták, vagy legalábbis a küszöbre valahova letették a helyi újságot, és akkor elolvasgatták, meg a keresztrejtvényt megfejtették benne, meg kivágták, mert benne volt az unoka fényképen a óvodába, tehát hogy ez a dolog, ez eltűnik. Nyilván ebben van egy korszakos történet, amire nincs ráhatásunk, de azt gondolom, hogy tehát, és ez látszik a nagy trendekben is, hogy megmaradnak azért, tehát, és amellett épül fel egy digitális platform és egy digitális tér, na de hát ezek a digitális terek, ezek olyan helyekre épülnek fel, amire neked nincs ráhatásod. Neked nincs ráhatásod a YouTube-nak a algoritmusára, nincs ráhatásod a Facebook-nak az algoritmusára, az X-nek és a sorolhatnám. Tehát az, hogy téged ez hogy fog elérni, illetve a te közönséged ez hogy fogja elérni, arra neked igazából semmilyen ráhatásod nincs. És a másik dolog, amit nem lehet tudni, és erre tudunk példákat, ugye egy Donald Trumpot letiltottak az X-ről, meg a Mi Hazánknak ugye megszüntették a Facebook oldalt. Tehát alapvetően érzitek a problémát, tehát hogy itt egyszer egy amerikai milliárdos azt mondja, hogy akkor jó, hát akkor a Miskolc TV-nek a Facebook oldalát megszüntetem. Vagy úgy megváltoztatom. És a másik dolog, hogy nem ismered az algoritmust. Mert lehet úgy tartalmat gyártani, ha te ismered az algoritmust, hogy mi alapján tudod elérni általad elérni kívánt embereket, de ezeknek a média platformoknak, amiket mi social médiaként szeretünk emlegetni, ezeknek az algoritmusát senki nem ismeri a fejlesztőkön kívül. Tehát az, aki oda tartalmat gyárt, annak fogalma nincs arról, hogy milyen tartalmat kell gyártania.
3: Nem én alakítom a hírfogyasztási szokásaimat mostantól, tehát nem én döntöm el, hogy mit szeretnék látni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a közösségi média működik, mert ez fontos tisztán látni, hogy egy személyiségi profilt készítenek rólunk a kereséseink alapján, meg az online tevékenységünk alapján, és ehhez kapcsolódóan egy ilyen személyre szabott információ áramlást kapunk, ami egyébként nagyon kényelmes, mert nem kell nekem a csatornák között váltogatnom, hogy találkozzak mindenféle hírrel, ugyanakkor nagyon veszélyes, mert gyakorlatilag csak a saját értékrendemet és véleményemet megerősítő tartalmakkal találkozom egyébként. A médiafogyasztásunk is ilyen, hogy szelektálunk, és azokat erősítjük fel, amik megerősítenek minket, azokat pedig, amik ellentétesek a mi véleményünkkel, azokat vagy elengedjük a fülünk mellett, vagy hogyha esetleg meghallgatjuk, vagy elolvassuk, akkor nagyon hamar elfelejtjük. És emiatt egyébként az ember egy nagyon könnyen ilyen információs buborékba tud kerülni a neten, egy algoritmus alapú, ahogyan megjelennek a hírfolyamban számunkra ezek a hírek, és én ebben egyébként több problémát is látok, mert hogy ugye kiszűri meg ezeket a tartalmakat, tehát kimondja azt, hogy ez egy újságírók által ellenőrzött, jóváhagyott tartalom, ugye nem véletlenül hívták így, vagy hát bízom benne, hogy még ma is így hívják az újságírókat, hogy az információ kapuőrei. Hát ugye ők döntik el, hogy mi kerülhet be a nyilvánosságba, és mi nem. De itt ugye nem ő dönti el, hanem az algoritmus dönti el, hogy én mivel találkozom. És amit Csabi mondott, hogy ugye régen a tévéknek egymással kellett versenyezniük. Ma meg a tévéknek minden tartalomgyártó valaki online van, legyen amatőrről szó, vagy legyen profiról, mindenkivel versenyezni kell.
2: Igen, azt most is látjuk, hogy kigyullad tapolcán a évtizedek óta nem használt szároda, és az első felvételek azok nem a hivatásos újságíróktól kerülnek ki, hanem a kép arra járt, kerékpározott, elővette a mobiltelefonját, felrakta, és elkezdik megosztani. És mire a újságíró, meg a tévéstár, meg akárki kiér oda, és professzionálisan megpróbálja ezt feldolgozni, információt gyűjt hozzá, jó minőségű képet csinál, addigra már mindenki látta ezt a dolgot, tehát lényegében szaladunk a hírek után. Annak idején volt a CNN-nél egy ilyen norma, hogy még amikor kazettára forgattak, hogy a kazetta bekerült, 4 perc volt a norma idő, hogy a kazetta beérkezése a szerkesztőségbe és az adásba kerülés között annyit telik el. Ma a online médiában ez nem tudom, de hát szerintem ilyen 1 perc.
3: Az online média a legnagyobb előnye egyébként a sebesség, meg a gyorsaság. Azonnal lehet hírt adni, nincs szükség arra, hogy megvárjuk. Viszont ezzel együtt a gyorsaságnak ára van. Ára van, mert nem győződünk meg a források hitelességéről, nem tudjuk ellenőrizni, hogy amit látunk vagy olvasunk, és egyszerűen az, hogy meg a kontextusokat vagy az összefüggéseket meglássuk egy-egy ilyen röpke pillanat alatt, hiszen ahogy mondtam, a figyelmünk meg hanyatlik, az meg szinte már nem is elvárható egy tartalomfogyasztótól. Szóval rengeteg kérdés van, egy picit.
2: Pontosan ez az, hogy a tartalomfogyasztóra van ez bízva. Tehát, és azt meg azért, bocsánat, de ezt nem lehet elvárni ma a tartalomfogyasztótól, hogy ő eldöntse, hogy akkor mi a valid és mi a nem valid.
1: Végén összegzésképpen milyen jövőképetek van, mint média szakembereknek 5-10 éves távlatban például?
2: 10 évvel biztos, hogy nem tudok mondani semmit. Egyszerűen, tehát ha csak visszagondolunk arra, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése 4 évvel ezelőtt mennyire változtatta meg az életünket, és nem látjuk még ennek a végét se, hogy ez, vagy ez nem is a végét, mert nyilván nincsenek vége, hanem hogy ez hogyan illeszkedik bele a mindennapokba, a médiába, minden egyébbe, azt ugye nem látjuk, meg ennek a trendjeit se látjuk, hogy ez hova fog fejlődni. Én elkövetkezendő 5 évre tényleg azt jósolom, hogy online média fogyasztás az meg fog erősödni. Ugyanakkor nyilván igény lesz arra, és azért mondtam az elején, azzal kezdtük, hogy egy politikai döntés volt, tehát nyilván ezek mind visszacsinálható politikai döntések, aminek nyilván ára van. De biztos vagyok benne, hogy lesz Miskolcon megjelenő print média is, főleg, hogyha közeledik majd valami választás. Ugye ezt most is láttuk a mostani választásnál, amikor mindenki azt mondta, hogy ez egy ilyen online térben folyó választás. Érdekes módon mind a két nagy párt ilyen időszaki kiadványokat jelentetett meg, méghozzá nagyon nagy számban. Ingyenesen mindenkihez eljuttatva. Ami ugyanolyan befolyásolás természetesen, mint az online térben történik, de hát erre igény van, erre szükség van, és minden média szakember, aki politikában politikában, nem politikában működik, az látja, hogy ezzel lehet elérni tömegeket, és ezzel lehet eljutatni gondolatokat emberekhez. Én azt gondolom, hogy a televízió is valamilyen formában visszakapcsolható. Én azt gondolom, hogy a Miskolc TV esetében is ugyanaz, mint ami Pécsen lejátszódott, hogy megmarad a kábeles sugárzás, az egy fontos nem visszalépés, hanem megtartás lenne, ilyen szempontból nézői megtartás, mert amit te is mondtál, Peti, igen, hogy fiatal korodban te is úgy voltál, én mind a mai napig úgy vagyok, leülök a tévéhez, már eleve odaszállnak 30 percet. Amikor görgetem a Reels videókat, az amik egyébként is ilyen félpercesek, akkor tényleg az van, hogy a molylepkének a gondolatvilágával vagyok egy szinten, mert 3 másodpercet nézek meg egy Reels videóból, ahogy összenyomja a hidraulikus nyomóval, mint amilyen a tejfölös dobozt. Nem érdekel. Ez mondjuk az én dolgom, hogy nem érdekel, de alapvetően tényleg ez van, hogy az ember ezeket nézi. És ugye amikor most az oktatási miniszternek hallottam a interjúját, és ugye

0: hogy egy keményebb étel elfogyasztása során lepattan a fogból, letörik. Ez egy természetes dolog is nyilván legtöbb esetben, de válhat ez rendszeressé, hogy a fogaknak az erőssége, hogy kevésbé ellenálló?
1: Nagyon jó kérdés összességében. Pontosan ezért is fontos minden szűrővizsgálat, így a fogászati szűrővizsgálat, mert azok az eltérések, amiket könnyen lehet kezelni, gyorsan lehet kezelni, azok nem adnak tünetet. Tehát még nincs tünetük. Akár egy fogszúvasodás, a legegyszerűbb dolog, a fogszúvasodás. Ha már tünetet ad, tehát már fájdalom jelentkezik, már gyulladás jelentkezik, akkor ott már az elváltozás is nagyobb, tehát már nem biztos, hogy egy sima tömésre van csak szükség, hanem már ettől komolyabb dolgokra, lásd gyökérkezelés, vagy akár a fog eltávolítása. Tehát nagyon fontosak a fogászatban is a szűrővizsgálatok, hiszen olyan apró, viszonylag apró, laikus számára nem látható, de a fogorvosi székben egy jól megvilágított területen, ugye több szem többet lát, más szögből nézzük, mint a tükörben nézzük magunkat.
0: Speciális
1: fénnyel, kis eszközökkel, vannak diagnosztikus eszközeink, többfajta olyan lámpák esetleg, hogyha mi sem, illetve a röntgen, hiszen a röntgen már aztán a tényleg sok mindenben el tudja dönteni, még a szem, hogyha kérdőjeles, még az orvos szeme, tükre, fénye sem elegendő, azért már ott a röntgen is besegít, hideg sprével is tudjuk tesztelni a fognak a vitalitását, tehát, hogy éle még, vagy már elhalt. Tehát több diagnosztikus eszköz, jó sok diagnosztikus eszköz áll a rendelkezésünkre, amivel szépen alaposan át tudjuk vizsgálni a fogacskákat és a szájüreget. Tehát a színében is változik ilyenkor a fog a szúvasodás során. Nem feltétlenül alakul ki már rögtön üreg. Az már, ahogy halad előre a folyamat, akkor már igen. És pontosan, amit említett is, tehát ilyenkor, ha már meggyengül a fognak a belső szerkezete, akkor már letörik. És általában ekkor veszi észre a pácienseknek a nagy része, hogy hopp, itt valami történt, letört a fogam. Hát innentől már a fogorvos tudja, hogy 90%-ban a szúvasodás miatt tört le, mert belülről már meggyengült a fog.
0: Itt elhangzott ugye a fogkő. Kinek van szüksége fogkő eltávolításra, illetve ezzel kapcsolatban mik lennének azok a legfontosabb tudnivalók, esetleg tévhitek, vagy ennek a megléte mit okozhat hosszú távon, hogyha ezeket egy picit így összefoglalóan elmondaná?
1: Minden kezelésnek az alapja, vagy minden esztétikai és funkcionális kezelésünknek, gyógyulást segítő kezelésünknek az alapköve az, hogy tiszta fogak legyenek. Tehát a szájhigiéné fontossága elengedhetetlen. Nem kezelünk úgy, legalábbis a mi rendelünkben az az elsődleges dolog, hogy ha valaki megjelenik, és mondjuk nincs sürgős teendő, olyan fájdalmat okozó teendő, vagy tünete, ami kezelést igényel, akkor bizony fogkőleszedéssel és egy alapos tisztítással, polírozással kezdünk. Tiszta felületen, tiszta területen sokkal jobb dolgozni, sokkal könnyebb, sokkal szebb és sokkal jobb eredményt fogunk kapni. Másrészt, hát vezető ok, vagy vezető tünet, vagy vezető betegség a fogingyulladás az emberek körében. Ami legyen akár lokális, tehát helyi, egy-egy fog körüli gyulladásról szó, vagy pedig akár generalizált, ami azt jelenti, hogy az összes fog környékén jelen lévő fogingyulladás. Tehát emiatt, hogy ezt visszaszorítsuk, mindenféleképpen fontos a fogkő eltávolítása, mert a fogkő az lepedék, megkövült lepedék. Tehát a lepedék és a nyálból kiváló ásványi anyagoknak az együttese a fogkő, ami baktériumokat tartalmaz, olyan anyagokat tartalmaz, amik nem kellenek oda a szájüregbe. Tehát nem szabadna, hogy ott legyen a szájüregben. Míg a lepediket el lehet távolítani otthon alapos fogmosással, a fogkövet már nem, tehát oda szakember segítsége szükséges.
0: A fogak érzékenységéről is hát sokat hallani, vagy sajnos ugye azért ezt is többen megtapasztalják. Ennek milyen okai lehetnek, vagy milyen okokra vezethető ez vissza, és hogyan kezelhető, vagy mennyire lehet ez akár egy idéglenes állapot?
1: Szerencsére az esetek nagy részében, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ezek időleges érzékenységek és csak lokálisak, tehát hol itt, hol ott, egy-egy fog körül jelentkező, fellépő érzékenység. Nagyon jó termékek vannak már az üzletekben, fogérzékenységet csökkentő fogkrémekre gondolok itt, tehát amik a szenzitív fogkrémek,
0: ezek
1: amiket
0: nem is...
1: nagy részre arra fejlesztettek ki, hogy amikor húzódik fel, hát ez egy fiziológiai folyamat idővel, ahogy korosodunk, húzódik fel az ínyünk a fogakról.

0: És ilyenkor már a zománc, ugye a zománc fedi a koronai részt, de csak a koronai részt, ahogy húzódik fel az íny, akkor már ott előtűnik a gyökéri rész, amit már nem fed zománc, hanem cement fed, és itt viszont már sokkal könnyebben támadható a savak, a baktériumok számára ez a felület, ami nem zománccal fedett, hanem csak a cementtel fedett gyökéri rész, és itt már ez egyből érzékenységgel jelentkezik. Itt nagyon gyakran érzékenység jelentkezhet ebben a fognyaki régióban, ahol vékony a zománc, vagy már nincs zománc, csak a gyökérnek a cementi rétege van. És itt ezek a fogkrémek, ezek az anyagok olyan anyagokat tartalmaznak, amik beépülnek ebbe a vékony zománci rétegbe, vagy ebbe a vékony gyökéri rétegbe, és hát így eldugaszolják azokat a kis csatornákat, amik az érzékenységet okozzák. Maga az érzékenység, tehát a fog ez nem egy tömör kocka, betonkocka, vagy egy tömör márvány kocka, hanem egy szerves anyag, a dentin, a fognak a belső anyaga, ilyen kis tupuláris, tehát csövecskés szerkezetű, ugye a belsejéből, a fognak a belsejéből, a fogbélből, kis tubulusokon keresztül a vérerek, az idegek, ide még az első egyharmadáig, tehát a fogbél felüli harmadig még vannak élő sejteknek kis nyúlványai. És hogyha itt bármilyen mozgás, hideg, vagy édes, tehát valamilyen ozmotikus hatása cukorra, folyadék áramlás történik, akkor ez érzékenységet fog okozni, ez lesz a tünet, hogy itt van valamilyen érzékenység, hiszen ezek a sejtek érzik, hogy itt valami történik. Hogyha ezeket a külső kis tubulusoknak a külső kis nyílásait lezárjuk, eldugaszoljuk, akkor meg tudjuk szüntetni az érzékenységet, a fognyaki érzékenységet. Ez igen, nagyon gyakori.
1: Akkor ezt otthon a mindennapi rutin keretébe így beépítve van. Bárki így meg van. Tudja oldani. Mikor szükséges már emiatt felkeresni szakembert?
0: Hát, hogyha ez nem múló.
1: Mennyi időt adjunk ennek?
0: Ha mondjuk visszatérő, mert mondjuk nyáron a 40 fokban, isszuk a hideget, fagyi, ez meg az, jégkrémecske, hát ezek azért ilyen múló, tehát nem hosszú ideig, nem krónikusan fennálló panaszok. Ilyenkor csak ki kell várnunk, hogy egy kicsit kiegyenlítődjön a hőmérséklet, ne 40 fokba együk a mínusz 10 fokos ez meg azt, és ilyenkor általában el is múlik. De egyébként ez fordítva is igaz, hogyha télen, a nagy hidegben egyéb más hőmérsékletű ételt teszünk, ott is ugyanez, tehát a nagy hőmérséklet különbség tud éneket okozni. Úgyhogy ez azért változó az idő, én azt mondanám, hogy ne is kifejezetten az idő, hanem a rendszeresség, hogy ha megkeseríti az életünket, ha fájdalmat okoz, vagy ha már este is fáj, lefekvésnél fáj, akkor lehet, hogy ott már más a panasz, ott már más okozza ezt a panaszt, mert akkor már lehet, hogy tényleg van valami olyan folyamat, ami már előre haladottam, már a fog belseje felé haladt, és akkor már sima a fogkrémmel nem fogjuk tudni ezt megoldani, akkor ott már valamilyen beavatkozásra van szükség. Például egy tömés, lehet, hogy már csak egy kis tömésre van szükség, akár egy fognyaki tömésre, ami ott már biztosabban egy vastagabb anyagot képezve tudja elállni ezeknek az anyagoknak a érzékenységet okozó ételeknek az útját.
1: Dr. Molnár Edina miskolci fogszakorvosnak, fogszabályzó szakorvosnak köszönöm szépen, hogy ezeket a szakmai gondolatokat megosztotta velünk, és köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindnyájuknak, a szerkesztő Kisné Veres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra.
2: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználó barát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább 1/4-én nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználó barát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcske. Szent Péteresen.
1: Főr Eliezer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 58. fejezet. Este felé Emőke hazatért. Egy hervatlevél színű lovacskán járt akkor. Kezes kis kedves állat volt az. Ott legelészett mindig a ház körül, s akárki szólította, hozzáfutott. Olyan volt, mint a kutya. Tudtam, hogy elmondja majd az anyjának, miket beszéltem a királynénál, és hogy fölhivatnak vacsora után. De vajon nem azért hivat-e föl, hogy ő maga is szólhasson velem? Az ajtó előtt két sűrű lombú tamariszkfa piroslott. Nem tudom, honnan kerülhetett oda, talán éppen az én hazámból hozta csáta feleségének. Az alatt szoktam ülni, mikor a gazdámat vártam. Akkor este is odaültem, hogyha hivatnak, ne késsek. A várakozásomban nem is csalódtam. Még jóformán végén se voltak a vacsorának, kiszólt Gigi az emeleti ablakon. Zéta! Nem láttátok Zétát? Mondjátok neki, hogy jöjjön föl! Az asztalnál ültek. A két gyermek mellett ott ült egy kisasszony forma leány is, akit én még nem ismertem. Az öregapó képe már olyan volt, mint a piros posztó a bortól. Zéta! Dorgált az asszony. Te csak a királynénál beszélsz. Ó, asszonyom, mentegetődztem. Hogyan beszélhessek, ha nem parancsolod? Rabnak a neve Hallgass. Te nem vagy olyan rab, a te neved Beszélj. Köszönöm. Mindig örömmel, ha szólítasz. De hiszen, ha csak a csatát magát beszélném el, az is eltartana egy hétig. És ha csak az én uramnak a cselekedeteit beszélném, arra is kevés lenne egy est. Hát láttad az uramat a harcban? De láttam ám, asszonyom, a vihar volt ő, emberi alakban. De hiszen ő nem látott téged. Azt mondja, mindjárt elvesztél a szem elől. A gazdának nem kötelessége látni a rabját. A rabnak kötelessége látnia a gazdáját. Mindig mellette vagy mögötte harcoltam én. És míg csátnak a tetteit beszéltem, szomorúan gondoltam arra, hogy lám a királynénál leültettek engem. Itt meg állva kell beszélnem. A fél lábamat még akkor is sajoltam, különösen, ha sokat álltam vagy jártam. Még most is, ha időjárás változik, bizony emlegeti a térdem Katalaun síkját. Azon este mind csak csátról beszéltem. Gondoltam, csátéknál csát az érdekes. Az asszony valóban áttüzesedve hallgatott. A két kisgyermeknek is nyitva maradt a szája. Csak az öreg barakony pislogott a kancsó mellett, s emelgette bokros ősz szemöldökét. Na, fakadt ki egyszer. Én 45 csatában forogtam, de a 45 csatáról nem beszéltem ennyit összesen, mint ez a kölyök itt erről az egyről. Már mindenki hős. Ha egy fáradt ellenséget kardra kapott, százat beszél róla. A gyermekek szeme már ragadt az álmosságtól. Az öreg is laposokat pislantott. Csak az asszony nem akart betelni a beszédemmel, meg Emőke. Várj kisé a szóval, mondotta az asszony. A gyermekeket lefektetjük. Bevitték a gyermekeket. A harmadik szobából kihangzott, hogy az egyik gyermek, a dédes, mindenképpen vissza akar térni, de ágyba bíztatják. Majd Gigi a mesél a vörös medvéről, meg a tündér királyfiról. Az öreg elszenderült. Magunk voltunk Emőkével. Félkönnyéken nézett reám. A három ezüst mécses sercegett olykoron. Megszólaltam. Kisasszonyom, nincs-e valami mondani valód? Anyám bejön, beszélj Attiláról. Szép lehetett, mikor megjelent a sereg előtt aranyos sisakban. Beszép lehetett az az ember. Szép, mint valami földön járó isten. És maga elé merült a nézése. Csátné visszatért. Beszéltem Attiláról. Olyan apróra elmondtam azt a jelenetet, mintha festőnek beszélném. Emőke felkönyökölt az asztalra, és szinte itt a szavaimat. Az arcát a mécsfény rózsaszínűre festette. A karja gömbölyű volt, mint a márvány nimfáké. Ötvenkilencedik fejezet. A harmadik hétre megérkezett Attila is. A város ünnepi színt öltött. A hegyekből száz meg száz szekér fenyőgajat hoztak, s fölékesítették a sátorokat és utakat. A királyasszonyok a város széléig kimentek eléje a kíséreteikkel. A had eleje már délben megérkezett. A jászok és gótok büszkén lengették, nyilak szaggatta lobogóikat. Hozták a sok rabot. Micsoda búskép! Fiatal emberek, s fiatal nők, asszony és leány vegyesen. Mind barna, alacsony, s mind rongyos, mind szomorú. Kísérték őket hunok és gepidák. Este felé kürtök rivallása hírelte, hogy közeledik Attila is. A síposok zenéjét már messziről lehetett hallani. A város népe mind künn. A férfiak a süvegüket lengették, a nők a fátyolukat, s örömkiáltozás vegyült a zenébe. Áldás! Áldás! A király kézintéssel üdvözölte az asszonyokat, csupán a gyermekeit csókolta meg. Ott aztán persze elbomlott a rend. Minden hunharcos a feleségére ölelkezett. A gyerekek diadalmasan vitték előre az apjuk íját, lándzsáját, pajzsát. Sátorról sátorra lehetett látni, mint csókolják meg a lovat is, és mint vizsgálják néhol az udvarra állított rabot, már akinek valami okból még az úton odaengedték, hogy szolgálja. A két gyermek mellé én is kivoltam rendelve. Mi is kimentünk persze csát elé. A szolgák közül csak én, hogy a család mögött járjak. De arra az alkalomra föl kellett öltenem a katalán ruhámat, csak éppen, hogy a süveget kellett otthon hagynom. Bezzeg elbámult csát, hogy engem meglátott. Alig is hitt a szemének. Hogy mersz elejbém kerülni? Kiáltotta aztán tréfás haraggal. Hiszen te halott vagy! Ó, jó uram! Bókoltam udvariasan. Éppen ez bizonyítja a hozzád való hűségemet, hogy holtan is visszatérek a szolgálatodra. Volt annyi emberség benne, hogy kezet nyújtott. A várost azon az estén zajos jövésmenés, csengés, bongás, muzsikaszó töltötte be. Az utcákon mindenütt fákja égett, s a nép a sátorok előtt nagy tűznél sütött, főzött, vigadott. A hegedősök egyenként vagy páronként dalolták a dicsőség dalait, a síposok sípoltak, a kvád zenészek dudáltak, sarkantyú pengett és csúlyogott, danolt, zengett a város. Éjfél felé Attila is előjött a palotából, és a fáklyás testőrök között vígzeneszó mellett végig lovagolt a városon. Megállt egy-egy sátornál, ahol nagy volt a világosság, és ahol sokan vigadtak. Ivott a neki nyújtott kupából, kezet szorított az öregekkel, s a nép viharos áldásolása között lovagolt tovább. Másnap megérkezett a derékhad is a zsákmányolt szekerekkel együtt. Reggeltől estig való végtelen hosszú sor, szekerek és szekerek, és még másnapra is maradt. Csát este hivatott. Itt az óra, gondoltam dobogó szívvel. Csát fölment a rabság alól. Hát szólott is róla. Fiam, mondotta, tudom, hogy harcoltál a katalauni síkon, s egy pár nap múlván meg is vizsgáljuk az érdemeidet, de mostan Attilának kell lesz, sok a dolog. Neki ajándékoztalak. Hát csak fogd a holmidat, és jelentkezzél Rusztinál vagy Ménaságnál. mintha villám sújtott volna belém, úgy álltam ott. Mit ér nekem, hogy fölment a szolgaságtól, ha áttesznek a király ravói közé? Uram, nyögtem csüggetten, engedd megvallanom, hogy nehéz megválnom innen, én is sajnállak, felelte. Bizonyisten szívesebben fizettem volna, de hiába. A ravók közül elvitt a csoma hármat is, és a zsákmány szétosztásában sok a dolog. Oly nagy volt a kétségbeesésem, hogy csak álltam ott, mintha gyökeret vert volna a lábam. Könnybe lábadó szemem emőkére fordult. A leány a gyertya lángjába nézett, egykedvű, merengő nézéssel. 60. fejezet. A zsákmányos szekerek ott álltak százával, ezrével, hosszú sorban a főutcán, a téren s a király udvarán. Az írószoba előtt nagy halmokba volt hányva az a zsákmány, amit lovon, összvéren és tevén göngyölegekben hoztak el. Többnyire szőnyegek voltak, s különféle kelmék. Azokat kellett megolvasnunk, felrónunk. Hetekig tartó munka, s unalmas. Már ugyanis annak, akinek semmi része benne. Szomorú is voltam én végtelenül. A király udvarán szana szét a széles tornácokon 10 csoportban dolgoztunk. A rabok bontogatták a zsákmányt, a becsüsök egy pillantással megbecsülték. Nekünk csak föl kellett írnunk, s meg kellett számoznunk a tárgyat, s utána jegyeznünk az értékét. Már ugyanis, ami kiválóan értékesnek látszott, mint például az egyiptomi eredetű edények, sejemkelmék, arany és ezüst hímzésű brokátok, templomi kazulák, gyöngyök s egyéb ékszerek. A közönséges holmit a ravók csak pálcákra rótták, szőnyeg ennyi, köpönyeg annyi, sarú, fegyverek, gyolcsok, övek, bőrtáskák, tunikák, csukják, koralmunkák, sálok, pántlikák, ennyi, annyi. A lovakat valahol kívül becsülik meg, és róják pálcákra. Római pénzek forogtak leginkább Attila országában is, hát mindent szoliduszban írtunk. A szolidusz a legkisebb arany. A hunok nyelvén zsoldos. Mikor már minden föl van írva, szétosztódik a zsákmány. Kire hány szolidusz esik, mi számítjuk meg. A vezéreknek és csapatvezetőknek 10-10 rész az osztalék, az oltánoknak 5 rész, az özvegyeknek is 5 rész. A közrendi harcosoknak annyi rész, ahány fejet vágtak. Most azonban, hogy csata nem volt, csak egy rész az osztály. Akik az ostromban jeleskedtek, azok majd a rabokban és lovakban válogathatnak. A rabokat is csak úgy fölírtuk és megszámoztuk, mint az értéktárgyakat. Az úri rabokat persze még a helyszínen maguk mellé szedték a hun előkelők. Egy festő is volt köztük, nápolyi Avzon. A szegény vidáman viselte a sorsát. Volt is alkalma rá, hogy a művészetét megmutassa. Egy hunt lefestett, de hogy a lova fejét is odafestette, attól fogva nem festhetett egyebet, csak lovat. Minden hun csak a lova képét kívánta tőle. Soha életemben nem nevettem annyit, mint abban a szomorú munkámban és szomorú állapotomban. A becsüsök mindent rosszul becsültek meg. Így például egy ládából értékes kámea gyűjtemény fordult ki. Csigahéj faragványok voltak, és oly művészi munkák, hogy némelyiken esztendeig is vakult a művésze. Vizsgálják a becsüsök. Mi fene ez? Aztán Turzó főbecsüs diktálja. Mindenféle fületlen gombok, valabi rózsaszínű kőbülvalók, köntösre alkalmasak, 50-enként egy zsódos. Volt valami 400. Utána mindjárt színházi állarcokat fordítanak ki egy ládából. Turzó becsüs fölemel egyet és diktálja. Háborúba való ördögpofa. Ellenség rébítésére való. Értéke 10 zsódos. Én belőlem kitör a nevetés. A ravó társaim szintén megértik, mit nevetek, mert hiszen felében római és görög eredetű emberek, ők is lecsapják a szerszámukat és kacagnak. A vén Turzó dühösen pislog ránk. Egyszer csak kirántja a kardját és rikolt. Azt a fehér pofájú tengeri férök teröptésit az apátoknak, engöbb nevettöké, kutyák! Ha a többi becsüs le nem fogja, bizony közénk vág az öreg. És abban a dulakodásban lép Attila a tornácra. Megáll és kérdőn tekint át a társaságon. Urab, mondja Turzó mérges vörösen, ezek a hitvány rabok, de föl kellene kötni egyet példaképpen. Attila kérdőn néz ránk, a ravók reszketve hallgatnak. Végre én szólalok meg latinul. Felséges uram, értékes kámeák vannak itt, amelyek megérnek egy kis országot, és Turzó főbecsüs úr némi nemű fületlen gomboknak értékeli őket. Iratja 50 évvel egy szoliduszra. S belemarkolok a kámeákba, s tartom a király elé. Győződjél meg magad, felséges uram! Íme csak találomra markolok bele, s itt van egy Vénusz kép, amint Vénusz kiemelkedik a tenger habjaiból. Micsoda remek finomságú faragvány ez! Még a hullámok habja is ki van faragva, s a gyönyörű testen csak éppen, hogy az erek nem látszanak. Hiszen ez királyi koronába való ékesség. Attila kezébe veszi a kámeákat, és szemléli figyelmesen. Ezeket a kámeákat, szólal meg aztán nyugodtan, vigyétek az én kincstáramba. Te, hogy is hívnak? Zéta, uram. Te, Zéta, segíts a becsüs uraknak az ilyen értékek megítélésében. Ami kiváló, magamhoz váltom. Te meg, öreg Turzó, ha valaki akkor nevet, mikor haragszol, tanítsd becsületre, akárha karddal is. A holló ögyebeg, dörmögte az öreg, hiszen közéjük vágtabb volna, ha debb lefogták a karobat. Az öreget aztán én békítettem meg. Lásd, Turzó uram, mondottam, nincs olyan ember a világon, aki mindent érthetne. Te soha e félléket nem láttál, hát akármilyen okos ember vagy is, nem értékelheted. Persze, hogy úgy van, felelt az öreg, de azért nem tűröbb, hogy rajtabb vihogjatok. Egy esős napon nem dolgoztunk. Délután átmentem Csátékhoz. Olyankor a rabok és cselédek ott is tétlenkednek. A sárban nem láttam Emőke lovának a nyomát. Otthon volt. Meglátott, hogy oda megyek. Fölhivatott. Attila helyettem egy asszonyrabot ajándékozott Csátnak. Az asszony egy milánói patríciusnak a felesége. Menekülése közben fogták el. Várhattak érte jó váltságdíjat. Azért szólítottak föl, hogy írjak levelet a patríciusné családjának. Szívesen. A házban nem volt írószer, át kellett futtatnom egy rabot a királyi íróházba. Ott ültem az ajtó mellett, addig Csátéknál stűnődtem. Szólhatok-e Emőkével? A gazda nem volt otthon, Csátné is látogatóban járt valahol a nagyobbik fiával. Csak hárman voltunk a szobában, s olykor Gigia. Megszólítottam a rabnőt. Kérdeztem, hogy mit írjak. 100 font aranyat kérnek, értem, sírta. De honnan fizethetne ennyit az uram? Hiszen feldulták mindenünket, borunkat, gabonánkat is elvitték, a házban meg egy párna nem sok annyit se hagytak. Kisé hervadt, füstös arcú hölgy volt, örökké könnyezett, s épp ezért nem lehetett tudni, hogy szép volt-e valamikor. Gigia tudott vele beszélni, s tolmácsolta a házban az asszony szavát. Nem volt neki rossz sorsa, mert csak ruhát varrattak vele, de azért persze mégiscsak csöpögött a szeme. Asszonyom, vigasztaltam, hálálkodj Istennek, hogy ilyen házba kerültél. Másutt talán tehenek mellé zártak volna, vagy kisgyermeket kellene dajkálnod. Mert tudd meg, hogy minél több váltságot várnak a rabért, annál nehezebb munkával sanyargatják. Még pártolod őket, lobban reám. Nekem nincs olyan ebtermészetem, hogy akárkit is gazdámnak érezzek. Nekem csak egy uram van, a férjem. Annak is én parancsolok. És gyalázta, átkozta a hunokat. Különösen a gyöngyeit siratta. Asszonyom, csillapítottam, igaztalan vagy. Mert a te kincseid épp olyan szerzemények, mint ezekéi, csak hogy korábbiak. Mikor még nem a hunok voltak a történelem színpadán, hanem a rómaiak és a görögök, azok éppen így cselekedtek. Nem végig rabolta Nagy Sándor Perzsiát, Egyiptomot. Nem rabolta végig Július Cézár egész Európán. Most a hunoknak áll fenn a csillaguk, Aztán megint fordul az időkereke, s a hunok kezéből más nép ragadja el a kincseket.
3: De csak az én gyöngyeimet hagyták volna meg, sírta az asszony. Vagy hogy ástam volna el.
6: Ebből megértettem, hogy a história tanulságai nem asszony népnek valók. Megírtam a levelet, és szép betűket írtam, mert Emőke is ott ült, és nézte az írásomat. Eközben csend volt, csak a tollam percegett. S a csendben megszólal Emőke halkan, álmatagon. Hogy vagy oda át? Kérdezheted-e, kisasszonyom? Feleltem hálás tekintettel. Csak éppen, hogy élek, de csak addig élek én, kisasszonyom, ameddig leány vagy. Bizonnyal sokáig élsz. Ránéztem. Az arca mélázó volt, Isten tudja, mire gondolt. Kis idő múlván megint kérdezett. Látod Attillát gyakran? Látom. Tegnap is beszélt velem.
7: Beszélt? Mit beszéltetek?
6: S az arca megélénkült. A szeme várakozással tapadt az arcomra. Az a bűbájos szeme, az a csupa titok és csupa zene szeme. Elmondtam neki a tornácon történteket. Aztán azt mondtam a végén. Mióta nem láttam Attillát, megvénült. A szakállában fehér szálak vannak. Meglásd, kisasszonyom, 3 év múlván vénember lesz.
7: Soha,
6: mosolyodott el, ha olyan fehér lesz is, mint a galamb. Attila mindig fiatal marad. Olyan ő, mint a fűben járó görög istenek. Olyan, mint nézd ott a fali szőnyegünkön Árész, aki leszállt a felhőkből és páncélt öltve küzdött a hadakban. Nem látod-e a szemében azt az erőt, amelyhez hasonló más ember szemében nincsen? Ha haragszik, még a falevelek is remegnek. Ha mosolyog, még a felhők is megnyílnak. Szerettem volna mondani, hogy ezen az esős napon mosolyoghatna valamelyest, de nem szóltam. Megszoktam, hogy Attillát istenítik. Ma király, holnap por. Ha nem akad egy ilyen magamfajta rab, aki véletlenül följegyzi a nevét, elfújja a századok szele minden dicsőségével együtt. Attól fogva majdnem minden héten elmentem Csátékhoz. A patriciusné egyik levelet a másik után eresztette a hazájába. Iratott minden rokonának, a pápának is iratott egyszer. Volt úgy, hogy kifelejtett valamit a levélből, s másnap este ismét át kellett mennem, vagy ha nem mehettem, akkor a következő estén. A leveleket a jövő menő követek hordták, majdnem minden héten jött-ment a követség. Hol az elfogott előkelők váltságát hozták, hol a császártól, hol a pápától hoztak levelet, adót, ajándékokat. Attila mindenlátó szeme csak hamar megismerte bennem a használható embert. Ahányszor követ jött, engem is hivatott. Ott álltam Ruszti mellett és Konstantinosz mellett. Tolmácsoltam, még véleményt is mondottam. Néhány hét múlván azt látom, hogy nem csak a rabok közt vagyok az első, hanem a szabad ravók között is megkülönböztetnek. Az boldog időszak volt az életemben. A rabok már köszöntek nekem is, mint az uraknak. A szabados ravók, mintha ők volnának rabok, s én a szabad, úgy viselkedtek. Mindenki azt jósolta, hogy Attila felszabadít és vagyont ad. Gazdag és hatalmas leszek, mint Orestész, aki szintén rongyos rabszolga volt, hozzám képest tök kolop, s hogy páválkodik a hun mágnások között. Csátékhoz mindig estennen hivattak, mikor már a hivatali munkámtól elszabadultam. Olyankor beszélgettünk is. Miről? Mindig csak Attiláról. Kik jártak nála, mit mondtak, mit felelt. Ha tetszetőset beszéltem Attiláról, Emőke szeme csupa öröm volt. Búcsúzáskor a kezét nyújtotta. Megcsókolhatod. A patriciusné látva, hogy milyen öröm nekem az a kéznyújtás, egyszer nagylelkűen szintén kezet nyújtott. Megcsókolhatod, mondta ő is hunul. Azon aztán könnyezésig nevettünk. Azonban négy szem közt nem beszélhettem Emőkével. Mindig ott ült a szobában az anyja is, vagy Gigia, vagy más nő cseléd. A kölykek is ott csintalankodtak. Meg kellett elégednem azzal, hogy látom és hallhatom a szava zenéjét. Elmenetelemkor többnyire Gigia kísért le a mécsessel a lépcsőn, és ő zárta be az ajtót. Mindig boldog szívvel váltam meg emőkétől, mert mikor jó éjszakát mondtam, sorra kezet csókoltam nekik, már a Patricius nénak is, és olyankor magammal vittem emőke finom kis kezének a melegét. Hát annyira kábult voltam olyankor, hogy már a lépcsőn nem is szóltam Gigiának, csak amikor jó éjszakát mondott, akkor ocsuttam föl. Egyszer aztán megszólított. Zéta, te mindenkivel kezet szorítasz, mikor elmégy, csak nekem fordítasz hátat. És ezt olyan búsan mondta, hogy elmosolyodtam. Bocsáss meg, nem szándékosság, csak szórakozottság. És akkor kezet nyújtottam neki. 61. fejezet. Havonként egyszer, hol töltekor, olyan vacsora volt Attilánál, amelyre a férfiak elvitték a feleségüket, leányaikat is. Akinek több felesége volt egynél, azt vitte el, aki több fiat szült neki. Azon a télen engem is beszólítottak az első vacsorára. Na nem vendégnek, nem. Attilának sok előkelő rabja volt, azok mögé kellettem tolmácsnak. Valami 600-an voltak jelen azon a vacsorán. A király feleségeit is ott láttam először. Volt neki valami 10. A király jobb oldalán Rika asszony ült, bal oldalán hű öreg barátja Ardarik király. Rang szerint következtek a többiek. A nők úgy voltak beosztva, hogy a férjükkel szemben üljenek, a leányok meg a legény emberekkel ültek keverten. A királyasszonyok mellett a vendégkirályok ültek, meg azok a rabhercegek, akiket Attila eleven biztosítékul tartott az udvarában. A nők abban a fehér húnviseletben voltak, amelyben Attila nászakor láttam őket. Fátyolos fehér sejemruha. A fátyol alatt a fejen, a nyakon és mellen aranyvarrat és aranypaszománt csillog, piros saru a lábukon. A férfiak ruhája különféle színű kamuka, atlasz és bársony. A csizmájuk szintén piros. A termet ezernyi viaszgyertya világította meg. A teríték arany és ezüst. Csupán Attila előtt van fatányér és fapohár. Mert ő megvet minden pompát. A ruhája is dísztelen sötétkék vagy hamvas bársony ruha, gyűrűt se visel. A vacsora csendben kezdődött. Csak akkor melegedett föl a társaság, mikor Attila az első tál étel után kezébe vette a fapoharát, és így szólt. Köszöntöm a családomat! Az én családom a hun nemzet. Isten szeressen bennünket! Akkor mindenki fölkelt és ivott a király egészségére. A zene szólt a vacsora folyamán, de minduntalan félbeszakadt, mert hol az egyik hun állott föl, hol a másik, és mondott rövid köszöntőt. Hallottam Orestésztől, hogy azelőtt, Rof király idejében hosszú köszöntőket eresztettek a hunok, de Attila azzal szoktatta le őket, hogy közbevágott. Elég! Másnak is hagy szót! Azóta mindenki rövidre fogja a mondókáját. A harmadik tál étel után elhallgatott a zene. A teremben halk és vidám társalgás zsongott. Az én szemem persze egyre emőkén járt. Ott ült ő két idegen királyfi között, és az átellenes szomszédjaival is beszélgetett. Azután az asztalt elbontották, és addig a terem túlsó felén a fiatal párok kettesével, hármasával sétáltak, míg a zene valami andalító dalt játszott. Attila aztán intett a zenészeknek. Mindig ő kezdte a táncot. Az már nem rang szerint történt, hanem amint eszébe jutott. Azon az estén emőkének nyújtotta a kezét. A vendégek az általános keveredésben szintén úgy cselekedtek, hogy akik legközelebb álltak egymáshoz, azok indultak táncra. A hun tánc nem olyan, mint más nemzeteké. Csöndes és méltóságos lejtésekkel kezdődik. A táncosok eleinte csak egymás kezét fogják, később szembeállnak egymással, és egymás szemébe nézve ringatódznak. Láttam emőkén, hogy boldog. A szeme szinte mámorosan merült a király szemébe. Komoly volt. A király is. Soha életemben nem láttam embereket olyan komolyan táncolni. És ha emőke soha el nem szédítette volna a lelkemet, amint ott lebegett, akkor Attila karjain álom alakká vált, akinek földön léte, mint a déli báb. A táncosok tánc közben párt cseréltek, mindenki a hozzá legközelebbivel. Emőke Todomér Gót vezérnek jutott, Attila pedig Ildikónak nyújtotta a kezét, annak a szőke germán királyleánynak, akit Rika asszonynál láttam. Egy szélső oszlophoz támaszkodva néztem őket. A tánc szép volt. Látszott rajtuk, hogy nem csak a testük táncol, hanem a lelkük is. Attila előttem járta a táncot. Ahogy föl-alá léptek andalgón, láttam, hogy Ildikó nagy kék szeme boldogan nyílik Attilára, és Attila szeme is visszamosolyog rá.
5: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén. A gogyós gyümölcskertész Szent Péterese.
1: Fűr Elisa.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban A Momentary Lapse of Reason, a Pink Floyd 1987-ben megjelent albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az A Momentary Lapse of Reason a Pink Floyd első olyan albuma, amit Roger Waters nélkül vettek fel. A korábbi frontember 1985-ös távozása után a David Gilmour vezette években. Az album az amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is harmadik helyezést ért el az eladási listákon. Európában az EMI a világ többi részén a Columbia Records adta ki.

Manchester's bridge. Others will fall.

A felvételek kezdeti szakasza Gilmore Astoria nevű lakóhajó stúdióján volt, amely a Temzén horgonyzott. Gilmore stúdiót építetett az átalakított nappaliba, ahol elegendő hely volt a felszerelésnek, valamint a vezérlőteremnek. Az albumot végül egy Los Angeles-i stúdióban fejezték be.

Az albumot nagyrészt David Gilmour és néhány fizetett zenész vette fel. A leghíresebb ezek közül Tony Levin basszusgitáros volt, aki a legtöbb számban játszik.

A billentyűs részek kidolgozásában nagy segítsége volt Gilmore-nak John Carin, akivel Gilmore a Live Aid koncerteken találkozott és játszott együtt Brian Ferry zenekarában.

Ez volt az első olyan Pink Floyd album, amit teljesen digitális technikával vettek fel, bár néhány akusztikus dobot és basszusgitár szólamot analóg módon rögzítettek.

0: az intézmény az eseményhez?
1: Régóta kapcsolatban állunk a Herman Ottó Múzeummal, rendszeresen részt szoktak venni az esti programjainkon, segítenek egy kicsit színesíteni itt az esti rendezvényeinket, és mindig nagy érdeklődés övezi. Ugye nekik is ezek a különleges sötétben világító ásványaik, amit nagyon jól meg tudnak mutatni ezen a rendezvényen, de ugye akár a régen élt állatoknak a fosszíliái is érdekesek lehetnek az állatkertbe látogatóknak, úgyhogy ezeket is meg lehet majd egészen közelről nézni.
0: Elsősorban gyermekek számára szervezik a programot, vagy pedig egyaránt felnőttek és gyermekek számára is?
1: Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt készülünk programokkal, úgyhogy igazából 0 évestől a 100 évesig mindenki megtalálja az érdeklődési köréhez illő programot, mert tényleg az arcfestéstől a makrofotózáson át a borkóstolóig mindenféle programmal készülünk, úgyhogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják, amiért kijönnek hozzánk.
0: Néhány szóban azért beszéljünk az állatkert lakóiról is. Pár hónapja érkezett a Miskolci állatkertbe az európai vadmacska hím egyede. Hogy érzi magát Miskolcon, mennyire szokta meg új helyét a Németországból érkezett jövevény?
1: Nagyon jól érzi magát. Ugye a vadmacskák rejtőzködő életmódúak, a természetben is a legzártabb, legsűrűbb erdőket kedvelik a leginkább, úgyhogy őt is a kifutójában, hogy valaki megpillantsa, ahhoz elég türelmesnek kell lenni, mert tényleg nagymestere a rejtőzködésnek, nagyon jól érzi magát, belakta a kifutóját, de ugye ő is elsősorban éjjel aktív, úgyhogy türelmesnek kell lenni annak, aki meg szeretné pillantani, de nagyon, nagyon jól érzi magát nálunk.
0: Érkeztek-e, illetve érkeznek-e más új lakók az állatkertbe?
1: A macskaféléknél volt még egy új jövevényünk, ugyanis a kárpáti hiúz lányunk mellé érkezett egy hím, és nagyon hamar egymásra találtak. Nagyon jól sikerült az összeszoktatásuk, úgyhogy már a hiúz kifutóban is két állatot lehet látni, és annyira jól kijönnek egymással, hogy bízunk benne, hogy a jövőben akár még családot is alapíthatnak nálunk, úgyhogy reméljük erről is beszámolhatunk majd a jövőben.
0: Volt-e az állatkert más családjaiban is bővülés, esetleg várható a közeljövőben?
1: Reméljük, hogy még a nyár eleje is tartogat újdonságokat a számunkra. A hullámos papagájoknál már az Oduban hallottam a csipogást, úgyhogy reméljük onnan is hamarosan kirepülnek majd a fiókák, és a kiskenguruk most már nem csak a fejüket dugdossák ki az erszényből, hanem most már teljesen ki is másznak belőle, úgyhogy őket is most már nagyon alaposan szemügyre lehet venni. Gyakorlatilag már most az egész napot az erszényen kívül töltik. Valamint ugye érkezett hozzánk egy észak-amerikai kúszósül nőstény is, egy Wilson kapott egy párt Daisy személyében, úgyhogy már ők is ketten vannak a kifutóban. Hát itt is a családalapítás volt a célunk, hogy ezt az új párt összehoztuk, úgyhogy reméljük, hogy jövőre ott is örülhetünk majd apróságnak. És érdemes a Nagymara kifutónál is kicsit várakozni, ugyanis ott is rengeteg játékos nagymara kölyköt láthatunk, úgyhogy rengeteg kis állat van most az állatkertben, ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka volt, és ezek a kölykök most már egészen nagyok és játékosak, úgyhogy meg lehet őket alaposabban nézni, mint kisebb korukban.
0: A hagyományoknak megfelelően Magyarországon augusztus végén tartják az állatkertek éjszakáját, ehhez Miskolc is rendszeresen csatlakozott. Idén csatlakozik-e a miskolci intézmény az akcióhoz?
1: Természetesen az idei évben is csatlakozni fogunk az állatkertek éjszakájához. Ezt a programot mindig a nyár végén, augusztus utolsó péntekén tartjuk. Ez lesz a következő esti programunk, természetesen napközbeni programjaink lesznek a nyár folyamán is, de az esti programjaink az három szokott hagyományosan lenni egy évben. Az első a nyáresti séta, ez mindig a nyári szünet elején, az éjszakázó, ez ugye a nyári szünetnek a végén, és még a Halloween estünknek is nagy sikere szokott lenni, úgyhogy egy évben összesen ez a három alkalom van, hogy zárás után beleshessenek a látogatók egy kicsit az állatkert életébe, úgyhogy érdemes kihasználni a lehetőséget.
0: kedves hallgatóink, egyedülálló nyáres

0: esti programra hívja a látogatókat a Miskolci Állatkert ma este 19 órától. Az intézmény egészen új, éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatták.
1: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban A Momentary Lapse of Reason, a Pink Floyd 1987-ben megjelent albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az A Momentary Lapse of Reason a Pink Floyd első olyan albuma, amit Roger Waters nélkül vettek fel. A korábbi frontember 1985-ös távozása után a David Gilmour vezette években. Az album az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is harmadik helyezést ért el az eladási listákon. Európában az EMI a világ többi részén a Columbia Records adta ki.

this bridge. Let's go forward.

2.

A felvételek kezdeti szakasza Gilmore Astoria nevű lakóhajó stúdióján volt, amely a Temzén horgonyzott. Gilmore stúdiót építetett az átalakított nappaliba, ahol elegendő hely volt a felszerelésnek, valamint a vezérlőteremnek. Az albumot végül egy Los Angeles-i stúdióban fejezték be.

Az albumot nagyrészt David Gilmour és néhány fizetett zenész vette fel. A leghíresebb ezek közül Tony Levin basszusgitáros volt, aki a legtöbb számban játszik.

A billentyűs részek kidolgozásában nagy segítsége volt Gilmore-nak John Carin, akivel Gilmore a Live Aid koncerteken találkozott és játszott együtt Brian Ferry zenekarában.

Ez volt az első olyan Pink Floyd album, amit teljesen digitális technikába vettek fel, bár néhány akusztikus dobot és basszusgitár szólamot analóg módon rögzítettek.

0: Zenes Áll című műsorunkat hallották, melyben a Momentary Lapse of Reason, a Pink Floyd 1987-ben megjelent albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.